0: sors kérdések.
1: Nyissuk meg Istennek igéjét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelénél. A Kolossé beliekhez írott levél 4. fejezet 2. versét szeretném alapigeként olvasni. Tehát a Kolossé beliekhez írott levél 4. fejezet 2. versében így hangzik Istennek igéje. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Az imádkozásnak ezt a módját, amire Pál apostol szeretne elvezetni bennünket, csak Jézussal együtt élve tanulhatjuk meg mi is, miként egykor Jézusnak a tanítványai. Akik amikor látták Jézus életét, Jézus imádkozó lelkületét, akkor odafordultak hozzá, hogy taníts meg minket imádkozni. A tanítványok nagyon közeli és bizalmas kapcsolatban álltak a Mesterrel, és így lehetőségük volt arra, hogy közelről is megismerhessék őt. Nagyon mély hatást gyakorolt rájuk Jézusnak a személyisége, tanításának a szokatlan stílusa, csodatévő hatala, de legjobban úgy gondolom talán az ima élete kötötte le őket és a figyelmüket. Megértették, hogy az az eredményes és szinte mágneses erővel vonzó élet, amely Jézus szolgálatát jellemezte, amögött valamilyen különös és hatalmas erő húzódik meg. Ezért vágyakoztak arra, hogy megismerhessék hatalmának és erejének ezt a titkát. Megfigyelték, hogy akár kora hajnalban, vagy késő este volt, teljesen mindegy, vagy éjszaka, Jézus mindig kereste az imádkozásnak a lehetőségét. Tanítványai érezték, bizonyára ebben van az ő erejének és hatalmának a titka. Ezért fordultak hozzá azzal a kéréssel, Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogy keresztelő János is tanította az ő tanítványait. És amikor Jézus megtanította őket, és már úgy tudtak imádkozni, ahogy Jézus tanította, akkor szinte az egész világot megremegtették azzal a kísérő erővel, amely ott volt velük. Mert akkor már ők is egy erőnek, egy hatalomnak a birtokosai lettek. Ha Jézus, az Isten fia, szakított időt az imádkozásra, akkor mennyivel nagyobb szükségünk van nekünk arra, hogy mi is szakítsunk időt. Szükségünk van arra, hogy Jézushoz hasonlóan mi is keressük az alkalmakat, amikor együtt lehetünk az Istennel. Nagyon szomorú tény az, amikor sok keresztény fél ettől az egyedül léttől. Fél attól a csendtől, amely a saját gondolataival, érzéseivel töltődik meg. Fél egyedül maradni Isten előtt a gondolataival, érzéseivel. A keresztények többségének valamilyen pótszerre van szüksége, hogy ezt a csöndet kiiktassa az életéről. Ezért van nagyon sokszor, hogy bekapcsolnak valamit. Teljesen mindegy, hogy mit, de ne legyen csönd. Pedig Istennel csak csöndben lehet beszélgetni. Az Istennel csak ebben a csöndben lehet igazi kapcsolatot teremteni. Az ima akkor jelent valamit számunkra, és akkor hatásos, ha elismerjük, hogy mindenben az Istentől függünk. A Jézus által tanított ima egy elkötelezettséget jelent, egy speciális életmódot, az Isten akaratának a keresését és az életünkre való tudatos alkalmazását. Az ima az a közvetítő eszköz, ami a természet felettihez tudja kapcsolni az embert. És itt nem feltétlenül természet fölötti erőre gondolok. Mert nagyon sokféle természet fölötti erő nyilatkozik meg ma az emberek között, aminek semmi köze nincs az Istenhez. Én azt mondom, hogy a természet fölöttihez kapcsol, azaz Istenhez kapcsol. Az Istennel köt szoros kapcsolatot köztem és ő közötte az imádság. Ugyanakkor elmondhatjuk azt, hogy az ima a menny tiszta és szennyezetlen légkörével vesz körül bennünket, és amíg ez a légkör vesz körül bennünket, addig Sátán abszolút nem tud nékünk ártani. Addig teljesen védettek vagyunk. Soha se felejtjük el, hogy az ima a vallásos életünknek a szíve, a lelke. De hadd kérdezzelek benneteket, mit ér egy szív nélküli vallás? Úgy gondolom, hogy annyit, mint egy élettelen test, semmit már. Ezért kell nekünk is a tanítványokkal együtt imádkozni, és mondani azt, Uram, taníts meg minket imádkozni. Taníts minket imádkozni, hogy mi is végre meg tudjuk vele nyitni a mennyei tárháznak az ajtaját, hogy végre mi is mennyei erőnek és hatalomnak a birtokosaivá lehessünk. Nagyon sokan gondolják azt, hogy az Istennek ez a kívánalma, amit az alapigében is olvastunk, ami az alapigéből is kitűnik, hogy álhatatosak legyünk az imádkozásban, vagy ahol máshol olvassuk a Bibliában, hogy szüntelen imádkozzatok, na ez soha nem valósítható meg az életünkben. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a szüntelen imádkozás, az imádkozásban való álhatatos kitartás, az azt jelenti, hogy nagyon hosszú ideig letérdetelve imádkozok, vagy megállok valahol, összeteszem a kezemet, és úgy imádkozom. Akik így gondolják, azoknak téves fogalmuk van az imádkozásról. Ezek az emberek úgy gondolják, az ima az nem más, mint az embernek egy cselekedete. Egy olyan cselekedete, ami a környezetében élők számára is érzékelhető, látható. Istent imádni azonban nem csak helyhez és formához kötötten lehet. Nem csak úgy, hogy valahol megállok, valahol leborulok, valahol összeteszem a kezemet. Így is lehet, de nem csak így. Esetenként jelentősége lehet a helynek is, az imádkozás formájának is, de nem ez a legfontosabb. A hely és a forma csak alkalomszerűen határozza meg az Isten iránti imádatunkat, de akkor, amikor meghatározza, akkor nagyon meg akarja határozni. Ellen White írásából szeretnék idézni, a Proféták és Királyok című könyvében írja, kiváltságunk, hogy Isten előtt leborulva küldjük fel könyörgéseinket, mind a közös Isten tiszteleten, mind pedig a csendes kamránkban. Jézus, ami példaképünk is, térdre borulva imádkozott. Követőiről olvashatjuk, hogy ők is letérdelve imádkoztak. Pál mondta, meghajtom térdemet az Atya előtt. Esdrás is térdre estve vallotta meg Isten előtt Izrael vétkeit. Dániel napjában háromszor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét. Az imádkozás órája és helye szent, mert Isten van ott. Ha magatartásunkban és viselkedésünkben tiszteletet tanúsítunk, akkor elmélyül bennünk az az érzés, amely tiszteletre késztet, hogy szent és félelmetes az ő neve. Ebből a rövid szakaszból, a bizonságtétel üzenetéből azt érthetjük meg, sokszor jelentősége van a formának is az életünkben. Amikor megtehetjük, akkor tegyük úgy, mint a Biblia szent emberei, hogy hajtsuk meg térdünket a világ mindenség Ura és Teremtőre előtt. Minél mélyebben fejezzük ki a mi tiszteletünket az Isten előtt. De ahogy az előbb is megfogalmaztam már, nem minden esetben a forma az, amely meghatározza a tiszteletünket. Mert térden állva is lehet tiszteletlenül imádkozni, illetve egyáltalán nem imádkozni, csak úgy csinálni, mintha imádkoznánk. Az, hogy mi van a te szívedben, hogy érzel az Isten felé, mi az, ami betölt akkor, amikor az Istennel való kapcsolatot keresed, ez a döntő, és ez a fontos. És ez ott kell legyen a te magatartásodban, az Istennel való párbeszédedben,

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tett

Te ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztok.

Krónikák második könyve, 16. fejezet, 9. vers. Mert az Úr szeme körbejár az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá.

A házasságnak nem csak érzelmi, de egészségügyi szempontból is pozitív hatása lehet, derül ki egy amerikai egyetem kutatóinak vizsgálatából. A szakemberek arra jutottak, hogy azoknál, akik házasok vagy házasok voltak, jóval kisebb a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik soha nem léptek Friedre. Kedves hallgatóink, többet a vizsgálatról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is az érdekes hírek 10 percében Váradi Kriszta és Bálint Imre közreműködésével. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Demény János háziorvos a cukorbetegségről szóló előadását fogja folytatni. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Egyszeresen telítetlen zsírban gazdag táplálékok, és most kezdődik a zsíroknak a miben léte, ugyanis kimutatták, hogy ezek az egyszeresen telítetlen zsírok, ezek az egészséges zsírok, és ezek a jó zsírok a cukorbetegségben. Ugyanis például a mediterrán országokban, ahol körülbelül ugyanannyi zsírszázalékban fogyasztanak zsírt, tehát körülbelül ők is 40-43%-nyi zsírt fogyasztanak, de mivel nagyon sok az olívaolaj benne, és tudjuk, hogy az olívaolaj tartalmazza a legtöbb egyszeresen telítetlen zsírt, náluk sokkal-sokkal ritkább a cukorbetegség. És kiderült, ez az úgynevezett mediterrán diéta, nem tudom, hallottak róla? Ki hallott a mediterrán diétáról? Na, többen hallottunk, nagyon jól, olvassuk el az interneten, nagyon-nagyon egészséges ez a mediterrán diéta. És a legfontosabb a mediterrán diétában az egyszeresen telítetlen zsír az olívaolajból. Ugyanis ők szinte csak olívaolajat tartalmaznak. Csak olívaolajat fogyasztanak. Természetesen az olívaolaj akkor a legegészségesebb, ha olívabogyóként fogyasztjuk el. Csak egyesek nem szeretik, illetve hogy nincs kultúrája ennek, mert hát eléggé keserű, meg sokszor olyan fanyar íze van. De szokjuk meg, mert nagyon kellemes, hogyha hozzászoktatjuk az ízlelő bimbóinkat, nagyon kellemes íze van, mert hogyha már egy komoly cukorbetegség kialakult, és meg akarunk gyógyulni belőle, ha esetleg már 2-3 féle gyógyszert eszünk, és átérünk egy ilyen teljes értékű növényi étrendre, akkor bizony egy ideig az olívaolajat se fogyaszthatjuk, hanem teljesen olajmentesen olívaolajat fogyaszthatunk, de oliva bogyó formájába. Semmiféle olajat akkor, semmiféle látható zsíradékot nem szabad akkor fogyasztani egy ideig. A mandula negyed csésze 12 g egyszeresen telítetlen zsír tartalmaz. Szezámmag tartalmaz nagyon sok egyszeresen telítetlen zsírt, és egyetlen egy dologra, az avokádóra térnék ki. Az avokádó egy gyógyító, egy gyógynövény. Avokádót, ha lehetőségünk van, fogyasszunk. Nem csak ezért, mert sok egyszeresen telítetlen zsír van benne, hanem nagyon-nagyon sok antioxidáns, ami aztán gyógyítja a küszködő, a szabad gyökök ellen küszködő antioxidáns rendszereinket, támogatja. Tehát az avokádó, ezek közül erre hívnám fel a figyelmet, az olivára. Térjünk át teljesen olivára. Ne fogyasszunk már üzleti olajat, ugyanis Amerikában már közétkeztetésben 4 államban be van tiltva azoknak az olajoknak a fogyasztása, amelyeket mi előszeretettel fogyasztunk. És amelyeket javasolnak ma, és reklámoznak, most ez nem a reklámhelye, hogy neveket említsek, amikből készülnek a margarinjaink, felejtsük el, veszélyesek. Tehát nem csak, hogy nem csökkentik a szívbetegségek kockázatát, mint ahogy azt reklámozzák, hanem elősegítik a szívbetegséget, és azon kívül még a rákot is. Tehát gyakorlatilag szabad gyököket viszünk be a szervezetünkbe. Mandula. Tehát ezek közül erre a háromra, tehát az avokádóra, az olivára és a mandulára szeretném felhívni a figyelmet. Ez egy gyógynövények. A tökmagolaj is jó. Tökmagolaj kevesebb egyszeresen telítetlen zsírsavat, de most már vannak ezek a gén manipulált tökmagok, de most már vannak ezek a gén manipulált napraforgó magok is, amik nagyon-nagyon sok eszeresen, szinte annyi eszeresen telített zsírsavat tartalmaznak, mint az oliva. Tehát, hogy úgy jól meg lehet variálni ezeket a növényeket, hogyha belenyúlunk a természetnek a mélységeibe. Egy másik gyógynövény, a fokhagyma. Egy fantasztikus táplálék. Nézzük meg, hogy ez egy híres tanulmány, de nem csak egy tanulmány, hanem több tanulmány bizonyítja azt, hogy egy fantasztikus gyógyhatású növényel van állunk szembe, a fokhagymával. A tanulmány 8 hónapig tartott, ennyi volt a vérzsír szint, tehát az összvérzsír szint ennek ebbe a tanulmányba résztvevő betegeknek. 300 mg százalék, ami igen-igen magas koleszterin szint, az körülbelül 6,5 millimol per literes, hát bizony 6,5
millimolos koleszterinnél rezeg a léc, és már bizony a házi orvos ilyenkor már hányja a keresztet, mert tudja, hogy a beteg úgyse fogja a diétát betartani, és már ilyenkor, ha hajlamosak vagyunk az érbetegségre, ilyenkor már az agyinfarktusok száma, a koszvér görcsök, illetve a szinfarktus kockázata már nagyon magas. Szérum triglicerid szint 170, tehát ez jóval magasabb a megengedettnél. A HDL, a védőkoleszterin szint, ez

Ezek a fokhagymát tartalmazó kapszulák, ezek nem biztos, hogy ilyen hatásosak, sőt, semmi tanulmány nem volt, ami bizonyítaná, hogy ezek elérik a természetes fokhagymának a hatását.

0: Gye segíthet csökkenteni az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatás részletei mellett érdekes híreket, hasznos tudnivalókat fogunk megosztani önökkel.
1: Egyre több országban fontolgatják a közösségi média betiltását a kiskorúak számára. Ausztrália az első között lépte meg ténylegesen, hogy betiltotta azt a 16 éven aluliak számára. Hogy ez mennyire hatékony a gyerekek védelme szempontjából a gyakorlatban, az egyelőre nem pontosan ismert, egy friss kutatás szerint azonban nem túlzottan. A gyerekek védelmét szolgáló jótékonysági szervezet a Molly Rose Foundation által jegyzett tanulmányban 1050 ausztrál kiskorút kérdeztek meg 12-15 év között. Az eredmények szerint ezen korosztály 61%-a még mindig rendelkezik egy vagy több közösségi fiókkal, hiába tiltott ez elméletileg. A szervezet kutatása szerint a tilalomnak még nincs egyértelműen jó vagy rossz hatása a gyerekek jólétére. A felmérés szerint a gyerekek nagy számban állították azt is, hogy könnyű megkerülni a tilalmat, összegez az Engadget. Andy Burrows, az alapítvány vezérigazgatója szerint az eredmények komolyan megkérdőjelezik az ausztrál közösségi média tilalom hatásosságát. Az ausztrál kormány maga is végzett egy vizsgálatot, melynek során azt vették górcső alá, hogy mennyire tartják be a tilalmat az egyes közösségi média platformok. Ennek kapcsán több cég, Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram és YouTube ellen jelenleg is vizsgálat zajlik.
0: Egy nemrég megjelent tanulmány eredményei szerint a magány befolyásolja a memóriát, de nem gyorsítja fel a mentális hanyatlást. A tanulmányban résztvevők közül, akik magas magányérzetről számoltak be, az elején gyengébb eredményeket értek el a memóriatesteken. Azonban a magányos emberek emlékezési képessége a megfigyelt időtartamban hasonló ütemben romlott, mint azoké, akik nem voltak magányosak. A felmérés keretein belül 12 európai országból 10.217 embert kérdeztek meg 65 és 94 év között. A magány jelentős hatást gyakorol a várható élettartamra, a mentális és fizikai egészségre, valamint a jóllétre, emiatt közegészségügyi problémává vált. Az eredmények alátámasztják az összefüggést a magányérzet és az idősek agyműködése között, ugyanakkor az elszigeteltség nem feltétlenül jelent kockázati tényezőt a demencia kialakulása szempontjából.
2: A kutatás célja az volt, hogy felmérje a magány hatását a memória 7 éven át tartó változására a közvetlen és közvetett emlékezés területein. A tesztek során a résztvevőknek egy perc alatt a lehető legtöbb szót kellett megjegyezniük, majd utána egy 10 szóból álló listából kiválasztaniuk és hangosan felolvasni őket. A magányosság mértékét 3 kérdés alapján sorolták be alacsony, közepes vagy magas szintű kategóriákba. A kutatók emellett felmérték a fizikai aktivitást, a társadalmi tevékenységekben való résztvételt, a depressziós tünetek mértékét, a cukorbetegséget és egyéb olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatták a kutatás eredményét. Összességében a résztvevők többsége, 92%, a kutatás kezdetén átlagos vagy alacsony szintű magányról számolt be. A magas szintű magányt jelentő csoport, 8%, idősebb, többségében női tagokból állt. Ezen felül körükben több volt a depressziós, a magas vérnyomásos és a cukorbeteg.
0: A házasságnak nem csak érzelmi, de egészségügyi szempontból is pozitív hatása lehet, derül ki a Miami Egyetem kutatóinak vizsgálatából. A szakemberek arra jutottak, hogy azoknál, akik házasok vagy házasok voltak, jóval kisebb a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik nem léptek frigyre. A tudósok mintegy 4 millió amerikai daganatos beteg adatait elemezték, akiket az ország 12 államában 2015 és 2022 között regisztráltak, és akik betöltötték a 30. életévüket. A szakemberek azt találták, hogy a férfiak esetében 68, míg a nőknél 85%-kal volt magasabb a rákos megbetegedések előfordulási aránya a házasokhoz képest azoknál, akik nem házasodtak meg. A kutatók hangsúlyozzák, nem arról van szó, hogy ok-okozati összefüggést találtak, ennél sokkal árnyaltabb a történet. A helyzet ugyanis az, hogy számos olyan kockázati tényező lehet az ember életében, például a dohányzás vagy a stressz, esetleg a gyerekvállaláshoz kapcsolódó szorongások, amelyek mértéke függhet attól, hogy valaki házas-e, avagy sem, írja a Science Alert. A kutatók szerint emellett az is befolyásolhatja az adatokat, hogy az egészségesebb emberek nagyobb valószínűséggel lépnek házasságra. A boldog párkapcsolatban, de nem házasként élő embereket a nem házasok csoportjába sorolta a kutatás.
2: A tudósok azt is kiemelték, hogy a vizsgálatuk csupán pillanatképnek tekinthető, vagyis nem vizsgálták azt, hogy a házasságban élő embereknél hosszú távon milyen arányjal alakulhat ki ilyen megbetegedés. A legnagyobb különbségeket férfiaknál a végbérrák esetében figyelték meg. Körülbelül 5-ször annyi nőtlen férfinál alakult ki a betegség, mint házasnál vagy elváltnál. A nők esetében a méhnyakrák tekintetében volt kimagasló különbség, itt 3-szoros volt az eltérés. A két betegség szorosan összefügg a humán papillomavírussal, ami egy szexuális úton terjedő kórokozó. Elképzelhető, hogy a házas párok egymás rábeszélésével hamarabb elmennek rákszűrésre, mint a nem házasok. Márpedig, ha a betegséget idejében diagnosztizálják, az akár életmentő is lehet. Ugyanakkor jegyezték meg a Cancer Research Communications című tudományos labban megjelent publikáció szerzői, a mell és a prostatarák esetében már nem volt ilyen nagy a két csoport közötti eltérés. A kutatók szerint a kutatás legfontosabb megállapítása, hogy a társadalmi tényezőknek lehetnek egészségügyi hatásai, ezzel pedig érdemes lehet foglalkozni a jövőben.
0: Rengeteg kutatás vizsgálta már, milyen jótékony hatással van a szervezetre a D-vitamin. Ezeket felsorolni is nehéz lenne. Most egy újabb jó hírrel szolgáltak a kutatók, ezúttal a középkorúak számára. A szervezet megfelelő D-vitamin szintje segíthet csökkenteni az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát. Az írországi Galway Egyetem kutatói összesen 793 felnőtt vérmintáit, valamint az agyi vizsgálataiknak elemzését végezték el, és arra jutottak, hogy minél több D-vitamin van egy középkorú ember szervezetében, évekkel később annál kevesebb csomó alakul ki a tau fehérjékből. Eredményeiket a Neurology Open Access című tudományos labban publikálták. A vizsgálatban résztvevők D-vitamin szintjét egyszer mérték meg, akkor, amikor 39 évesek voltak. Az átlagosan 16 évvel később készített agyi vizsgálatokkal ezután a tau és az amiloid béta plakkok szintjének meghatározására koncentráltak.
1: A tanulmány nem vizsgálta a demencia diagnózisait, a résztvevők egyikének sem volt Alzheimer-kórja az agyi képalkotás idején. Ehelyett a fehérjék rendellenes viselkedését használták az Alzheimer-kórhoz hasonló agyi problémák prediktoraként, vagyis ezek jelezhették azt, hogy kialakulóban van valamilyen betegség, írja a Science Alert. Bár a vizsgálat nem talált összefüggést a D-vitamin szintje és az amiloid bétaplakkok kialakulása között, a D-vitamin és a tau fehérjék közötti kapcsolat nyilvánvalóvá vált. Ez az agy egészére és az Alzheimer-kor legkorábbi stádiumában érintett területekre egyaránt vonatkozott. Mivel a korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy a D-vitamin hiánya a taufehérjék kóros felszaporodását okozhatja, a mostani eredmény nem volt teljesen meglepő. A kutatók úgy vélik, hogy emiatt érdemes több időt tölteni a napon, vagy több halat fogyasztani. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánunk, a holnapi viszonthallásra!

Rengeteg kutatás vizsgálta már, milyen jótékony hatással van a szervezetre a D-vitamin. Ezeket felsorolni is nehéz lenne. Most egy újabb jó hírrel szolgáltak a kutatók, ezúttal a középkorúak számára. A szervezet megfelelő D-vitamin szint

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntök minden kedves hallgatót a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adást hallgathatják, és amint már megszokhatták, ebben az adásban Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Szeretettel meghívom önöket, hogy ma is olvassuk tovább ezt a könyvet, folytatva ennek tartalmát a 27. fejezettől, amely újkori ébredésekről számol be.

Ha valaki azt állítja, hogy bűntelen, maga az állítás bizonyítja, hogy aki ezt mondja magáról, messze van a szentségtől. Mivel fogalma sincs Isten végtelen tisztaságáról és szentségéről, sem pedig arról, hogy miként élhet összhangban Istennel. Mivel fogalma sincs Jézus jellemének tisztaságáról, nemes voltáról és szépségéről, sem pedig a bűn veszélyességéről és gonoszságáról, azért tarthatja magát szentnek. Az ember minél távolabb van Krisztustól, minél hiányosabbak a fogalmai Isten jelleméről és kívánalmairól, annál igazabbnak látja magát. A Bibliában bemutatott szentség az ember egész lényét, értelmét, lelkét és testét érinti. Pál így imádkozott a tesszalonikaiakért. Egész valótok, mint lelketek, mint testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ezt is írja a hívőknek. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Az ősi Izrael korában minden állatot, amelyet áldozatként Isten elé hoztak, a pap gondosan megvizsgált, és ha bármilyen hibát talált benne, nem fogadta el, mert Isten megparancsolta, hogy az áldozat hibátlan legyen. A keresztényeknek testüket kell odaszánniuk élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Hogy ezt megtehessék, minden nap képességüket a lehető legjobb állapotban kell tartaniuk. Minden szokás, amely csökkenti a fizikai és a szellemi erőt, alkalmatlanná teszi az embert arra, hogy a Teremtőnek szolgáljon. És vajon megelégszik-e Isten olyan dologgal, aminél jobbat is tudnánk nyújtani? Krisztus azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Azok, akik Istent teljes szívükből szeretik, a legjobb szolgálatot szeretnék neki nyújtani, és állandóan arra törekszenek, hogy minden képességüket összhangba hozzák azokkal a törvényekkel, amelyek segítik az embert, hogy talentumait Isten szolgálatába állítsa. Nem akarják vágyaik és szenvedélyeik kielégítésével gyengíteni vagy beszennyezni a mennyei atyuknak felkínált áldozatot. Péter így szól, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Minden bűnös kedvtelés bénítja képességeinket, tompítja szellemi és lelki érzékenységünket, és a minimumra csökkenti Isten igéjének és lelkének szívünkre gyakorolt hatását. Pál apostol ezt írja a korintusiaknak. Tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez, ami megszentelésünket. Pál a lélek gyümölcsei, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség közé sorolja a mértékletességet is. Ezeket a kijelentéseket Isten ihlette. Mégis hány állítólagos keresztény gyöngíti képességeit a nyereség hajszában és a divat imádatában? Hányan ássák alá Isten képmására formált emberi méltóságukat falánksággal, borivással, tiltott élvezetekkel, és az egyház a helyet, hogy dorgálná, nagyon sokszor még elő is mozdítja a bűnt, a szórakozás utáni vágy, a kapzsiság és az étvágy felkeltésével, hogy feltöltse pénztárát, mert erre a Krisztus iránti szeretet túl kevés. Vajon ha Jézus belépne korunk gyülekezeteibe, és meglátná a vallás leple alatti lakmározást és szentségtelen kufárkodást, nem űznie ki a szentségtörőket épp úgy, mint egykor a pénzváltókat a templomból? Jakab apostol kijelenti, hogy a felülről való bölcsesség először is tiszta. Ha az apostol találkozott volna azokkal, akik Jézus drága nevét dohánnyal mérgezett ajkukra veszik, akiknek a leheletét és személyiségét megfertőzi
az kellemetlen dohányszag, ha látta volna azokat, akik beszennyezik a levegőt és egész környezetüket a méreg belélegzésére kényszerítik, ha az apostol találkozott volna a tiszta evangélium által annyira elítélt szokással, vajon nem bélyegezte volna földi, testi és ördögi dolognak? A dohányzás számos rabja, a megszentelődés minden áldására igényt tartva, mennyei reménységéről beszél. De Isten igéje világosan kijelenti, hogy nem megy abba be semmi tisztátalan. Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Az, akinek a teste a Szentlélek temploma, az nem lesz káros szokás rabja. Az emberi képességek Krisztus tulajdonai. Krisztus megvásárolta az embert vére árán. Az ember minden java az Úré. Hogyan lehetne büntelen, ha tékozolja ezt a gondjaira bízott vagyont? Számos látszat keresztény költ évente mérhetetlen összeget haszontalan és káros élvezetekre, mi alatt lelkek pusztulnak el, mert nem ismerik az élet igéjét. Istentől visszatartják a tizedet és az áldozatot, miközben többet áldoznak fel a romboló vágyak oltárán, mint amennyit a szegények megsegítésére vagy az evangélium hirdetésére adnak. Ha mindazok, akik magukat Krisztus követőinek vallják, igazán megszentelt emberek volnának, akkor a helyett, hogy javaikat szükségtelen, sőt káros élvezetekre költenék, az Úr kincstárába vinnék, és a hívő keresztények példát mutatnának a mértékletességre, önmegtagadásra és önfeláldozásra. Így lennének a világ világossága. A világ beleveti magát az élvezetekbe, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése uralkodik az emberek tömegein. De Krisztus követői szentebb dolgokra hivatottak. Menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek. Isten igéjének fényénél joggal mondhatjuk, hogy nem igazán szent az az ember, aki nem tagadja meg teljesen a világ bűnös szokásait és örömeit. Azokhoz, akik teljesítik-e feltételeket, menjetek ki közülük, és szakadjatok el, és tisztátalant ne illessetek, így hangzik Isten ígérete. Én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Minden kereszténynek kiváltsága és kötelessége, hogy Isten dolgaiban gazdag és szép tapasztalatokat szerezzen. Én vagyok a világ világossága, mondta Jézus. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világosság, amely minél távolabb halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Minden kegyes és engedelmes cselekedet erősíti az ember kapcsolatát a világ világosságával, akiben nincsen semmi sötétség. Az igazság napjának fényes sugarai ráhulnak Isten szolgáira, és nekik vissza kell tükrözniük ezeket a sugarakat. Miként a bolygók hirdetik, hogy van az égen egy nagy világító test, amelynek fényétől ragyognak ők is, épp úgy kell a keresztényeknek is bizonyságot tenni arról, hogy van Isten a világegyetem trónján, akinek a jelleme méltó a dicsőítésre és a követésre. Szent lelkének szépsége, jellemének tisztasága és szentsége meg fog mutatkozni tanúiban. Pál a kolossébeliekhez írt levelében felsorolja az Isten gyermekeinek adott gazdag áldásokat. Ezt mondja, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében,
minden erővel megerősítetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Pál azt akarta, hogy az efézusi testvérei megértsék, milyen nagy kiváltsága van a kereszténynek. Világosan és érthetően beszélt arról a csodálatos erőről és ismeretről, amelyet a magasságos fiaiként és leányaiként ők is megszerezhetnek. Megvolt a lehetőségük, hogy hatalmasan megerősödjenek az ő lelke által a belső emberben, hogy a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén megérthessék minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjék a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Az apostol imája akkor érinti a legnagyobb kiváltságot, amikor azért könyörög, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Itt tárul elénk az a magasztos cél, amelyet mennyei atyánk ígéreteibe vetett hitáltal érhetünk el, ha teljesítjük parancsait. Krisztus érdemei által nyitva áll előttünk az út a végtelen hatalom trónjához. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájukért odaadta, mi módon ne akadályozna vele együtt mindent minékünk. Az atya mérték nélkül adta lelkét fiának, és mi is meríthetünk Jézus teljességéből. Krisztus így szólt, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Kérjétek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Legyen a keresztény alázatos, de ne legyen szomorú, és ne becsülje le önmagát. Mindenkinek kiváltsága, hogy olyan életet éljen, amelyet Isten helyeselhet és megállhat. Nem mennyei atyánk akarata az, hogy az elítélt ember gyászos hangulata állandóan ránk nehezedjen. Nem a lehorgasztott fej és a túl gyakori befelé fordulás az igazi alázatosság bizonyítéka. Jézusnál megtisztulhatunk. Szégyen és lelki furdalás nélkül állhatunk a törvénye elé. Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Ádám elbukott fiai Jézus által Isten fiaivá lehetnek. A megszentelő és a megszenteltek egytől valók minnyájan, amelyoknál fogva nem szégyenli őket atyafiainak hívni. A keresztény embernek a hit, a győzelem és az Istenben való öröm életét kell élnie. Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Jól mondta Nehémiás, Isten szolgája, az Úrnak öröme a ti erősségtek. Pál pedig így nyilatkozott. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A bibliai megtérés és megszentelődés ilyen gyümölcsöket terem. Ezek ritka gyümölcsök, mert az Isten törvényének tanításait, az igaz élet nagyszerű elveit a keresztény világ közömbösen veszi. Ezért látunk olyan keveset Isten lelkének mélységes, időálló munkájából, amely a korábbi ébredéseket jellemezte. Szemlélés útján formálódunk át, és ha az ember megfeledkezik azokról a szent elvekről, amelyekből megismerte Isten jellemének tökéletességét és szentségét, ha az emberek figyelmét emberi tanítások és elméletek vonják magukra, akkor nem csoda, hogy az élő kegyesség alább hagy az egyházban. Az Úr ezt mondja, elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége.
és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Csak akkor támadhat fel újra az őskeresztény hit és kegyesség Isten hitvalló népe között, ha Isten törvénye visszakapja jogos helyét. Így szól az Úr. Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió Keresztút adásában. Az Isten tervez, ember végez bibliai előadássorozat újabb alkalmához érkeztünk. Témánk címe: Isten nem hagyott magára. Szeretettel hívom meg önöket, hogy tartsanak velem ennek az igen fontos témának a kibontásában. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára.

9 óra körül pedig nagy fennszóval kiállt a Jézus mondván: Éli, éli, lama sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus Krisztus valamikor így kiáltott fel a kereszten, amikor azt a legnehezebb pillanatot élte át, amit mi, hála jó Istennek, soha, de soha nem kell, hogy átéljünk. Jézus Krisztus megtapasztalta azt, hogy mit jelent az Atyaisten szeretete nélkül lenni. És mit jelent visszajönni onnan, ahonnan ember nem tud visszajönni. És ahogy egyik alkalommal említettük, ez nem az elalvásból való visszatérés, hanem a halálból. A halálból, ahonnan csak maga az Isten tudott és tud visszatérni, mert neki ereje van a halálon is. Ő maga az élet. Az egyik legnagyobb problémánk, kedves jelenlevők, annak a félelme, hogy egyedül maradunk. A magányosság félelme. Még akkor is, hogyha vagyunk olyan természetű emberek, akik inkább szeretünk a társadalomtól egy kicsit félrehúzódva élni. Kevesebb gondolatot osztunk meg magunkról, és inkább szemlélői vagyunk annak, ami körülöttünk történik. Mindannyian félünk a magánytól. Attól, hogy egyedül maradunk. És ez valójában az életünk egyik legnagyobb drámája. Hogyan tudjuk kezelni a magányosságunkat, az egyedüllétünket? Kell-e ezt kezeljük, és hogyan? Fiatal férfiak, gyermekek, serdülők, fiatal emberek azért hősködnek abban a korban, hogy megmutassák, hogy ők is valakik, és hogy ne maradjanak egyedül. Ez egy ilyen párválasztási játék is, önkifejeződés, amiben kifejezik magukat, és megpróbálnak másokat, legalább egy szemét megnyerni arról, hogy az életet ne egyedül éljék le. Ezért törekszenek sokan népszerűségre, hogy körbevegyék őket, hogy ne egyedül éljék a mindennapjaikat, mert félnek, félünk a magányosságtól. Aztán a törékenyebb nem, a lányok néha azért adják oda magukat könnyebben, mert félnek, mi lesz, ha egyedül maradnak. És nem akarnak egyedül maradni, mert senki sem akar egyedül maradni. És ezért jó a bárban. A bárban. Mert úgy érzi magát az ember, hogy nincs egyedül a sok gondjában és problémájában. És olyan jó érzés volt megérteni azt, hogy valamikor itt ennek a gyülekezetnek a területén, ha valamikor bár volt, most imaterem van, ahová azért gyülekezünk, mert nem akarunk egyedül lenni. Nem akarunk magányosak lenni, mert a bűn egészen magányossá tett. A bűn az. Ahogy már olvastuk és újból olvassuk, az Ézsaiás proféta könyve 59. fejezet első két verse azt mondja: ímé nem olyan rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani bennünket, és nem olyan süket az ő füle, hogy ne hallana meg bennünket, hanem a ti vétkeitek, a mi vétkeink választanak el tőle bennünket, ami bűneink fedezik el az ő orcáját. És akkor, amikor Mózes annyira közel érezte magát a Jóistenhez, hogy megengedte magának ezt a mondatot, hogy Uram, én látni szeretnélek, Mózes második könyve 33. fejezet 19. versében: és mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségemet a te orcád előtt elmenjen,
és kiáltom előtted az Úr nevét, és könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akin kegyelmezek, arcámat azonban mondám, nem láthatod. Mert nem láthat engem ember élni. Mert a bűn elszakított a jó Istentől. Olyan jó lehetett az Éden kertjében. Ádám és Éva szemtől szembe beszéltek alkotójukkal, mint amikor a gyermek beszél az ő apjával és az ő anyjával. És a bűn miatt törés állt be az Istennel való kapcsolatunkban. A halál egészen elidegenített a jó Istentől. És nézzétek meg Ádámat és Évát, mikor jön az Isten és keresi őket. Elbújnak, mert szégyellik magukat egymás előtt és az Isten előtt. Miért? Mert a bűn elidegenít egymástól és a jó Istentől. És akkor hadd csendüljön fel újból az az íge, amiben szomorúság és öröm egyaránt van. A római levél 6. fejezet 23. verse, mert a bűn zsoldja a halál, és ebben a óriási valóság és szomorúság van. De az Isten kegyelmi ajándéka, az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Igen. És Jézus Krisztus a halálnak ezt a pillanatát érezte meg. Én Istenem, miért hagytál el engem? Mert ahogy beszélgettünk arról, hogy milyen is a bűnnek a következménye, és hogy a Jóisten nem tesz különbséget, fiának sem kedvezett. És a fia, amikor magára vállalta mi bűneinket, a Szent Atya őt sem tudta elfogadni, hanem Jézus Krisztus bűneinkkel együtt, amelyet magára vállalt, megszakadt. Emberi mi voltában,

0: tökéletes egységet soha semmi nem rontotta meg, csak egyedül az a bűn, melyet Jézus magára vállalt, a mi bűneink. És ezt Jézus azért vállalta magára, hogy mi, akik nem lehettünk egyek Istennel, egyé tudjunk válni. János Evangélium a 17. fejezet 21-22. Versei, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engemet, és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egyek vagyunk. És Jézus lefizette a bűnnek az árát. Annak a bűnnek az árát, amely bennünket kellett volna, hogy érjen. Bennünket a nyomorúságnak csak egy hajszálnyi része ér, kedves gyülekezet, kedves jelenlevők. Az, hogy valami rosszul esik, az, hogy valami fáj, az, hogy betegek vagyunk, és az, hogy végül el kell aludjunk, az egy parányi része annak, ami valójában a bűn, mert Isten az ő fia által kivédte azt, ami a valóság, hogy annak csak árnyékát éljük meg, és sokszor ezt is alig tudjuk elhordozni. Jézus Krisztus azzal, hogy életét adta, az ő igazságát akarja tulajdonítani nekünk. Azt mondja János Evangélium a 17. fejezet, 17. verse, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Hogyan működött ez? És két oldala, két vetülete van ennek, hogy Isten az ő fiában, az igazság által hogyan szentel meg. Van egyféleképpen egy elméleti része és egy gyakorlati része, de mind a kettő elméleti és gyakorlati szinten meg kell valósuljon. Timóteushoz írt a második levél, harmadik fejezet, 16-17. Versei. A teljes írás Istentől ihletett, amely hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Istennek gyermekei tökéletessé legyenek. Mi tökéletesek legyünk. Minden jó cselekedetre felkészítettvén. Tehát a Biblia olvasása által egy olyan erőforráshoz jutunk, már amennyiben, ha olvassuk a Bibliát. Egy olyan erőforráshoz jutunk, amely a mi szentétételünket célozza és valósítja meg, és azért mondom azt, hogy csak részben, mert maga csupán egy könyvnek az olvasása Isten lelkének beavatkozása nélkül csak egy könyv olvasása marad, de a Szentlélek vezetése által. Mivel az írásban egyetlen egy szó sem támad saját magyarázatból, mondja Péter apostol, hanem a Szentlélektől indítva szólottak a proféták, hajdan az atyák által, és mi mikor ezeket a szavakat olvasjuk, ugyanaz a Szentlélek Isten. Teszi azt meg, hogy az az íge gyökeret verjen az életünkben. És amikor ezt hittel tesszük, azok a szavak életre kelnek. Erre döbbent rá Luther Márton. Az igaz ember hitből él, nem cselekedetekből. Csupán, hogy tegyük oda ezt a kicsi szócskát, amit Jakab apostol is kihangsúlyoz. Mert azért a cselekedetek a gyümölcsökről beszélnek, és azt mondja az Úr Jézus Krisztus, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát a gyümölcs végül, ha hiányzik az életünkből, nem mondhatjuk, hogy hívők vagyunk. De milyen gyümölcsről van szó? És ma este, és holnap este kimondjuk ezt a gyümölcsöt egészen. Mert ez a gyümölcs nem mindig egy megvalósult cselekedet elsősorban, hanem elsősorban az a vágy, ami a szívünkben, ha megfogalmazódik, hogy Istenhez akarunk tartozni. Mert ez az, ami bűnös mi voltunkban, a miénk kedves gyülekezet. Nem az, hogy valamit mi meg tudunk valósítani, hanem ez a vágy, aminek ha eleget teszünk, Isten valósítja meg azt, amit meg kell valósítani. Ezért a János Evangélium a 3. fejezet 16. verse olyan csodálatos mindannyiunk számára, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyetlen egyszülött fiát adta. De miért adta? Hogyha valaki hiszen ő benne. Na itt van a mi részünk.
1: Ha valaki hiszen

bennem. A mi részünk nem ott van, hogy tenni kell valamit. Ott is, és az mint következmény, hanem ott van, hogy hiszed-e ezt? Hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És mit kell hinni? Mit kell hinni? Azt mondja a Dániel könyve 9. fejezet 7. és 8. versei. Tied, Uram, az igazság, mi pedig orcánknak a pirulása. Miénk, ó Uram, a szégyen, orcánk pirulása, ami királyainké, fejedelmeinké, atyáinké, akik vétkeztünk ellened. Mi a miénk? A bűn. Hogy nem vagyunk jók semmire. És ezt nem azért mondom, hogy leértékeljük önmagunkat, hanem azért mondom, mert ez a valóság, mert ez a világ, és Lucifer azt mondja, hogy te lehetsz valaki, te vagy valaki, te több lehetsz másnál, te lehetsz olyan, mint az Isten, te több lehetsz az Istennél. Az ige azt mondja, orcánk pirulása, ennyi a miénk, nem több. És ha elhiszed, hogy Jézus Krisztus ebből kiemel, hogy megbocsátja a bűneidet, hogy megbocsátja a bűneinket, akkor van gyümölcs. Na ez a gyümölcs, amit Jézus tesz bennem és bennem. És akkor a Római Levél 5. fejezet 1. versében az, amit olvasunk, hogy megigazulván azért hit által, a hit általi megigazítás. Békességünk van Istennel, a mi Úrunkkal, a Jézus Krisztussal. Mert mit jelent hit által megigazítatni? Hogy az, ami elromlott, azt Isten, mert csak ő egyedül az ő fiában, helyre teszi. Ha ez a nyakkendő elcsúszik, én nem tudom az életemet visszaállítani. De jön Jézus Krisztus, mert te hiszed, hogy őnek ereje van, és visszaállítja. Ő megteszi, ha hisszük. Na erre kell a hit. És hogyan szentelt meg másodszorban maga az Isten Jézusban? És az ige testé lett. Olvassuk a János evangéliuma 1. fejezet 14. versében. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Mert Isten nem vár el tőlünk semmi olyat, amit ő maga nem próbált volna ki, és nem vitt volna véghez. Ezért jön Jézus, és azt mondja, példát adok nekik. Ilyen barátunk van nekünk. Ilyen Istenünk van nekünk, aki a kereszten azt mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? Azért vállalta ezt, hogy megtapasztalja nem csak azt, amit mi megtapasztalunk, hanem többet. Jézus testet öltése hozza a győzelmet, a golgotai áldozat hozza a győzelmet. És Jézus Krisztus ezt megtette. Ha elhiszed, megvan a gyümölcs. Értitek? Ezt kéne, hogy megértsük. Hit által olyan nehezen megy nekünk. Mert számítjuk a cselekedeteket. De ezeket akkor számítjuk, amikor emberi cselekedetek. És ha Isten tudna bennünk cselekedni, ó, bár csak bennem és bennetek, az Isten cselekedne. Hogyan is tette ezt meg Jézus Krisztus? A Filippi Belekhez írott levél 2. fejezet 6. verse. És onnantól olvassuk a testet öltést. Aki mikor Istennek formájába vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, egészen a keresztpának haláláig. Annak okáért az Isten is támogatta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ilyen szeretet. Ameddig nem éled át, ameddig nem éljük át, hogy mit jelent a semmiből, hogy valaki kiemelje,
addig ezek üres szavak, hogy Isten az ő fiában megalázta magát a keresztfának haláláig, és olyan lett, mint mi. És ez azt jelenti, kedves gyülekezet, hogy ő földi létében nem használta isteni erejét. Értjük? Ez azt jelenti, hogy a Golgotán azért halt meg, mert ő az isteni erejét nem használta, és a földön, amikor ő csodát tett, ima által tette ezeket, és ha az isteni erejét használta, mások megsegítésére használta, de önmaga megsegítésére nem, és az atya azt mondta, életét adja ezekért az emberekért, nem segíthetek rajta, ez az egyességünk. Voltál már nyomorult állapotban, amikor semminek érezted magadat, amikor azt érezted, hogy nem vagy jó semmire, és valaki felemelt, megértett? Olyan ritkák ezek a mi életünkben. Olyan keveset gondolunk arra, hogy bűnösök vagyunk. Ez az internet, ez a világ arra tanít, hogy jók vagyunk, szépek vagyunk, kivigszolhatjuk magunkat, nagyszerűek lehetünk. Egyáltalán nincs bennünk az az érzés, hogy mi nyomorultak vagyunk. És ha valami szép és jó még maradt bennünk, az az isteni kegyelemből van. Jézus mindenekben megismerte a halált. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15. verse. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Mit jelent ez? Hogy őt a próba érte, de nem engedett annak, hogy a kísértő hatással legyen rá. Érezte, hogy mi a bűnnek a terhe, de nem engedett annak, hogy megtegye. És ez az, amit mi oly sokszor elvétünk, amit nem tudunk, ami gyötri a mi életünket. Ma is. Hányszor? Jaj, hogy nem elemezzük ki az életünket, hogy már nem divat önvizsgálatot tartani, mert arra tanít ez a világ, hogy jók vagyunk. Ne csaljon meg minket ez a világ. És ebben éljük a mindennapjainkat. Nézzétek meg, milyenné vált Jézus a kereszten, és az ő élete milyen lett. Ézsás proféta könyve 53. fejezet első versétől. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál, ő előtte is, mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt. Nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott vétkeinkért, és békességünknek büntetése rajta van. Az ő sebeivel gyógyulunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őrel veti. Kínosztatott pedig, alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mérszászékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Megpróbálom egy halvány érzését és tudatát ennek az ige szakasznak behozni most ide, ebbe az elmélkedésbe. Amit én mondok, az gyarló emberi semmi, egy töredéke, még töredékének töredék is az, amit Jézusról írt ez az ige, amit ő megélt. Azt mondja, alakja nem volt ékes. Tudja, mit jelent csúnyának lenni. Tudja, mit jelent megöregedni. Tudja, mit jelent fiatalként nyomorultnak lenni, görbének lenni, tönkrementi válni, kimerült életet élni. Ábrázata nem volt kívánatos. Tudja, mit jelent az, amikor húzózkodnak tőled.
amikor írtóznak tőled, amikor nem akarnak veled egy körbe lenni, amikor te odamész, elmennek, tudja, mit jelent ez. Tudja, mit jelent az, amikor nem szeretnek. Utáld volt. Tudja, mit jelent, amikor megennének egy kanál vízbe. Amikor nem vagy szívesen látott és szívesen fogadott. Amikor nem örvennek a sikerednek, az eredményeidnek, annak a gyenge életednek. Tudja, mit jelent az, amikor elfordulnak tőled. Szüleid, testvéreid, barátaid, szeretteid. Emberektől elhagyott volt. Tudja, mit jelent egyedül maradni. Magadra maradni. Úgy, hogy sokan vannak körülötted, lehet a családban is, és egyedül érzed magad. Tudja, mit jelent ez az elhagyatottság. Minden segítség nélkül. Emberek között, családban, magányosan. Azt mondja, fájdalmak és betegség ismerője. Tudja, mit jelent kitagadnak lenni. Mit jelent, ha elhagynak, ha becsapnak, ha tönkretesznek, ha kemoterápián mész át. Igen, ha rákbeteg vagy, ha komoly műtét előtt állsz, tudja, mit jelent ez. És tudja, mit jelent gondolni arra, hogy a halál közel van és meg kell halni. Nagyon nehéz gondolatok ezek, amelyek lehet, hogy nem mind ér bennünket, de lehet, hogy egy. És az az egy teszi tönkre az életünket, ha nem hiszünk a megváltóban. Elrejtettük orcánkat előle, mondja az ige. Nem gondoltunk ővele. Tudja, mit jelent, amikor nem számít az, hogy mit gondolsz. Nincs, aki veled együtt gondolkodjon. Nincs, aki veled együtt tervezzen. Tudja, mit jelent ez. Miért vállalta ezt? Felvállalta a mi fájdalmainkat, betegségünket, lelki betegségünket, bűneinket. Bűneinkkel sebesítetett meg a Golgotán. Rontás érte a mi vétkeinkért, hogy nekünk legyen békességünk. Ez az igazi testvér. Ez az igazi barát. Nincs ilyen. Nincs ilyen a földi életben. Mindenki menti a maga bőrét. De van nekünk ilyen Istenünk a mennyekben. Az Úr Jézus Krisztus, aki panasz nélkül örömmel vállalta a megmentésünket. Azt mondja a Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 5.-6. versei. Nem hagylak el nem távozom tőled. Úgyhogy bízást mondjuk, az Úr az én segítségem. Nem félek. Ember mit árthat nekem? Azt mondja a Mózes 5. könyve 31. fejezet. Legyetek erősek és bátrak. Ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened, maga megy veled, nem marad el tőled, és nem hagy el téged. Ha csak egy fájdalmad is van, ha csak egy lelki kínod is van, azt mondja Isten, légy erős. Én veled haladok, melletted megyek, magamra vállalom minden terhedet. És milyen jó, amikor a terhet meg tudjuk osztani valakivel. Amikor érezzük, hogy valaki van mellettünk. János Evangélium 15. fejezet 13. verse. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátjáért. Ez Jézus Krisztus. És ma este van ennél egy fontosabb gondolatom számodra, kedves jelenlevő. Nem mondtam újdonságot. Hát egész héten nem mondtunk újdonságot, mert tudjuk, hogy mit jelent az élet. De van egy nagyszerű gondolat, ami mindig olyan újdonságként csendül fel, és olyan jól esik a lelkünknek. Jézus Krisztus nem csak azokért adta az életét, és nem csak azokat emeli fel,
és nem csak azokat nem hagyja magára, akik vele akarnak és vele tudnak járni. Nézzétek, mit mond ez az ige. A Máté Evangélium a 9. fejezet 12. 13. versében. Jézus pedig ezt halván mondta nekik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosa, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Jézus Krisztus, érted és értem, akik nem tudunk. Akarjuk. A lélek kész, a test erőtelen. Érted és értem. Akik egy olyan életet élünk, amiben mutatjuk, hogy tudunk, a valóságban megéljük azt, hogy nem tudunk. És Jézus, értünk jött el, ezekért jött el, akik nem tudnak, akik képtelenek vagyunk. És erre rádöbbenni a legnagyobb valóság és igazság az életünkben. Ha erre rádöbbentünk, és hogy innen csak Jézus az, aki tud rajtunk segíteni, hit által, ha elhisszük, s nem kell hozzunk semmit, csak életünket, minden a miénk. Minden a miénk. Egy pár gyönyörű bibliai történet, gyöngyszem, mely adjon számunkra ma este bátorítást. János Evangéliuma 8. fejezet 4. 5. versei. Mondának néki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövezessenek meg. Te azért mit mondasz? Tudjátok, mit mondott Jézus? Kegyelem. Kegyelem. Kegyelem. Máté Evangélium a 9. fejezet 10. verse. És lőn, amikor ő letelepedik a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal, és az ő tanítványai az asztalhoz, és látva ezt a farizósok, mondának az ő tanítványainak, miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Tudjátok, mit mondott Jézus? Kegyelem. Kegyelem. Kegyelem. Lukács 7.37 egész 39-ig. És íme a városban egy asszony, aki bűnös valamikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozza egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábánál sírva, könnyeivel kezdi öntözni az ő lábát, és fejének hajával törli meg, és csókolgatta az ő lábait, megkené drága kenettel, mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában. Ez, ha proféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És tudjátok, mit mondott Jézus? Kegyelem. Kegyelem. Lukács 15.20.21. És felkelmén elmén az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsokolgatá őt, és mondta neki a fia, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Mit mondott az atya? Kegyelem. Kegyelem. Ézsás 49.15. Hát elfelejtkezheti ki az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön néhe fián? És ha el is felejtkeznének is ezek, én te rólad el nem felejtkezem. Milyen csodálatosan Istenünk. És mondjak még valamit, mert az ige mondja tovább. Íme az én markaimba metszetelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Isten akkor sem felejtkezik el rólunk, amikor az ő markában, az ő tenyerében látja a mi életünket és ismeri minden gyenge mozzanatunkat, Isten akkor sem marad hűtlen hozzánk. Hanem azt mondja, életet, kegyelmet. Isten nem feledkezik el rólunk.
Isten, én, mi hogy állunk? És hogyha el is felejtkeztünk, és eszünkbe jut a jó Isten, ő nem felejtkezik el. Nem baj, ha eddig nem jöttünk. Nem baj, ha eddig nem döntöttünk. Nem baj, ha eddig csak felszínes adventisták voltunk. Nem ez a baj. Az a baj, ha ebben meg akarunk maradni. Nem baj. Semmi sem baj. Mert Jézus az olyanokért jött, mint amilyen én is te vagyunk. Gyarlók, akik mutatjuk a szépet, de belül gyengék vagyunk. A legrosszabbak. És ha ezt megértjük, mindent megértettünk, hogy van megmentő. Van megváltó. Mondjuk együtt a jobblatorra. Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodba. Tudjátok, Jézus mit mondott? Annak a leggyengébb embernek életének utolsó perceiben? Nem vádolta, hogy hányszor megmondtam, hogy milyen életet éltél? Nem vádolta. Mert azzal, hogy vádoljuk egymást, azzal, hogy megfélemlítésben élünk, nem élünk el semmit, de Jézus Krisztus szeretete célba visz bennünket. Jézus azt mondta, bizony, mondom neked még ma, velem leszel a paradicsomban. Amen.

Ez az ember Isten fia vala. A munka kész, a megváltásnak csodája elvégeztetett. A megváltó az átok fáján nagy kínok között kiszenvedett. Gúnyolódók ajkai nyílnak, és szemük merőn rámered. Előbb még büszkén gúnyolódtak. Most réntől gyötört emberek. A nap eltűnik, fáj álmában. A föld remeg és zeng az ég. A bátor harcos félelmében reszket, s a szeme fényben ég. S a marcona és értéketlen katona szíve feldobog. Az Isten fia volt ez ember. Ennél többet nem mondhatok. Az Isten fia volt ez ember. Száll messze időn, s téren át. Az Isten fia volt ez ember, ki viselt tövis koronát. Az Isten fia volt ez ember, ki áltja tenger és szelek, ki parancsolt a tengereknek, s az orkán neki engedett. Az Isten fia volt ez ember, ki áltják százon, ezeren, ki engemet is meggyógyított, mikor feküdtem betegen. Az Isten fia volt ez ember, ki az életnek ura volt, és feltámadván a halálból legyőzött sátánt és poklot. Az Isten fia volt ez ember, ki neked bűnös megbocsát. Ó, jöjj, borulj a keresztfához, és ingyen örök üdvöt ad.

0: Köszönöm, hogy velem tartottak a mai alkalommal. Tudni azt, hogy nem maradunk magunkra az élet gondjaiban, problémáiban, legfelemelőbb életérzés ez. Isten mindent megtett fia által, és akik elfogadjuk, közösségünk van Istennel. Köszönöm a Bálványos Várraljai gyülekezetnek ezeket az alkalmakat. Még két előadás van hátra a sorozatból. Szeretettel várom Önöket a jövő héten, majd az azt követő héten az újabb alkalmakra. A viszontlátásra.
1: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsér

0: Hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim, a Jóisten segítségével folytatni fogjuk eladássorozatunkat az isteni szeretetről. Most meghívom önöket, hogy a keresztény együttérzésről tanuljunk. A Szentírásban több helyen olvashatunk erről az együttérzésről, amely a szeretetnek a kifejezője. Olvassunk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. fejezetéből, onnan a 15. verset idézem. Örüljetek az örülökkel, és sírjatok a sírukkal. Ugyancsak Pál apostolnak egy másik leveléből, a zsidókhoz írott leveléből olvassuk a 4. fejezetnek 15. versét. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. És egy utolsó verset idéznék, ugyanannak az apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 12. fejezetnek 26. versét. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Az új szövetségben megjelenő szimpateó szó azt jelenti, hogy másokkal együtt, valakivel együtt megtapasztalunk valamit. Vagyis részes társ lenni a másik tapasztalatában. Szóljunk előbb az emberek közötti rokonszenvről, az együttérzésről, majd elmélkedésünk második részében Jézus Krisztusnak velünk való együttérzéséről. Előbb egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Woodrum asszonyról, egy 55 éves özvegyasszonyról, aki Chicagóban élt. Ismeretlen volt sokak számára, még azok számára is, akik ugyanabban a tömbházban laktak. Tragikus halála emelte ki őt az addigi névtelenségből azon a napon, amikor kiugrott a 12. emeleti szobájából. Letekintett az ablakból, rámosolygott a tömbház gondnokára, intett a kezével, majd a halálba engedte magát. Néhány sort találtak az asztalán, ezekkel a szavakkal. Nem tudom többi elviselni az egyedül létet. Nincsenek barátaim, senkitől sem kapok levelet, senki sem hív fel telefonon, képtelen vagyok tovább élni egyedül. Az összesereglett szomszédok megborzadtak, egyikük másikuk megjegyezte, nem tudtam, hogy egyedül lakik, nem tudtam, hogy olyan szerencsétlennek érzi magát. Hány ehhez hasonló eset létezik? A történet tipikus az emberi közömbösségre nézve. Oly kevés a másokkal való kommunikálás, a rokonszenv. A keresztények között is gyakran megtörténik ez. Érzéketlen lenni mások érzelmeivel szemben azt jelenti, hogy lebecsüljük őket. Nem tudunk szeretni és ugyanakkor elhanyagolni valakit. Mi nem élünk csupán fizikai, vegetatív szinten, hanem érzelmileg is be kell teljesedjünk. Ezen a szinten fejezzük ki reményeinket, álmainkat, szükségleteinket és személyiségünket. Ezen a hullámhosszon kommunikálunk a leggyorsabban, akár jóban, akár rosszban. Érzelmi lények vagyunk, nem csupán észlények. Amikor élettársat választunk például, az érzelmeknek döntő szerepük van. Miután elménk mindent mérlegre helyezett természetesen. Ha minden a logikától függne, az eszméktől, a tényektől, komputer segítségével is megtörténhetne a párválasztás. Öröm és elégtétel nélkül munkánk kényszerű lenne. Szeretet nélkül a család egymást ismerő idegenekből állna. Szeretet nélkül az egyház egymást nem ismerő idegenek társasága lenne. És most feltenném a kérdést, milyen a mi egyházunk ilyen szempontból? Lelki értelemben fontosabb az, amit érzünk embertársaink iránt, mint amit tudunk róluk. Családainkban és egyházunkban nem annyira fontos ismerni a többieknek intelligencia arányszámát, tehetségét, mint az, hogy érzelmileg közel legyünk hozzájuk. Még az üdvösségünk is ezen a szinten dől el a végsőkben. Nem ismereteink sokassága szerint leszünk elítélve vagy megítélve, hanem az szerint, amit Isten iránt és fele barátaink iránt éreztünk. Hogyan mondja a nagy parancsolat? Erről már tanultunk egy előbbi elmélkedésünkben. A Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatjuk a nagy parancsolatot krisztusi megfogalmazásban. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Az üdvösség szeretet kérdése tehát Isten és ember között. Ha a baráti kapcsolatukra gondolunk, hogyan születnek ezek, és hogyan ápolhatjuk őket? Ismeretek által, vagy elsősorban érzelmi síkon? Az igazi emberismeret érzelmi elkötelezettség nélkül lehetetlen. Nem véletlen az, hogy a pszichológusok és a teológusok a szív érzelmeiben látják az élet legfontosabb összetevőjét. Vegyünk egy bibliai példát. Ki ismerte legjobban Istent a teremtett lények közül? Ki volt legközelebb hozzá? Ki volt teremtetése után oltalmazó kérub Isten dicsőséges jelenlétében? A válasz, és mindannyiunk ismerjük a választ, Lucifer. Ésaiás proféta könyvének 14. fejezetében, vagy Ezékiel proféta könyvében a 28. fejezetben, és sok más bibliai részben olvashatunk róla, és az Isten elleni lázadásáról. Jakab apostol azt írja az levelében, hogy te hiszed, hogy az Isten egy, és jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Szellemileg senki sem tud annyit Istenről, mint Sátán. De érzelmileg ő van a legtávolabb Istentől. Ő az ős ellensége Istennek, és azután minden embernek. Vajon miért van annyi követője Lucifernek? Miért szolgálják őt sokkal többen, mint Istent? Azért, mert a bűn kiöli a szeretetet. Isten iránt és embertársaink iránt. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Amikor a bűn és a fedhetetlenség között döntünk, a valóságban Isten és Sátán között választunk. Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy érzelmi világunk életünknek a legfontosabb része. Sokakkal csupán eszmecserét folytatunk. Másokhoz érzelmi szálak fűznek. A komputerek és az internet világában mind több információhoz jutunk, mind könnyebb sokakkal kapcsolatba kerülni, de az érzelmi közlés mind kevesebb. John Ruskin írta egy évszázaddal ezelőtt, hogy két ember között a legnagyobb különbség az, hogy az egyik többet érez a másiknál.

Most, amikor a bűn elözönlött a világot, nagyobb szükség van a Szentírás szavára, mint bármikor. Hogyan olvastuk az elején? Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírokkal. Mi hamar nyerünk barátokat és hittestvéreket, amikor lélektől lélekig tudunk közölni. Ez a legmegfelelőbb eszköze az evangélium hirdetésének. Az embereket nem tudja megváltoztatni a száraz dogma, a rideg oktatás, bármilyen magas lenne a tanítás. Szíveinket a szeretet alakítja át. Ez az isteni módszer. Ha jóknak akarjuk látni embertársainkat, megértésre és szeretetre van szükség. Sokat tehetünk értük, ha osztozunk örömeikben és bánataikban. Általában a másokkal való közlésünk saját érdekeinket szolgálja. Barátokat

ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is, írja Pál apostol a Filippi beléhez írott levele második fejezetében. Bűnös emberi természetünk nem tud igazán örvendeni az örvendezőkkel és bánkodni a bánatos szívűekkel. Amikor valaki örvend, mert egészséges, mert a szükséges dolgokkal rendelkezik és sikeres az élete, az irigykedők nem tudnak örvendeni. Amikor valaki bánkodik, mert beteg, mert hiányzanak a szükségesek, mert elveszített valakit, az önző szívek nem tudnak vele együtt sírni. A megtért lélek örvend azokkal, akiket Isten megáldott, és osztozik a szenvedők bánatában. És nem csak érzelmileg támogatja a szerencsétlent, hanem javaival is. Jakab apostol által azt mondja a Jóisten, mi haszna atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Ha azt mondjátok, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek, mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. Íme hogyan fejezi ki Jakab apostol az igazi vallásnak erkölcsi és gyakorlati tartalmát. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. A rokonszenv hiányának legbűnösebb formája az, amikor valaki örvend mások szerencsétlenségének, vagy bánkodik mások öröme miatt. Említsük meg újból Lucifer példáját. Őt nagyon bántott az első emberpárnak boldogsága, és mindent megtett, hogy bánatra fordítsa örömüket. Egy másik példa Saul, Izraelnek első királya. Őt nagyon bántotta Dávidnak sikersorozata, amikor az izraelita nők dalba foglalták Dávid győzelmeit, és Dávid legyőzötteit tízezrekre becsülték, Saulnak pedig csak ezreket tulajdonítottak, a király irigysége halálos gyűlöletre váltott. Más példákat is említhetnénk a Bibliából, például a tékozló fiú bátyja, aki nem örvendett apjával és a szolgákkal együtt, amikor öccse hazajött, mint megtért ember. Sokszor irigyeljük azokat, akik örülnek, és elhanyagoljuk azokat, akik szenvednek. A mindenkivel szembeni rokonszenv az igazi szeretetnek kifejezése. A korintusiakhoz írott első levelében Pál apostol összehasonlítja Krisztus egyházának tagjait az emberi test tagjaival. És azt mondja, ha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Ha tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Most feleljünk őszintén. Így történik ez közöttünk.

Jézus Krisztus mindenkivel együtt tudott érezni. A kánai mennyegzőn örvendezett az örvendezőkkel, Lázár sírjánál sírt a sírókkal. Ő leginkább akkor örvend, amikor egy bűnös megtér. Lukács evangéliumában a 15. fejezetben néhány példázatot olvashatunk. Az egyik az elveszett lyukról szól, a másik a megtalált drakmáról, a harmadik a tékozló fiúról. Mindezek a példázatok Istennek tökéletes örömét fejezik ki a megtérő bűnössel szemben. Elmondhatjuk tehát, hogy az osztozott öröm legmagasabb formája a mások megtérésének örömével való feltöltődés. Ez a mennynek öröme. Újra megemlítem Pál apostolnak intését a Filippi Belekhez írott levele 2. fejezetéből, ahol azt olvashatjuk, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. A skopeo ige azt jelenti, hogy figyelmesen nézni valakire. Vagyis nagyon figyelmesek legyetek, nem csak a magatok hasznára, hanem mindenki hasznára is. Ne légy önző más szavakkal. Gondolj másnak javára is. Küzdj mások üdvösségéért, ha te megismerted már Krisztust. A következő versekben, ugyanabban a levélben Pál apostol azt írja, annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Az az indulat, vagyis az a gondolat legyen bennetek, mely volt Krisztusban. Ki tud örvendeni az örvendezőkkel, és sírni a sírokkal? Csak az, akiben Krisztusnak indulata van. Némelyek kihangsúlyozták azt, hogy Pál apostol így fogalmazott, a mások hasznát is, mintha veszélyben lennénk, hogy csak a mások hasznát keressük. Ó, nem, ez nem egy valóságos veszély. Inkább a fordított helyzet áll fenn. Mi történne, ha csak a mások hasznára gondolnánk? Hát akkor Krisztus gondolata lenne bennünk állandóan. Milyen áldott állapot lenne ez? Amikor Pál apostol a keresztény testvéri közösségre alkalmazza ezt az elvet, a filosztárgoi szót használja, a Róma Belekhez írott levele 12. fejezetében, a 10. versben. A filosztárgoi gyöngéd, meghitt szeretetet jelent, akár csak a családtagok között. Krisztus tanítása szerint családjának tagjait erősebb érzelmek kötik egymáshoz, mint történik a rokoni kapcsolatokban. Amikor az ő anyja és a testvérei keresték őt, és tudtára adták ezt neki, azt mondta nekik, ki az én anyám, vagy kik az én testvéreim? Azután elnézvén körös körül a körülötte ülőkön, mondta, ímé az én anyám és az én testvéreim, mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.

0: Hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Térjünk át most a keresztény együttérzésnek másik aspektusára. Arra, hogy nagyon fontos, hogy ne a magunk érzelmeire reagáljunk, hanem a másiknak érzelmeire. Például, ha valaki megsért minket, de megbánja, és bocsánatot kér, hogyan válaszolunk? Hogyan reagálunk? Az ő érzelmei és elvárása szerint? Vagy pedig a sértéseink és haragunk szerint? Vagy valaki szenved, szűkölködik, segítségre vár. Hogyan reagálok? Az ő érzelme és elvárása szerint? Vagy pedig az én zsúfolt programom szerint, amely sürget, hogy tovább menjek? Vagy valaki halálán van, és tudja ezt. Mit fogok mondani neki? Hogyan közeledek hozzá? Douglas Cooper, lelkész, felkeresett egy beteg asszisztensnőt a kórházban. Gyülekezetének tagja volt. A lelkész nem ismerte a diagnózist. Bátor, derűs hangon szólt hozzá, na, hogy érzi magát egy asszisztensnő, amikor egy másik asszisztensnő gondozza őt? A lány barátságosan, de kissé erőltetett mosollyal válaszolt. Aztán tanácstalan komolysággal szemébe nézett, és azt mondta, rákos vagyok. Igen későn fedezték fel. Az orvosok mindent megtesznek, hogy fékezzék a betegség elterjedését, mégis azt mondták, hogy időkérdése csupán. Douglas Cooper nem tudott lelkileg átállni ebbe a szörnyű valóságba. Általános dolgokról beszélt, aztán távozott. Nem sírt a sírokkal. A példázatbeli lévitához hasonlóan elhaladt egy szenvedő mellett, a szükségnek drámai pillanatában ott hagyta magába ruskat, halálra ítélt lányt, hogy egyedül hordozza az ember feletti terhet. Aztán lelki furdalással visszatért, hogy megtegye azt, amit elmulasztott. Drága testvéreim, az igazi szeretet ráérez a mások tépelődéseire, vagy pedig örömeikre, máskor a bocsánatot kérő vétkesnek bánatára. Könnyebb anyagi segítséget nyújtani, vagy igét hirdetni valakinek, és nem együttérzést kifejezni. Az együttérzés azt jelenti, hogy önmagunkból adunk valamit. Isten sáfárságra hívott el minket, és ez nem csak anyagi javak szétosztását jelenti, hanem szeretetet, osztozott szeretetet.

Kedves hallgatóim, szóljunk most néhány szót Jézus Krisztusnak rokon szemvéről irántunk. Amit olvastuk Pál apostolnak a zsidókhoz írott levele 4. fejezetéből, Jézus Krisztus az, aki igazán együtt érez velünk. Hadd olvassuk újra a 4. fejezet 15. és 16. verseit. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ebben a Biblia részben is az apostol a szimpateó ígét használja, melynek értelme együtt megtapasztalni valamit, osztozni valakinek tapasztalatában. Jézus Krisztus közös élményre hív minket ő vele. Ő tudja, mit jelent az emberi természet, a kísértés, a fájdalom és a halál. Irántunk való szeretetből velünk együtt érzett, mégpedig a kereszt halálig. Együtt sírt a sírokkal, hogy ők nem sokára együtt örvendjenek majd vele az ő országában. Jézusnak földi élete és munkássága a kegyelemnek megtestesülése volt. A vétkesek, a szegények s a megvetettek közel érezték magukat hozzá. A gyermekeket is magához vonzotta. A teljes igazságot szólta, de szeretetben. Sosem volt nyers, durva. Feddései aggodó szívből származtak, és könnyes szemekkel párosultak. Mindenki fontos volt számára. Mindenkit boldoggá akart tenni. Így teljesedtek az ő szavai, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ismervén fogyatékosságainkat, mindvégig szolgai szerepet vállalt. Így kellene szolgáljunk mi is embertársainknak, átgondolván állapotukat, beleélvén magunkat az ő gondjaikba, csalódásaikba, örömeikbe és bánatukba. Istennek üdvterve nem szorítkozik a mostani bűnös állapotunkra. Krisztusnak óhaja az, hogy mi is együtt érezzünk vele az ő örök boldogságában, hogy részes társai legyünk a dicsőségben. Így akarja felváltani az itteni nyomorúságunkat az örök dicsőség örömével, mint írja Ésajás próféta. Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyett örvendenek örökségükben. Örökös örömük lesz. Igen, Jézus Krisztus ezért jött világunkba, hogy átvezessen minket a szenvedés és halál völgyéből az örök üdvösségre. Néha bizalmatlanul kérdezünk Istennek szándékairól, gondolván, hogy nem érdeklődik eléggé felőlünk. Inkább az a gondolat foglalkoztasson, hogy mi nem érdeklődünk úgy, amint kellene az ő akaratáról és országáról. Sokkal többet kellene foglalkozzunk az ő megbocsátó és megszentelő kegyelmével, eljövetelének ígéretével, s a számunkra elkészített mennyei valósággal.

amikor másokat bátorítani, vigasztalni és segíteni akarunk, vezessük őket Krisztushoz. Ő sokkal többet tehet örök jövőnk tekintetében. Ő azt mondja János apostol által, most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét megláttlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek az örömötöket. Az új égről és új földről kapott látomást így örökítette meg a szeretett apostol. És hallik nagy szózatot, amely ezt mondja val az égből, imé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Pál apostol is többször hivatkozik a nagy változásra. Például a Timóteushoz írt második levelében, a második fejezet 12. versében. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. És most, drága keresztény testvéreim, nagyon-nagyon fontos részét kell kihangsúlyoznunk Jézus Krisztus közben járói tevékenységének. Meg kell értenünk az új világba való átmenetelünk feltételét. Hogyan olvastunk a zsidókhoz írott levélből? Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. És a másik vers ugyanabból a levélből azt mondja, ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Kivéve a bűnt, az ő Isten félelméért. Ez a feltétele a mi örökségünknek. A bűn elhagyása kegyes, istenfélő élet által. Istennek szent lelke mindenható segítséget ajánl fel nekünk, hogy Krisztuséhoz hasonló életet éljünk. Krisztus együtt érzett velünk szenvedéseinkben, de bűn nélkül. Mi pedig együtt érzünk majd vele a dicsőségben, szintén bűn nélkül. A bűn elhagyásának ideje most van, amikor Krisztus még közben jár érettünk az Atya jobbján. Foglalkoztasson tehát a megszentelődés, Isten parancsolatainak megőrzése a Krisztussal való közösség által. Akik nagyon sokat szenvednek, ne gondolják, hogy a szenvedés önmagában engesztelő hatással lehet. Úgy az egészségeseknek, mint a betegeknek, úgy a gazdagoknak, mint a szegényeknek Jézus Krisztusra van szükségük, bűnbocsánatra és kegyes életre. A feltétel ugyanaz, bűn nélkül, meghallgattatott az ő Isten félelméért. Miért nem tudunk néha örülni az örülőkkel és sírni a sírokkal? Miért nem lett állandó élményünk ki a krisztusi rokonszenv? A bűn miatt. Mint hallottuk Máté evangéliumából, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A szeretetlenség a bűnnek szimptomája. Krisztus legyőzte a bűnt, amikor velünk együtt szenvedni jött, és képes legyőzni bennünk a bűnt most, amikor vele együtt országolni készülünk. Pál így fejezi ki ezt a gondolatot a Róma belekhez írott levelében. De mindezekben, vagyis megpróbáltatásainkban, mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, tudnélik a gonosz angyalok,
sem fejedelemségek, sem hatalmasságuk, sem jelenlevők, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakasztat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Szeretett testvéreim, jöjjünk nagy közben járunkhoz, aki tökéletesen együtt érez velünk, aki hozzájön, a szeretetnek tanítványa lesz, János apostolhoz hasonlóan. Életünknek legmagasabb célja az, hogy Krisztus szeretetének részesei legyünk, és ezt a szeretetet másokra árasszuk. Ha szeretjük egymást, mondja János apostol, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Adja jó Isten, drága testvéreim, hogy az ő szeretete által örvendezni tudjunk az örvendezőkkel, és sírni tudjunk a sírokkal. A mások iránti rokonszenvünk legyen megtérésüknek eszköze. Jézus Krisztus maradjon részestársunk a jelen való tapasztalatainkban, hogy osztozni tudjunk nem sokára az ő örök örömében.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Sors kérdések.
1: Nyissuk meg Istennek igéjét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelénél. A Kolossé beliekhez írott levél 4. fejezet 2. versét szeretném alapigeként olvasni. Tehát a Kolossé beliekhez írott levél 4. fejezet 2. versében így hangzik Istennek igéje. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Az imádkozásnak ezt a módját, amire Pál apostol szeretne elvezetni bennünket, csak Jézussal együtt élve tanulhatjuk meg mi is, miként egykor Jézusnak a tanítványai. Akik amikor látták Jézus életét, Jézus imádkozó lelkületét, akkor odafordultak hozzá, hogy taníts meg minket imádkozni. A tanítványok nagyon közeli és bizalmas kapcsolatban álltak a Mesterrel, és így lehetőségük volt arra, hogy közelről is megismerhessék őt. Nagyon mély hatást gyakorolt rájuk Jézusnak a személyisége, tanításának a szokatlan stílusa, csodatévő hatala, de legjobban úgy gondolom talán az ima élete kötötte le őket és a figyelmüket. Megértették, hogy az az eredményes és szinte mágneses erővel vonzó élet, amely Jézus szolgálatát jellemezte, amögött valamilyen különös és hatalmas erő húzódik meg. Ezért vágyakoztak arra, hogy megismerhessék hatalmának és erejének ezt a titkát. Megfigyelték, hogy akár kora hajnalban, vagy késő este volt, teljesen mindegy, vagy éjszaka, Jézus mindig kereste az imádkozásnak a lehetőségét. Tanítványai érezték, bizonyára ebben van az ő erejének és hatalmának a titka. Ezért fordultak hozzá azzal a kéréssel, Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogy keresztelő János is tanította az ő tanítványait. És amikor Jézus megtanította őket, és már úgy tudtak imádkozni, ahogy Jézus tanította, akkor szinte az egész világot megremegtették azzal a kísérő erővel, amely ott volt velük. Mert akkor már ők is egy erőnek, egy hatalomnak a birtokosai lettek. Ha Jézus, az Isten fia, szakított időt az imádkozásra, akkor mennyivel nagyobb szükségünk van nekünk arra, hogy mi is szakítsunk időt. Szükségünk van arra, hogy Jézushoz hasonlóan mi is keressük az alkalmakat, amikor együtt lehetünk az Istennel. Nagyon szomorú tény az, amikor sok keresztény fél ettől az egyedül léttől. Fél attól a csendtől, amely a saját gondolataival, érzéseivel töltődik meg, fél egyedül maradni Isten előtt a gondolataival, érzéseivel. A keresztények többségének valamilyen pótszerre van szüksége, hogy ezt a csöndet kiiktassa az életéről. Ezért van nagyon sokszor, hogy bekapcsolnak valamit. Teljesen mindegy, hogy mit, de ne legyen csönd. Pedig Istennel csak csöndben lehet beszélgetni. Az Istennel csak ebben a csöndben lehet igazi kapcsolatot teremteni. Az ima akkor jelent valamit számunkra, és akkor hatásos, ha elismerjük, hogy mindenben az Istentől függünk. A Jézus által tanított ima egy elkötelezettséget jelent, egy speciális életmódot, az Isten akaratának a keresését és az életünkre való tudatos alkalmazását. Az ima az a közvetítő eszköz, ami a természet felettihez tudja kapcsolni az embert. És itt nem feltétlenül természet fölötti erőre gondolok, mert nagyon sokféle természet fölötti erő nyilatkozik meg ma az emberek között, aminek semmi köze nincs az Istenhez. Én azt mondom, hogy a természet fölöttihez kapcsol, azaz Istenhez kapcsol. Az Istennel köt szoros kapcsolatot köztem és ő közötte az imádság. Ugyanakkor elmondhatjuk azt, hogy az ima a menny tiszta és szennyezetlen légkörével vesz körül bennünket, és amíg ez a légkör vesz körül bennünket, addig Sátán abszolút nem tud nékünk ártani. Addig teljesen védettek vagyunk. Soha se felejtjük el, hogy az ima a vallásos életünknek a szíve, a lelke. De hadd kérdezzelek benneteket, mit ér egy szív nélküli vallás? Úgy gondolom, hogy annyit, mint egy élettelen test, semmit már. Ezért kell nekünk is a tanítványokkal együtt imádkozni, és mondani azt, Uram, taníts meg minket imádkozni. Taníts minket imádkozni, hogy mi is végre meg tudjuk vele nyitni a mennyei tárháznak az ajtaját, hogy végre mi is mennyei erőnek és hatalomnak a birtokosaivá lehessünk. Nagyon sokan gondolják azt, hogy az Istennek ez a kívánalma, amit az alapigében is olvastunk, ami az alapigéből is kitűnik, hogy álhatatosak legyünk az imádkozásban, vagy ahol máshol olvassuk a Bibliában, hogy szüntelen imádkozzatok, na ez soha nem valósítható meg az életünkben. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a szüntelen imádkozás, az imádkozásban való álhatatos kitartás, az azt jelenti, hogy nagyon hosszú ideig letérdetelve imádkozok, vagy megállok valahol, összeteszem a kezemet, és úgy imádkozom. Akik így gondolják, azoknak téves fogalmuk van az imádkozásról. Ezek az emberek úgy gondolják, az ima az nem más, mint az embernek egy cselekedete. Egy olyan cselekedete, ami a környezetében élők számára is érzékelhető, látható. Isten imádni azonban nem csak helyhez és formához kötötten lehet. Nem csak úgy, hogy valahol megállok, valahol leborulok, valahol összeteszem a kezemet. Így is lehet, de nem csak így. Esetenként jelentősége lehet a helynek is, az imádkozás formájának is, de nem ez a legfontosabb. A hely és a forma csak alkalomszerűen határozza meg az Isten iránti imádatunkat, de akkor, amikor meghatározza, akkor nagyon meg akarja határozni. Ellen White írásából szeretnék idézni, a Proféták és Királyok című könyvében írja, kiváltságunk, hogy Isten előtt leborulva küldjük fel könyörgéseinket, mind a közös Isten tiszteleten, mind pedig a csendes kamránkban. Jézus, ami példaképünk is, térdre borulva imádkozott. Követőiről olvashatjuk, hogy ők is letérdelve imádkoztak. Pál mondta, meghajtom térdemet az Atya előtt. Esdrás is térdre estve vallotta meg Isten előtt Izrael vétkeit. Dániel napjában háromszor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét. Az imádkozás órája és helye szent, mert Isten van ott. Ha magatartásunkban és viselkedésünkben tiszteletet tanúsítunk, akkor elmélyül bennünk az az érzés, amely tiszteletre késztet, hogy szent és félelmetes az ő neve. Ebből a rövid szakaszból, a bizonságtétel üzenetéből azt érthetjük meg, sokszor jelentősége van a formának is az életünkben. Amikor megtehetjük, akkor tegyük úgy, mint a Biblia szent emberei, hogy hajtsuk meg térdünket a világ mindenség Ura és Teremtőre előtt. Minél mélyebben fejezzük ki a mi tiszteletünket az Isten előtt. De ahogy az előbb is megfogalmaztam már, nem minden esetben a forma az, amely meghatározza a tiszteletünket. Mert térden állva is lehet tiszteletlenül imádkozni, illetve egyáltalán nem imádkozni, csak úgy csinálni, mintha imádkoznánk. Az, hogy mi van a te szívedben, hogy érzel az Isten felé, mi az, ami betölt akkor, amikor az Istennel való kapcsolatot keresed, ez a döntő, és ez a fontos. És ez ott kell legyen a te magatartásodban, az Istennel való párbeszédedben. Isten azonban még ennél is komolyabb imádkozásra akar késztetni bennünket. A Szentírásban szinte refrénszerűen találunk olyan meghatározásokat, mint amit az alapigényben is olvastunk, hogy az imádkozásban álhatatosak legyetek. Lukács 18.1-ben pedig arról olvashatunk, hogy mindig imádkozni kell és meg nem bestülni. Vagy Tesszalonikai levélben, az első levél 5. fejezet 17. versében pedig azt mondja Pál, hogy szüntelen imádkozzatok. No, ez az, amire meg akar tanítani az Isten bennünket. Mi emberek úgy szoktuk felosztani az életünket, mint egy tortát. Szeletekre vágjuk, és adunk belőle egy szeletet ennek is, egy szeletet annak is, és így tovább, és talán még Istennek is. Ha azonban az Istent helyezzük életünk középpontjában, akkor nem egy szelet jut többé az Istennek az életemből, az életem tortájából, hogy a példa képével éljek, hanem minden szeletbe benne fog lenni az Isten. Isten erre szeretne megtanítani bennünket. Csodálatos lehetőségek nyílnak meg előttünk akkor, ha Istennel kezdjük meg a napunkat. Nagyon sokszor hallottam már tapasztalatként elmondani testvérektől, hogy milyen csodálatos áldást éltek meg, amikor Istennel kezdték meg a napot. És mennyire érezték a hiányát akkor, amikor ezt elmulasztották. Azonban még ennek is van egy buktatója. Mert lehet, hogy az Istennel kezdi meg valaki a napot, az ő csendes kamrájában ott van az Istennel, de utána, amikor befejezi az ő áhítatát, az Istennel való beszélgetést, az igéről való elmélkedést, akkor ebből az ima kamrából kilépve sokan rázárják az ajtót az Istenre, elindulnak a nap problémái, gondjai, feladatai felé, és nem viszik magukkal az Istent. Ott hagyják. Teljesen kikapcsolják, egy teljesen új ember lép ki, a szüntelen imádkozás pedig azt jelenti, hogy minden helyzetben kapcsolatban van az Istennel. Azok az emberek, akik ezt a kapcsolatot megszakítják, akik nem hajlandók egész napjukra magukkal vinni az Istent, azok attól az áldástól fosszák meg magukat, amely az Istennel való közösségnek egy természetes következménye. És azt az áldást, amit ő adhatott volna. A szüntelen imádkozó ember az nem engedi el azt a fonalat, amely összekapcsolja őt az Istennel. Csupán azért, mert befejeztem az imádkozást, vagy már elkezdtem a munkát. Az Isten jelenlétének a tudata kell, hogy betöltse és meghatározza cselekedeteimet minden helyzetben. Mit tehetünk, hogy ilyen ima közösségünk legyen az Istennel? Úgy gondolom, mindenek előtt meg kell tanulni azt, hogy a gondolkodásunknak a fókuszát minden helyzetben tudjuk az Istenre irányítani. Akik már fényképeztek, azok tudják, hogy fényképezni a gépnek a lencséjét, a fókuszát, a gyújtótávolságát be kell állítani, mert másképp homályos a kép. Akár túlnéz a fényképezőgép fókusza a kijelölt tárgyon, akár elénéz, mindig homályos fog lenni. Csak akkor látok tisztán a képet, hogyha beállítom a távolságot. És valahogy így kell az Istennel való kapcsolatban is nekem beállítani a távolságot. A szemünk Istennek egy olyan csodálatos ajándéka, amely automatikusan tud váltani. Bárhová nézek, automatikusan beállítja a gyújtó távolságát. Mindegy, hogy közel nézek, mindegy, hogy távol nézek, a szemem azonnal vált, mindig olyan pozícióba vált, amilyen távolságot én át akarok látni. És tudjátok, így van ez az életben az Istennel való kapcsolatra vonatkoztatva is. A gondolkodásunknak a fókuszát tudni kell állítani. Bármilyen pozícióban, bármilyen helyzetben, bármilyen körülmények között vagyok, a gondolkodásomnak a fókusza irányulja mindig az Istenre. Az ilyen állandó kapcsolat jelenti azt, hogy mindenkor imádkozni, szüntelen imádkozni. Jézus nagyon határozottan óv az imádkozással kapcsolatban a sok beszédtől. A sok beszédű ima olyan, mintha Istent ki akarnánk oktatni, mintha Isten felvilágosításra szorulna, mintha szüksége lenne a mi információnkra. Nagyon sokszor fölöslegesen mondunk el dolgokat az Isten előtt. A szüntelen imádkozás az nem állandó beszédet jelent. Isten kér arra ugyan, hogy szüntelen imádkozzunk, de nem arra kér, hogy állandóan beszélj. Imádkozz. Az imádkozás az egy kapcsolatteremtés, egy beszélgetés, amikor én hallgatok is. Ahogy a barátomhoz elmegyek, akkor nem csak én mondom neki állandóan a mondandómat, és szóhoz se engedem jutni, hanem el is csendesedek, és arra is kíváncsi vagyok, hogy ő mit fog mondani arra, amit én mondtam. Vagy talán éppen úgy kezdem a beszélgetést, megvárom, hogy ő mit mond nekem. A Szentírásban, Jézus hegyi beszédében olvashatjuk azt, amikor Jézus felvilágosít bennünket, a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Tehát nem azért kell elmondanom, mert ő nem tudja. A 139. Zsoltár 4. versében pedig arról olvashatunk, hogy mikor még nyelvünkön sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Hát ha még én se értem, illetve értem, de még nem tudtam szavakba foglalni. Még kimondani nem tudom, még most keresgélem a szavakat, hogy hogy is fejezzem ki, de az Isten már tökéletesen érti. És ezzel azt mondja,

No, így van ez az imádkozásunkban. Barátként üdvözöljük-e Jézust örömmel akkor, amikor imádkozhatunk? Vagy csupán azért imádkozunk, mert eljött az imádkozás ideje, és hát ez természetes, hogy most akkor imádkozom. Fel kell tegyük a kérdést önmagunk felé, hogy örömöt jelente nekem Jézussal együtt lenni. Szívesen áldozom-e fel a szabadidőmet a vele való ima beszélgetésekre? Mert a barátommal való találkozásra szívesen áldozom fel az időmet. Lemondok egyéb dolgokról, csak hogy vele találkozhassak. Na, a Jézussal való beszélgetésben, imádkozásban így vagyunk-e? Meg tudom-e osztani vele érzéseimet, gondolataimat? El tudok-e mondani mindent? Ugyanakkor viszont a beszélgetés módja és tartalma is bizonyságot tesz arról, hogy milyen a barátok közötti viszony. A barátság legalapvetőbb feltétele az őszinteség. Az igazi barátok között nincs helye a képmutatásnak. Ezért csak olyan tartalmú imát mondjunk el, amit a szívünkben is úgy érzünk. Egyszer, nem tudom már melyik évben volt egy ifjúsági imaheti anyag, amiben egy nagyon érdekes történetet olvastam. Az volt leírva, hogy a család az asztalhoz jött, hogy elfogyasszák az ebédet, és az édesapa fölkérte a kisfiút, pár éves kisfiát, hogy most te imádkozzál, fiam, az ebédhez. És a gyerek mielőtt imádkozott volna, először körbenézett az asztalon, hogy mi van megterítve. És csupa olyan dolog volt, olyan zöldféle, ami neki nem tetszett, nem ízlett. És ezért az imája olyan tartalmú is volt. Nagyon sajnálom, Uram, hogy most ilyen ételt adtál ebédre. Lehet, hogy talán az apa is ugyanígy érzett, de hogyha ő imádkozott volna, akkor mit gondoltok, mit mond? A szokványos szöveg szerint, hogy hálát adok, Uram, hogy hadd ne folytassam. No, ezzel a példával akartam érzékeltetni azt. Nagyon sokszor a mi imádkozásainkban formális szövegek hangzanak el. Istennek beszélünk olyan dolgokról, amit talán nem érzünk át igazán. Nagyon lényeges az is, hogy a barátunknak nem mindig ugyanazt mondjuk el minden alkalommal. Képzeljétek el, milyen volna az a baráti találkozó, ha akárhányszor találkoznak, az egyik barát mindig ugyanazt mondaná. A Jézussal való kapcsolatunk sem áll abból, hogy minden nap elmondjuk neki ugyanazt, ugyanabban az időben. Amikor fiatal hívő voltam, ott abban a gyülekezetben, ahol éltem, sok testvérnek tudtam volna folytatni az imáját. Akárhol abba hagyja, azonnal be tudtam volna kapcsolódni és elmondani helyette tovább. Mert tudtam, hogy mit mond, mert mindig ugyanazt mondta. Az ilyen magatartás az inkább az Úr és a szolga kapcsolatát tükrözi, nem a barátét. A baráttal való beszélgetés ugyanakkor nem mindig céltudatos, nem mindig egy konkrét dolgot akar minden esetben megbeszélni. A barát az sokszor csak azért találkozik a barátjával, mert jó vele együtt lenni. Mert még örül annak, hogy beszélgetésre is van lehetőség, és ez csak egy plusz ajándék. Magáért, az együttlétért is jó találkozni. Mi nagyon sokszor Jézushoz csak azért megyünk, mert konkrét kérésünk van. Meg kell tanulnunk Jézussal is ilyen őszintén, közvetlenül beszélgetni. Elbeszélgetni vele csak azért, mert jó a vele való közösség, jó az, ha elmondhatjuk neki a gondolatainkat, és meg kell tanulnunk úgy imádkozni, hogy nem kérünk semmit, csak éppen elmondjuk neki azt, ami történt velünk. Mert az sem jó, hogyha egy barát mindig úgy jön hozzám, hogy mindig kér valamit. Egy idő után kellemetlenné válik. Csak az a barátság az igazi, amikor elmegyünk, és ami éppen jön belőlünk, azt szabadon elmondjuk. Az ilyen kötetlen beszélgetés teszi igazán bensőségessé a baráti kapcsolatot, de a Jézussal való kapcsolatot is.

A konkrét esetek elmondásakor pedig, amikor Jézusnak elmondjuk a életünk problémái, dolgait, akkor se fogalmazzuk általánosságban. Ne csak azt mondd el, hogy bocsásd meg az én bűneimet, hanem beszéld meg Jézussal a részleteket is. Mert gondolj csak arra, hogy amikor a barátodnak elmondod, hogy mi történt veled, akkor csak azt mondod el egy mondatban, hogy ez történt? Én biztos vagyok benne, hogy nem. Hanem elmondod, hogy hogy történt. Mit éreztél? Milyen hatással volt rád, ami történt? Mit váltott ki belőled? Mindent, ami azzal az eseménnyel kapcsolatban jöhet, azt mind elmondod. No, Jézusnak is mondd el, hogy mit éltél át akkor, amikor elkövetted a bűnt. Mondd el, hogy milyen küzdelem folyt benned. Mondd el, hogy mit éreztél utána magadban. És milyen tanulságot vontál le belőle. És mondd el azt, már látod, hogy hová kell lépned. Hol kell helyreállítani a te életedben dolgokat. És ehhez kérd az ő segítségét. Vagyis mindent beszélj meg Jézussal, akkor a te barátod. Ha azonban már nem jelent örömet a Jézussal való beszélgetés, akkor ez annak a jelzése, hogy a vele való kapcsolatoddal valahol valamilyen baj van. Vagyis meggyengült a barátság közted és Jézus között. Erre azonban nem az a megoldás, hogy elkezdesz prédikációkat hallgatni, vagy vallásos könyvet, esetleg a Bibliát olvasni. Ettől nem fog helyrejönni a baráti kapcsolat. Ez éppen olyan dolog, mintha a barátoddal megromlott a kapcsolatod, és elkezded a régi leveleit olvasgatni. Mit gondolsz, helyre jön ettől a kapcsolat közöttetek? Nem. Egész biztos, hogy nem. És Jézussal sem jön helyre a kapcsolat csupán attól, ha elkezded olvasni a Bibliát. Neked oda kell menni hozzá. Újra fel kell venni vele a kapcsolatot. Ha ezt nem teszed meg, akkor hiába nyitod ki a Bibliát, hiába olvasod a régi leveleit, azok nem újítják meg a közted és a közötte lévő kapcsolatot. A személyes kontaktus felújítására van szükség. De jó tudni azt, hogy Jézus mindig kész a baráti jobbját nyújtani, mindig kész biztosítani arról, hogy ő a te barátod. A helyzet állása minden esetben csupán a mi személyes döntésünkön múlik, hogy én akarok-e újra az ő barátja lenni. Mint barátait, Jézus egy különös és szinte hihetetlen imádkozási módra szólít fel és bátorít. János evangélium a 15. fejezetében, ahol azt mondja el Jézus, hogy ti az én barátaim vagytok, ott a 15. fejezet 16. versében mondja el, hogy ti az én barátaim, akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Jézus ezzel a gondolattal, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek, egy szinte hihetetlen imádkozási lehetőséget kínál fel. Jézus azzal érvel az előző versekben, hogy mindez azért lehetséges, mert ti nem szolgák vagytok, hanem ti az én barátaim. Ez a kulcsa ennek. Ez az alapja. Ugyanakkor bátorítani is akar bennünket ezzel a felszólítással, hogy merjünk kérni az atyától. Nagyon sokszor a bátortalanságunkban van a hiba. Jakab apostol éppen ezért szól az ő levelében, hogy kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén. Nagyon sokszor mi is úgy vagyunk, mint az evangéliumban az a történetbeli apa, aki odaviszi a fiát Jézushoz, hogy gyógyítsa meg. Mert a tanítványok nem tudták meggyógyítani, és most Jézusnál próbálkozik. És Jézushoz odavíve az apa is már a tanítványoknál átért kudarc hátterén egy kérdőjellel megy oda Jézushoz, egyfajta bizalmatlansággal, és szinte ott van a szavában, hogy Uram, meg tudod gyógyítani? És Jézus kérdéssel válaszol vissza, és azt mondja, hogy ha hiheted. Ezen múlik, mert minden lehetséges a hívőnek. Ha hiheted, akkor meg tudom gyógyítani. Ha hiszed. És az apa azonnal
kivágja magából, hogy hiszek Uram. Mert ő azt akarta, hogy a gyermeke meggyógyuljon. A Szentírás nem jegyzi föl apró részleteiben a történő eseményeket. Én azonban, ahogy beleélem magam abba a szituációba és abba a történetbe, úgy gondolom, hogy amikor az apa kimondta ezt, hogy hiszek Uram, akkor Jézus hagyott neki még egy kis időt. És meg sem mozdult. Nem tett semmit azért, hogy a fiát meggyógyítsa, csak éppen nézte őket. És talán ez a jézusi tekintet késztette az apát arra, hogy átgondolja, hogy mit is mondtam. Mit is kérdezett Jézus, és én mit is mondtam. És amikor megfelelően átértékelte, és átgondolta, és tudatára döbbent, hogy mit mondott, és hogy érez, akkor újra oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Úgy gondolom, hogy ez a mi alapproblémánk is. Mi is nagyon sokszor elmondjuk azt, hiszek Uram, aztán utána Jézus enged egy kis időt. Nem hallgatja meg mindjárt az imánkat. Nem ad választ a kérésünkre. Hagy egy kicsit elmélkedni, gondolkodni, érlelni azt, amit kértünk tőle. Hogy rájöjjünk, az én hitem nagyon gyenge. Nekem szükségem van arra, hogy légy segítségül az én hitetlenségemben. És Jézus ebben a gondolatban, amit az előbb említettem János evangéliumából, arra bátorít, hogy az én nevemben kérjetek az atyától. És akkor megadatik néktek. Na de mit jelent Jézus nevében kérni? Azt jelenti, hogy az imádkozás végén elmondom, hogy mindez pedig Jézus Krisztus nevében kérem tőled. Ezt jelenti? Vajon nem szoktuk-e elmondani azoknak az imáknak a végén is ezt, amit végül mégse hallgat meg az Isten? Úgy gondolom, hogy szinte majdnem minden imádság végén elhangzik ez a Jézus nevére való hivatkozás. És mégis nagyon sok imádkozás, úgymond idézőjelbe téve, nem hallgattatik meg. Akkor hol van az ígéret biztosítéka? Hol van a beteljesedés? Hol bízhatunk abban, amit Jézus mondott? Ellen White írásaiban olvashatunk nagyon határozott tanácsokat és kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy mit jelent Jézus nevében imádkozni. Csupán hivatkozni szeretnék néhány ilyen gondolatra. Jézus élete című könyvében írja többek között, Krisztus nevében imádkozni azt jelenti, hogy felvesszük jellemét, megvalljuk nevét, kinyilatkoztatjuk lelkületét és végezzük munkáját. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is azonosítja magát gondolatainkkal, céljainkkal. Így vegyül össze szívünk és elménk összhangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást, csak azt, hogy eleget teszünk saját indítékainknak. Mikor történhet meg az, hogy miközben én saját indítékaimnak késztetésére fogalmazom meg a kérésemet, de az nem más, mint a bennem lakozó Jézus kérése, no ez akkor történik meg, ha megvalósul, amiről Pál a Galáta beliekhez írott levélben szól, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Akkor, ha ez megvalósul, akkor amit én kérek, az nem a saját kérésem, hanem a bennem lakozó Krisztusnak a kérése, mert összhangban vagyunk. Azt mondta Ellen White az előbb idézett szakaszban, hogy Krisztus nevében imádkozni azt jelenti, felvesszük jellemét, kinyilatkoztatjuk lelkületét. Mert Krisztus nevében imádkozni azt jelenti, hogy én Jézus pozíciójába állok. Nem a nevére hivatkozok, hanem az ő pozíciójába állok. Mert én Jézussal hitáltal helyet cseréltem. Én elfogadtam őt személyes megváltómnak, és Jézus az én helyembe odaállt.
vállalva a bűnös életemnek minden következményét. És ő azt a jogot adja nekem, hogy most én pedig az ő pozíciójába álljak, úgy állhatok az Isten előtt, mintha én most Jézus Krisztus lennék, az Istennek fia. De ahhoz, hogy én élhessek ezzel a joggal, nekem igyekeznem kell a Jézusi életet élni. Nekem komolyan kell vennem ezt a helycserét. Nem csak úgy kell gondolkozni rajta, hogy hát igen, Jézus átvállalta az én bűneim büntetését, utána pedig hát én majd élem a magam életét. Ha Jézus komolyan gondolta, hogy az én helyembe állt, akkor nekem is komolyan kell gondolni, hogy én pedig az ő helyébe állok. És akkor meg kell próbálnom úgy élni, mind tökéletesebben, mind teljesebben, ahogy Jézus élne most az én helyemben. És ha én ezt teszem, akkor én Jézus nevével rendelkezem. Én az Isten fia vagyok, nagybetűvel írva. Egy csodálatos pozíciót biztosít Jézus nekem. És ebben a pozícióban kérhetek én bármit az Atyától. Mert amikor Jézus nevében kérem, aki tökéletes összhangban van az Atyával, akkor az Atya mindenben meghallgatja őt. Mert közöttük összhang van. És ha én Jézus nevében kérem, akkor engem is meghallgat, mert én is összhangban vagyok az Atyával. Ez az, amit felkínál. És ez a lehetőség az imádkozó életformának az eredménye. Amiről Pál az alapigényben beszél. Az imádkozásban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Vigyázván abban, hogy a szüntelen imádkozó élettől ne tudjon elszakítani benneteket senki. Vigyázván abban, hogy a gondolkodásotoknak a fókuszát szüntelen tudjátok Jézusra irányítani. Adja jó Isten, hogy ez így tudjon lenni a mi életünkben. Amen.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödrötás és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Krónikák második könyve, 16. fejezet, 9. vers. Mert az Úr szeme körbejár az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá.

A házasságnak nem csak érzelmi, de egészségügyi szempontból is pozitív hatása lehet, derül ki egy amerikai egyetem kutatóinak vizsgálatából. A szakemberek arra jutottak, hogy azoknál, akik házasok vagy házasok voltak, jóval kisebb a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik soha nem léptek Friedre. Kedves hallgatóink, többet a vizsgálatról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is az érdekes hírek 10 percében Váradi Kriszta és Bálint Imre közreműködésével. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Demény János háziorvos a cukorbetegségről szóló előadását fogja folytatni. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Egyszeresen telítetlen zsírban gazdag táplálékok, és most kezdődik a zsíroknak a miben léte, ugyanis kimutatták, hogy ezek az egyszeresen telítetlen zsírok, ezek az egészséges zsírok, és ezek a jó zsírok a cukorbetegségben. Ugyanis például a mediterrán országokban, ahol körülbelül ugyanannyi zsírszázalékban fogyasztanak zsírt, tehát körülbelül ők is 40-43%-nyi zsírt fogyasztanak, de mivel nagyon sok az olívaolaj benne, és tudjuk, hogy az olívaolaj tartalmazza a legtöbb egyszeresen telítetlen zsírt, náluk sokkal-sokkal ritkább a cukorbetegség. És kiderült, ez az úgynevezett mediterrán diéta, nem tudom, hallottak róla? Ki hallott a mediterrán diétáról? Most többen hallottunk, nagyon jól olvassuk el az interneten, nagyon-nagyon egészséges ez a mediterrán diéta, és a legfontosabb a mediterrán diétában az egyszeresen telítetlen zsír az olívaolajból, ugyanis ők szinte csak olívaolajat tartalmaznak, csak olívaolajat fogyasztanak. Természetesen az olívaolaj akkor a legegészségesebb, ha olívabogyóként fogyasszuk el. Csak egyesek nem szeretik, illetve hogy nincs kultúrája ennek, mert hát eléggé keserű, meg sokszor olyan fanyar íze van. De szokjuk meg, mert nagyon kellemes, hogyha hozzászoktatjuk az ízlelő bimbóinkat, nagyon kellemes íze van, mert hogyha már egy komoly cukorbetegség kialakult, és meg akarunk gyógyulni belőle, ha esetleg már 2-3 féle gyógyszert eszünk, és átérünk egy ilyen teljes értékű növényi étrendre, akkor bizony egy ideig az olívaolajat se fogyaszthatjuk, hanem teljesen olajmentesen olívaolajat fogyaszthatunk, de olíva bogyó formájába. Semmiféle olajat akkor, semmiféle látható zsíradékot nem szabad akkor fogyasztani egy ideig. A mandula negyed csésze 12 g egyszeresen telítetlen zsír tartalmaz. Szezámmag tartalmaz nagyon sok egyszeresen telítetlen zsírt, és egyetlen egy dologra, az avokádóra térnék ki. Az avokádó egy gyógyító, egy gyógynövény. Avokádót, ha lehetőségünk van, fogyasszunk. Nem csak ezért, mert sok egyszeresen telítetlen zsír van benne, hanem nagyon-nagyon sok antioxidáns, ami aztán gyógyítja a küszködő, a szabad gyökök ellen küszködő antioxidáns rendszereinket, támogatja. Tehát az avokádó, ezek közül erre hívnám fel a figyelmet, az olivára. Térjünk át teljesen olivára. Ne fogyasszunk már üzleti olajat, ugyanis Amerikában már közétkeztetésben 4 államban be van tiltva azoknak az olajoknak a fogyasztása, amelyeket mi előszeretettel fogyasztunk. És amelyeket javasolnak ma, és reklámoznak, most ez nem a reklámhelye, hogy neveket említsek, amikből készülnek a margarinjaink, felejtsük el, veszélyesek. Tehát nem csak, hogy nem csökkentik a szívbetegségek kockázatát, mint ahogy azt reklámozzák, hanem elősegítik a szívbetegséget, és azon kívül még a rákot is. Tehát gyakorlatilag szabad gyököket viszünk be a szervezetünkbe. Mandula. Tehát ezek közül erre a háromra, tehát az avokádóra, az olivára és a mandulára szeretném felhívni a figyelmet. Ezek gyógynövények. A tökmagolaj is jó. Tökmagolaj kevesebb egyszeresen telítetlen zsírsavat, de most már vannak ezek a gén manipulált tökmagok, de most már vannak ezek a gén manipulált napraforgó magok is, amik nagyon-nagyon sok eszeresen, szinte annyi eszeresen telített zsírsavat tartalmaznak, mint az oliva. Tehát, hogy úgy jól meg lehet variálni ezeket a növényeket, hogyha belenyúlunk a természetnek a mélységeibe. Egy másik gyógynövény, a fokhagyma. Egy fantasztikus táplálék. Nézzük meg, hogy ez egy híres tanulmány, de nem csak egy tanulmány, hanem több tanulmány bizonyítja azt, hogy egy fantasztikus gyógyhatású növényel van állunk szembe, a fokhagymával. A tanulmány 8 hónapig tartott, ennyi volt a vérzsír szint, tehát az összvérzsír szint ennek ebbe a tanulmányban résztvevő betegeknek. 300 mg százalék, ami igen-igen magas koleszterin szint, az körülbelül 6,5 millimol per literes, hát bizony 6,5
millimolos koleszterinnél rezeg a léc, és már bizony a háziorvos ilyenkor már hányja a keresztet, mert tudja, hogy a beteg úgyse fogja a diétát betartani, és már ilyenkor, ha hajlamosak vagyunk az érbetegségre, ilyenkor már az agyinfarktusok száma, a koszvér görcsök, illetve a szinfarktus kockázata már nagyon magas. Szérum triglicerid szint 170, tehát ez jóval magasabb a megengedettnél. A HDL, a védőkoleszterin szint, ez eléggé, tehát eléggé alacsony volt. És nézzük meg, hogy a 8. hónap végén mennyire csökkent. 300-ról lecsökkent 235-re. Most nem mondom, hogy mire, mert csak úgy az arányait szeretném, hogyha szemlélnénk. A triglicerid 170-ről 120-ra látványos javulás. És csak annyi, hogy 5 giriszt fokhagymát tettek meg naponta. Nézzük meg a védőkoleszterin. 17-ről 28-ra megemelkedett. Hihetetlen mértékben. Csak ezzel, hogy 5 giriszt fokhagymát megettek naponta. Ezek a fokhagymát tartalmazó kapszulák, ezek nem biztos, hogy ilyen hatásosak, sőt, semmi tanulmány nem volt, ami bizonyítaná, hogy ezek elérik a természetes fokhagymának a hatását.

0: Rengeteg kutatás vizsgálta már, milyen jótékony hatással van a szervezetre a D-vitamin. Ezeket felsorolni is nehéz lenne. Most egy újabb jó hírrel szolgáltak a kutatók, ezúttal a középkorúak számára. A szervezet megfelelő D-vitamin szintje segíthet csökkenteni az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatás részletei mellett érdekes híreket, hasznos tudnivalókat fogunk megosztani önökkel.
1: Egyre több országban fontolgatják a közösségi média betiltását a kiskorúak számára. Ausztrália az elsők között lépte meg ténylegesen, hogy betiltotta

0: A felmérés szerint a gyerekek nagy számban állították azt is, hogy könnyű megkerülni a tilalmat, összegez az Engadget. Andy Burrows, az alapítvány vezérigazgatója szerint az eredmények komolyan megkérdőjelezik az ausztrál közösségi média tilalom hatásosságát. Az ausztrál kormány maga is végzett egy vizsgálatot, melynek során azt vették górcső alá, hogy mennyire tartják be a tilalmat az egyes közösségi média platformok. Ennek kapcsán több cég, Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram és YouTube ellen jelenleg is vizsgálat zajlik.
1: Egy nemrég megjelent tanulmány eredményei szerint a magány befolyásolja a memóriát, de nem gyorsítja fel a mentális hanyatlást. A tanulmányban résztvevők közül, akik magas magányérzetről számoltak be, az elején gyengébb eredményeket értek el a memóriateszteken. Azonban a magányos emberek emlékezési képessége a megfigyelt időtartamban hasonló ütemben romlott, mint azoké, akik nem voltak magányosak. A felmérés keretein belül 12 európai országból 10.217 embert kérdeztek meg 65 és 94 év között. A magány jelentős hatást gyakorol a várható élettartamra, a mentális és fizikai egészségre, valamint a jóllétre, emiatt közegészségügyi problémává vált. Az eredmények alátámasztják az összefüggést a magányérzet és az idősek agyműködése között, ugyanakkor az elszigeteltség nem feltétlenül jelent kockázati tényezőt a demencia kialakulása szempontjából.
2: A kutatás célja az volt, hogy felmérje a magány hatását a memória 7 éven át tartó változására a közvetlen és közvetett emlékezés területein. A tesztek során a résztvevőknek egy perc alatt a lehető legtöbb szót kellett megjegyezniük, majd utána egy 10 szóból álló listából kiválasztaniuk és hangosan felolvasni őket. A magányosság mértékét 3 kérdés alapján sorolták be alacsony, közepes vagy magas szintű kategóriákba. A kutatók emellett felmérték a fizikai aktivitást, a társadalmi tevékenységekben való résztvételt, a depressziós tünetek mértékét, a cukorbetegséget és egyéb olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatták a kutatás eredményét. Összességében a résztvevők többsége, 92%, a kutatás kezdetén átlagos vagy alacsony szintű magányról számolt be. A magas szintű magányt jelentő csoport, 8%, idősebb, többségében női tagokból állt. Ezen felül körükben több volt a depressziós, a magas vérnyomásos és a cukorbeteg.
1: A házasságnak nem csak érzelmi, de egészségügyi szempontból is pozitív hatása lehet, derül ki a Miami Egyetem kutatóinak vizsgálatából. A szakemberek arra jutottak, hogy azoknál, akik házasok vagy házasok voltak, jóval kisebb a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik nem léptek frigyre. A tudósok mintegy 4 millió amerikai daganatos beteg adatait elemezték, akiket az ország 12 államában 2015 és 2022 között regisztráltak, és akik betöltötték a 30. életévüket. A szakemberek azt találták, hogy a férfiak esetében 68, míg a nőknél 85%-kal volt magasabb a rákos megbetegedések előfordulási aránya a házasokhoz képest azoknál, akik nem házasodtak meg. A kutatók hangsúlyozzák, nem arról van szó, hogy ok-okozati összefüggést találtak, ennél sokkal árnyaltabb a történet. A helyzet ugyanis az, hogy számos olyan kockázati tényező lehet az ember életében, például a dohányzás vagy a stressz, esetleg a gyerekvállaláshoz kapcsolódó szorongások, amelyek mértéke függhet attól, hogy valaki házas-e, avagy sem, írja a Science Alert. A kutatók szerint emellett az is befolyásolhatja az adatokat, hogy az egészségesebb emberek nagyobb valószínűséggel lépnek házasságra. A boldog párkapcsolatban, de nem házasként élő embereket a nem házasok csoportjába sorolta a kutatás.
2: A tudósok azt is kiemelték, hogy a vizsgálatuk csupán pillanatképnek tekinthető, vagyis nem vizsgálták azt, hogy a házasságban élő embereknél hosszú távon milyen arányjal alakulhat ki ilyen megbetegedés. A legnagyobb különbségeket férfiaknál a végbélrák esetében figyelték meg. Körülbelül 5-ször annyi nőtlen férfinál alakult ki a betegség, mint házasnál vagy elváltnál. A nők

0: Esetében a mély nyakrák tekintetében volt kimagasló különbség, itt háromszoros volt az eltérés. A két betegség szorosan összefügg a humán papillomavírussal, ami egy szexuális úton terjedő kórokozó. Elképzelhető, hogy a házaspárok egymás rábeszélésével hamarabb elmennek rákszűrésre, mint a nem házasok, márpedig ha a betegséget idejében diagnosztizálják, az akár életmentő is lehet. Ugyanakkor jegyezték meg a Cancer Research Communications című tudományos labban megjelent publikáció szerzői, a mell és a prostatarák esetében már nem volt ilyen nagy a két csoport közötti eltérés. A kutatók szerint a kutatás legfontosabb megállapítása, hogy a társadalmi tényezőknek lehetnek egészségügyi hatásai, ezzel pedig érdemes lehet foglalkozni a jövőben.
1: Rengeteg kutatás vizsgálta már, milyen jótékony hatással van a szervezetre a D-vitamin. Ezeket felsorolni is nehéz lenne. Most egy újabb jó hírrel szolgáltak a kutatók, ezúttal a középkorúak számára. A szervezet megfelelő D-vitamin szintje segíthet csökkenteni az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát. Az írországi Galway Egyetem kutatói összesen 793 felnőtt vérmintáit, valamint az agyi vizsgálataiknak elemzését végezték el, és arra jutottak, hogy minél több D-vitamin van egy középkorú ember szervezetében, évekkel később annál kevesebb csomó alakul ki a taufehérjékből. Eredményeiket a Neurology Open Access című tudományos labban publikálták. A vizsgálatban résztvevők D-vitamin szintjét egyszer mérték meg, akkor, amikor 39 évesek voltak. Az átlagosan 16 évvel később készített agyi vizsgálatokkal ezután a tau és az amiloid béta plakkok szintjének meghatározására koncentráltak.
2: A tanulmány nem vizsgálta a demencia diagnózisait, a résztvevők egyikének sem volt Alzheimer-kórja az agyi képalkotás idején. Ehelyett a fehérjék rendellenes viselkedését használták az Alzheimer-kórhoz hasonló agyi problémák prediktoraként, vagyis ezek jelezhették azt, hogy kialakulóban van valamilyen betegség, írja a Science Alert. Bár a vizsgálat nem talált összefüggést a D-vitamin szintje és az amiloid bétaplakkok kialakulása között, a D-vitamin és a tau fehérjék közötti kapcsolat nyilvánvalóvá vált. Ez az agy egészére és az Alzheimer-kor legkorábbi stádiumában érintett területekre egyaránt vonatkozott. Mivel a korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy a D-vitamin hiánya a taufehérjék kóros felszaporodását okozhatja, a mostani eredmény nem volt teljesen meglepő. A kutatók úgy vélik, hogy emiatt érdemes több időt tölteni a napon, vagy több halat fogyasztani. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánunk, a holnapi viszonthallásra!

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntök minden kedves hallgatót a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adást hallgathatják, és amint már megszokhatták, ebben az adásban Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Szeretettel meghívom önöket, hogy ma is olvassuk tovább ezt a könyvet, folytatva ennek tartalmát a 27. fejezettől, amely újkori ébredésekről számol be.

Ha valaki azt állítja, hogy bűntelen, maga az állítás bizonyítja, hogy aki ezt mondja magáról, messze van a szentségtől. Mivel fogalma sincs Isten végtelen tisztaságáról és szentségéről, sem pedig arról, hogy miként élhet összhangban Istennel. Mivel fogalma sincs Jézus jellemének tisztaságáról, nemes voltáról és szépségéről, sem pedig a bűn veszélyességéről és gonoszságáról, azért tarthatja magát szentnek. Az ember minél távolabb van Krisztustól, minél hiányosabbak a fogalmai Isten jelleméről és kívánalmairól, annál igazabbnak látja magát. A Bibliában bemutatott szentség az ember egész lényét, értelmét, lelkét és testét érinti. Pál így imádkozott a tesszalonikaiakért. Egész valótok, mint lelketek, mint testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ezt is írja a hívőknek. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Az ősi Izrael korában minden állatot, amelyet áldozatként Isten elé hoztak, a pap gondosan megvizsgált, és ha bármilyen hibát talált benne, nem fogadta el, mert Isten megparancsolta, hogy az áldozat hibátlan legyen. A keresztényeknek testüket kell odaszánniuk élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Hogy ezt megtehessék, minden nap képességüket a lehető legjobb állapotban kell tartaniuk. Minden szokás, amely csökkenti a fizikai és a szellemi erőt, alkalmatlanná teszi az embert arra, hogy a Teremtőnek szolgáljon. És vajon megelégszik-e Isten olyan dologgal, aminél jobbat is tudnánk nyújtani? Krisztus azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Azok, akik Istent teljes szívükből szeretik, a legjobb szolgálatot szeretnék neki nyújtani, és állandóan arra törekszenek, hogy minden képességüket összhangba hozzák azokkal a törvényekkel, amelyek segítik az embert, hogy talentumait Isten szolgálatába állítsa. Nem akarják vágyaik és szenvedélyeik kielégítésével gyengíteni vagy beszennyezni a mennyei atyuknak felkínált áldozatot. Péter így szól, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Minden bűnös kedvtelés bénítja képességeinket, tompítja szellemi és lelki érzékenységünket, és a minimumra csökkenti Isten igéjének és lelkének szívünkre gyakorolt hatását. Pál apostol ezt írja a korintusiaknak. Tisztítsuk meg magunkat minden test és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket. Pál a lélek gyümölcsei, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség közé sorolja a mértékletességet is. Ezeket a kijelentéseket Isten ihlette. Mégis hány állítólagos keresztény gyöngíti képességeit a nyereség hajszában és a divat imádatában? Hányan ássák alá Isten képmására formált emberi méltóságukat falánksággal, borivással, tiltott élvezetekkel, és az egyház a helyet, hogy dorgálná, nagyon sokszor még elő is mozdítja a bűnt, a szórakozás utáni vágy, a kapzsiság és az étvágy felkeltésével, hogy feltöltse pénztárát, mert erre a Krisztus iránti szeretet túl kevés. Vajon ha Jézus belépne korunk gyülekezeteibe, és meglátná a vallás leple alatti lakmározást és szentségtelen kufárkodást, nem űznie ki a szentségtörőket épp úgy, mint egykor a pénzváltókat a templomból? Jakab apostol kijelenti, hogy a felülről való bölcsesség először is tiszta. Ha az apostol találkozott volna azokkal, akik Jézus drága nevét dohánnyal mérgezett ajkukra veszik, akiknek a leheletét és személyiségét megfertőzi,
az kellemetlen dohányszag, ha látta volna azokat, akik beszennyezik a levegőt és egész környezetüket a méreg belélegzésére kényszerítik, ha az apostol találkozott volna a tiszta evangélium által annyira elítélt szokással, vajon nem bélyegezte volna földi, testi és ördögi dolognak? A dohányzás számos rabja, a megszentelődés minden áldására igényt tartva, mennyei reménységéről beszél. De Isten igéje világosan kijelenti, hogy nem megy abba be semmi tisztátalan. Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Az, akinek a teste a Szentlélek temploma, az nem lesz káros szokás rabja. Az emberi képességek Krisztus tulajdonai. Krisztus megvásárolta az embert vére árán. Az ember minden java az Úré. Hogyan lehetne bűntelen, ha tékozolja ezt a gondjaira bízott vagyont? Számos látszat keresztény költ évente mérhetetlen összeget haszontalan és káros élvezetekre, mi alatt lelkek pusztulnak el, mert nem ismerik az élet igéjét. Istentől visszatartják a tizedet és az áldozatot, miközben többet áldoznak fel a romboló vágyak oltárán, mint amennyit a szegények megsegítésére vagy az evangélium hirdetésére adnak. Ha mindazok, akik magukat Krisztus követőinek vallják, igazán megszentelt emberek volnának, akkor ahelyett, hogy javaikat szükségtelen, sőt káros élvezetekre költenék, az Úr kincstárába vinnék, és a hívő keresztények példát mutatnának a mértékletességre, önmegtagadásra és önfeláldozásra. Így lennének a világ világossága. A világ beleveti magát az élvezetekbe, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése uralkodik az emberek tömegein. De Krisztus követői szentebb dolgokra hivatottak. Menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek. Isten igéjének fényénél joggal mondhatjuk, hogy nem igazán szent az az ember, aki nem tagadja meg teljesen a világ bűnös szokásait és örömeit. Azokhoz, akik teljesítik-e feltételeket, menjetek ki közülük, és szakadjatok el, és tisztátalant ne illessetek, így hangzik Isten ígérete. Én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Minden kereszténynek kiváltsága és kötelessége, hogy Isten dolgaiban gazdag és szép tapasztalatokat szerezzen. Én vagyok a világ világossága, mondta Jézus. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világosság, amely minél távolabb halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Minden kegyes és engedelmes cselekedet erősíti az ember kapcsolatát a világ világosságával, akiben nincsen semmi sötétség. Az igazság napjának fényes sugarai ráhulnak Isten szolgáira, és nekik vissza kell tükrözniük ezeket a sugarakat. Miként a bolygók hirdetik, hogy van az égen egy nagy világító test, amelynek fényétől ragyognak ők is, épp úgy kell a keresztényeknek is bizonyságot tenni arról, hogy van Isten a világegyetem trónján, akinek a jelleme méltó a dicsőítésre és a követésre, szent lelkének szépsége, jellemének tisztasága és szentsége meg fog mutatkozni tanúiban. Pál a kolossébeliekhez írt levelében felsorolja az Isten gyermekeinek adott gazdag áldásokat. Ezt mondja, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében,
minden erővel megerősítetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Pál azt akarta, hogy az efézusi testvérei megértsék, milyen nagy kiváltsága van a kereszténynek. Világosan és érthetően beszélt arról a csodálatos erőről és ismeretről, amelyet a magasságos fiaiként és leányaiként ők is megszerezhetnek. Megvolt a lehetőségük, hogy hatalmasan megerősödjenek az ő lelke által a belső emberben, hogy a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén megérthessék minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjék a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Az apostol imája akkor érinti a legnagyobb kiváltságot, amikor azért könyörög, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Itt tárul elénk az a magasztos cél, amelyet mennyei atyánk ígéreteibe vetett hitáltal érhetünk el, ha teljesítjük parancsait. Krisztus érdemei által nyitva áll előttünk az út a végtelen hatalom trónjához. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájukért odaadta, mi módon ne akadályozna vele együtt mindent minékünk. Az atya mérték nélkül adta lelkét fiának, és mi is meríthetünk Jézus teljességéből. Krisztus így szólt, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Kérjétek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Legyen a keresztény alázatos, de ne legyen szomorú, és ne becsülje le önmagát. Mindenkinek kiváltsága, hogy olyan életet éljen, amelyet Isten helyeselhet és megállhat. Nem mennyei atyánk akarata az, hogy az elítélt ember gyászos hangulata állandóan ránk nehezedjen. Nem a lehorgasztott fej és a túl gyakori befelé fordulás az igazi alázatosság bizonyítéka. Jézusnál megtisztulhatunk. Szégyen és lelki furdalás nélkül állhatunk a törvénye elé. Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Ádám elbukott fiai Jézus által Isten fiaivá lehetnek. A megszentelő és a megszenteltek egytől valók minnyájan, amelyoknál fogva nem szégyenli őket atyafiainak hívni. A keresztény embernek a hit, a győzelem és az Istenben való öröm életét kell élnie. Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Jól mondta Nehémiás, Isten szolgája. Az Úrnak öröme a ti erősségtek. Pál pedig így nyilatkozott. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A bibliai megtérés és megszentelődés ilyen gyümölcsöket terem. Ezek ritka gyümölcsök, mert az Isten törvényének tanításait, az igaz élet nagyszerű elveit a keresztény világ közömbösen veszi. Ezért látunk olyan keveset Isten lelkének mélységes, időálló munkájából, amely a korábbi ébredéseket jellemezte. Szemlélés útján formálódunk át, és ha az ember megfeledkezik azokról a szent elvekről, amelyekből megismerte Isten jellemének tökéletességét és szentségét, ha az emberek figyelmét emberi tanítások és elméletek vonják magukra, akkor nem csoda, hogy az élő kegyesség alább hagy az egyházban. Az Úr ezt mondja, elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége,
és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Csak akkor támadhat fel újra az ős keresztény hit és kegyesség Isten hitvalló népe között, ha Isten törvénye visszakapja jogos helyét. Így szól az Úr: álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztútadásában. Az ember tervez, Isten végez bibliai eladássorozat utolsó előtti alkalmához érkeztünk. Ma este az utolsó jelről hallhatunk. Kellemes időtöltést kívánok mindannyiuk számára!

0: Ember tervez, Isten végez.
1: És ahogy a sorozatunk elején, most az utolsó előtti alkalommal is hadd olvassuk fel a példabeszédek könyve 16. fejezet 9. versét. Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. Mit is mond ez az íge? Nem azt mondja, hogy a jó Isten a mi járásunkat határozott módon előre viszi és teszi úgy, ahogy ő akarja, hanem igazgatja. Igazgatja. Nagyon fontos gondolat ez. Mert az Úr befolyásol, az Úr hívogat, az Úr mindent megtesz. De a végső döntés, a végső lépés, az a miénk. Láthattuk azt, hogy ezen a héten jelekről is beszélgettünk. És ezek a jelek az égen jelentkeztek. Miért az égen? Azért, mert az égi jelenségek mindenki számára szólnak, és senki ember el nem tud menekülni az égi jelenségek elől. Függetlenül attól, hogy elfogadjuk vagy nem, az égi jelenségekről mind tudunk, mindannyian bizonyos szempontból részt veszünk benne, egy bizonyosság, ami számunkra nem tudunk kitérni előle. Ezért az égi jelek azért vannak az égen repülő angyalok, például a Jelenések könyvében a három angyalnak az üzenete is nem csak, hanem a Jelenések könyve 12. fejezetének üzenetében is, amit olvastunk, az ég közepén, hogy minden ember lássa, tudja, ha akarja, ha nem. És döntés. Csak azhoz, aki akar, aki szeretne. Ezért az Ézsaiás proféta könyve 55. fejezet 66. verse azt mondja, keressétek az Urat a tit, ameddig még közel van, ameddig látható, hívjátok segítségül őt. Ameddig az égi jelenségek történnek, ameddig beszél hozzánk a Jóisten az események által, keressük. Mi lesz az utolsó jel? Az utolsó jel azért nagyszerű jel, mert véget ér földi vándorútunk, de azért elgondolkodtató most azelőtt a jel előtt lévén, mert az utolsó jel azért az utolsó, mert utána nem lesz több. Nem lesz több. És addig, ha figyelmezünk, az áldás van miénk. A Máté evangélium a 24. fejezetéhez szeretném, hogyha fellapoznánk Istennek igéjét, mert ebből a fejezetből ma sok igét idézünk. A Máté írása való Szent evangélium 24. fejezet 30. és 31. versei így szólnak. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel, és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől az ég egyik végétől a másik végéig. Ez az utolsó jel. Az Úr Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele. Az utolsó jel, ami zárja a jeleknek a sorát, ami betölti váradalmunkat. János apostol a Jelenések könyve 1. fejezet 7. versében azt mondja, íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még azok is, akik őt által szegezték, és siratja őt a földet minden nemzetsége.
0: Miért várjuk ezt a dicső alkalmat? Túlmenőleg azon, hogy nem lesz több jel, beteljesedik a mi vágyunk. És így szól erről az Úr hozzánk, az ő profétáján keresztül, a Jelenések könyve 21. fejezet 4. versébe. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeitől. És a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Milyen dicsőséges lesz az a nap, amikor megújul a testünk. Igen, újból erőre kapunk, újból ki tudunk egyenesedni, újból tisztán tudunk gondolkodni, és meglátjuk az Istent úgy, amint van. Átváltozik a mi testünk, Korintusi első levél 15. fejezet 51. versétől az 54. olvasom. Íme titkot mondok nektek, mindnyáján ugyan nem aluszunk el, mert ugye leszünk, akik élve fogadjuk az Úr Jézus eljövetelét, de mindnyáján elváltozunk, nagy firtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ama ige, amely meg vagyon írva, elnyeletett a halál diadal. És Jézus, aki tudja, hogy nagyon nehéz várakozni a szenvedések mezején, földi életünk során, azt mondja a János evangélium első fejezetében, 14. fejezetében, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. És ha nem volna, megmondtam volna néktek. Ímé elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha helyet készítettem néktek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus azt mondja, ne aggódjunk. Sok mindenért aggódunk. És tudjátok, ahogy az évek telnek, egyre több mindenért aggódunk. És a Jóisten azt szeretné, hogy egyre több mindent hozzunk az ő lába elé, és nyugodjunk meg. Ne aggódjunk. De a legfontosabb dolog, az örök életünk biztosítva van. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jézus visszaér? Miért lehetünk biztosak ebben? Hogy eltörli a mi könnyeinket, megül a mi testünk, feltámadnak szeretteink, s mi, ha elalszunk, mi magunk is feltámadunk. Jézus megígérte, és amit Jézus megígért, az mind beteljesedik. Bizonyítékunk is van erre, amit eddig mondott, semmi abból el nem tűnt, hanem mind beteljesedett. Például Ádám és Éva. Mit mondott az Úr neki? Ha esztek a fáról, meghaltok. És elalszunk. És akik nem térnek az Istenhez, meg is fognak halni. Ábrahámnak tett ígérete, miszerint megszámlálhatatlan lesz az a nemzet, aki tőle származik, és úgy lett a 70 éves fogság, amitől óvott a Jóisten az ő profétáin keresztül, óvta az ő népét, és mégis bekövetkezett, és a 70 éves fogság utáni szabadulás, ezek mind hajszál pontosan, nem tudtunk a hépen kitérni mindenről. Mert tényleg úgy lenne, hogy a testvérnő mondta, miért nem hosszabbítjuk meg még egy héttel ezeket az alkalmakat. Meg kéne hosszabbítjuk. Egy örökké valóságon át meghosszabbítjuk ezeket az alkalmakat, és Isten megmagyarázza nekünk teljes mértékben az ő ígéreteit, hogy hogyan teljesedtek. A Dániel könyv a második fejezete milyen csodálatosan teljesedni. Emlékszem gyerekkoromban, amikor hallottam ezeket a profit,

0: Van. Jézus Krisztusról számtalan profécia, számtalan igeres beteljesedett hajszálkontosan, és tudjátok, hogy kik nélkülözték a beteljesedést, mert nem akartak hinni? Az övéi.
1: Az övéi. És jöttek a keleti völgyek, és jöttek a pásztorok. A keleti bölcsek, akik a proféciát tanulmányozták, tudták, megértették. Az övéi nem értették.
0: Igen, Jézus Krisztus utánunk jön. És bizonyítéka annak, hogy ez megtörténik, hogy mindaz, amit eddig mondott, beteljesedett, megtörtént. Honnan jön után? Honnan jön utánunk, kedves gyülekezet, kedves televíziónézők, akik internetről követnek bennünket? Mert egy másik csodálatos bibliai igazság és valóság az, amely a következő ígékben felcsendül, melyekkel nem tudtunk foglalkozni részletesen, de megemlítjük a Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 24. verse. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igaznak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 27. verse és 28. versei. És amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet, azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelent meg azoknak, akik őt várják üdvösségre. Tehát ezek az ígék elmondták, hogy Jézus Krisztus a mennyekbe ment fel, közben járói munkát végez értünk, és úgy készíti számunkra a helyet a mennyben, idéztük az ígét az előbbiekben, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ez a helykészítés nem építkezésből áll, hanem lelki építkezésből, ami azt jelenti, hogy Jézus megbocsátja a bűneinket. Már addig bocsánatot kérünk. És a mennyekből, miképpen elvégzett dolog az, hogy egyszer lesz ítélet, Jézus vissza fog térni. Mert egyszer eljött a bűneink miatt, bűneinket magára vállalva, és másodjára bűn nélkül, dicsőségben. És ez az utolsó jel. Eljön annak az ideje, hogy a Jelenések könyve 22. fejezet 11 és 12. versében olvassuk, aki igazságtalan legyen, igazságtalan ezután is, és aki fertelmes legyen, fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek az ő cselekedete szerint. Mert Jézus Krisztus eljövetele megtörténik. És ha átadtuk az életünket, és hogy az este is az előző alkalommal próbáltuk kihangsúlyozni, hogy az egyedüli jó dolog, amit hozhatunk az Isten elé, hogy hitáltal magunkat Isten kezébe bízzuk. És Isten elvégzi ezt a elméleti és gyakorlati cselekedetünket úgy, hogy abból legyen gyümölcsérés, hogy abból legyen üdvösség. De ha ezt nem tesszük meg, ha ez elmarad, hiába való minden. A tanítványok azt kérdezték az Úr Jézustól, mikor lesznek meg mindezek? Máté Evangélium a 24. fejezet, a 3. verse. Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg mindezek. És Jézus azt mondta Máté Evangélium a 24. fejezet 42. és 44. verseiben. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el az embernek fia. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Mit mondott ezzel az Úr Jézus? Hogy nem tudjuk az ő eljövetelének időpontját. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem is akarjuk meghatározni, nem is akarjuk kikutatni az időpontot. De valamit akarunk. Azt, amit az Úr Jézus is. Mert mindezek után az Úr Jézus Krisztus elkezdi magyarázni a tanítványoknak a jeleit az ő eljövetelének.

0: Egy dolog az, hogy nem tudjuk, mikor jön el az Úr Jézus Krisztus, és ez nagyon jó, mert egy állandó készenléti állapotba lehetünk, és más dolog arról, hogy nem akarunk tudni, hogy mikor jön el, vagy jeleket sem tanulmányozzuk. Isten meghatározta a jeleket, a proféciákat, az időket. Isten éppen nincs tudatlanságban, akit tanulmányozzuk az igéket. Isten azokat azért hozta, hogy tanulmányozzuk, és legyünk tudatában, hogy milyen időkben élünk, hogy tudjunk dönteni. Mert ha nem döntünk, hiába jön el az Úr Jézus Krisztus az én szempontomból, a te szempontodból, ha nem döntünk. A Máté Evangélium a 24. fejezet 29. versében olvastuk a bevezető igénket, hogy mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. Szeretnék itt, mielőtt a jelekről beszélnénk, egy kis zárójelet tartani, mert valamit mond az Úr Jézus, és ha valamit mond, annak a valaminek nagyon nagy értéke és súlya van. Azt mondja, mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után. És elmondja, hogy mi történik. A nap elsötétedik, ahol nem fényli. Tehát égi jelenségek lesznek. De az égi jelenségeket megelőzi valami. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után. És ha megnézzük ezt a fejezetet, a Máté Evangélium a 24. fejezetét, hogy milyen kontextusra írja az Úr Jézus, vagyis ihleti az evangélistát, aki a későbbiekben megírja, megmondja, hogy ezek a nyomorúságos idők mit jelenteni. És azt mondja Máté Evangélium a 24. fejezet 15. versében, az az ige, amit bőségesen megmagyaráztunk a csütörtök esti alkalommal, azt mondja, mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus Krisztus úgy jelenti ki a Máté Evangélium a 24. fejezetét, hogy abban számos jel és történés van az ő eljövetelét meghirdetve. De megmondja, hogy milyen időszakról van szó. És tudjuk jól most már, mert áttanulmányoztuk részletesen, hogy a pusztító utálatosság mit jelent egy zsidó gondolkozású ember szerint és a Biblia tanítása alapján, aki elpusztítja és tönkreteszi mindazt, amit Isten elrendelt, és a Dániel könyve 11. fejezetéből érveltünk, és a 7. fejezetéből, hogy elvette a mindennapi áldozatot a pusztító utálatosság, tehát a bűnöknek megbocsátásának lehetőségét az emberektől. Ez a pusztító utálatosság egy olyan politikai, vallásos hatalom volt, amely azt mondta, hogy mi bocsátjuk meg a bűnöket. És az emberek nem az Istenhez mentek, hanem közben földi emberekhez, nevezett földi közben járókhoz, akiknél meggyónták azt, amit tettek, és a Biblia erről nem tanít. És ezek, tudjátok, milyen idők voltak? És tudjuk jól a proféciákból, hogy ez 1260 évig tartott, nem térek ki újból a részletekre. Tudjátok, Jézus hogy nevezi ezeket az időket? Amikor nincs, ahová menj a bűneiddel, mert szétvet az élet benned, mert nincs, akinek megbajad és nem nyersz bocsánatot? Nyomorúságos idők. A nyomorúságos idők nem az üldözése, nem a nehézségek fizikai értelemben, hanem lelki értelemben. Amikor a lelked nehéz is, nincs ahova terhet letegyed, és Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám, mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugosztallak titeket. A nyomorúságos idő, amiről Jézus itt beszél, az az az időszak, amely ugye a Máté Evangélium a 24. fejezetében leírtak, megtörténnek egyszer Jeruzsálem pusztulásánál részben. Jézus mennybe menetele után nem sokkal, a keresztény üldözések kezdeti idején. Aztán megtörténnek az 1260 év ideje alatt, amiről részletesen tanulmányoztunk, és meg fognak történni Jézus második eljövetele előtt még erőteljesebben. Tehát amiről ma beszélünk, és amilyen jeleket mutatunk be, részben megtörténtek, és részben meg fognak ismétlődni. És Jézus azt mondja, mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után, mikor is értek véget azok a napok, amikor ezek a nyomorúságos napok, amikor az emberek nem tudták, hogy Istenhez kell menni a bűnbocsánatért, hanem emberi közbenjáróhoz mentek. A francia forradalmat említettük meg 1798-at, de azt mondja az Úr Jézus Krisztus a Máté evangéliuma 24. fejezet 22. versében, ha azok a napok meg nem rövidítetének, egyetlen egy ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetik. Tudjátok, hogy a proféciai látképben Isten hogy rövidítette meg az 1260 napot? A reformációval. A reformációval. Az emberekhez beszivárgott az információ. Van Isten, aki megbocsátja a bűnöket. Nem emberi hatalom. Így rövidítetett meg, és Isten majd az ő maga bölcsességében meg fogja rövidíteni Jézus közvetlen dicsőséges második eljövetele előtt ezeket a nyomorúságos napokat, amelyek más szempontból lesznek nyomorúságosak, mert mikor Jézus kilép a mennyei szentek szentjéből, és nem lesz közbenjáró, az emberek lelkileg teljesen össze fognak omlani, mert érezni fogják, hogy nincs bűnöknek bocsánata, és ezért az elpecsételtek különleges áldásban fognak részesülni. Isten áldásában. Ezek a napok meg fognak rövidítetni, és ezek a napok meg fognak ismétlődni, amelyekről most beszélünk. Nézzük meg konkrétan, hogy mindjárt pedig a napok nyomorúsága után, hát a középkori időszakáról beszélünk, a középkori vallásos politikai hatalomnak a lejárta idejéről beszélünk, milyen égi jelenségek történtek. Azt még szeretném elmondani, amikor proféciákról beszélünk, és megtörtént jelekről, a jelek, a Máté evangélium a 24. fejezetében leírt jelek külön fejezetet képviselnek a profétikus látképben, és külön gondolatsort, mert azok nem szimbolikusan értedőek. A jelek, Jézus eljövetelének jelei konkrétan. És nézzétek meg, 1755. november 1-je. A lisszaboni földrengés. Ugye szoktuk mondani, hogy mindig voltak földrengések. De nem igazán olvasunk nagy földrengésekről. A Biblia nem számol be erről. De az utolsó időkben azt mondja, mindjárt pedig a napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És milyen érdekes, hogy pont ennek az időszaknak a végén, vagy végét jelezve, 1798-nak a végét jelezve, mert ezek a napok megrövidítette Isten azzal, hogy a kegyelemnek szavát hirdette a reformátorok által, 1755-ben jön egy égi jelenség, és nem is csak egy, hanem több, hirdeti, hogy vigyázzatok, mert az ítélet napja közel van. Isten dolgozik értetek, az Úr Jézus eljövetele közel van. 1755. november 1-je, a lisszaboni földrengés Európában, Afrikában, Amerikában érezhető volt. 4 millió négyzetmérföldre terjedt ki a rengés. Lisszabon, Portugália fővárosa. Nem akarok most kitérni, hogy mi volt Lisszabonban, milyen központi lelki munka, tevékenység történt ott, de minden szentek reggelém a Richter skála szerint 9,2-es földrengéssel nagyjából 3-6 percig olyan földrengés rázta meg a környéket, és az epicentruma, a központi kivetítődése ennek a földrengésnek Lisszabonban volt. Ott, ahol 40 parókia templom, 90 kolostor és 130 kápolna volt, ahol nem gondolta volna soha senki, hogy ott történik, mert pont az, ami mindig el kéne kerülje a hívőket, az Istent keresőket, pont ott történt meg, hogy a 200 ezer lakosú környék vagy város 40 ezer halottat is, és bizonyos felmérések szerint közel 100 ezer halottat jegyez fel a történelem. Igen, a lisszaboni földrengés, amely megrázta az akkori világot szellemileg is, hogy miért történhetett meg. Aztán hadd mondjuk el azt is, hogy ezután a földrengés után cunamik még történtek, és az egyik legközelebbi hozzánk 2004. december 26-án Indonézia közelében történt. Erős víz alatti földrengés rázta meg Ázsia délkeleti részét és déli részén, valamint Afrika keleti részét. És voltak még cunamik abban az évben, 2004-ben, de 250 halottnál nem jegyeztek többet fel, itt 200 ezer halottról beszél a hírközlés. És elmondja a Lukács evangéliumában az íge azt, lesznek jelek, Lukács 21-25, lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, a földön pogányok szorongása, a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mert ez a cunami, ez a földrengés, mivel a tengerparton történt, a föld alatt a lemezek, a tektonikus lemezek, a földkéreg mozog, és az egy ilyen vákumszerűséggel eltávolodott egymástól, a tenger vizét magába szívta, rengett a föld, és mikor összezáródott, nagy nyomással jött a cunami után, a földrengés után, vagy a földrengéssel együtt jött a víz özön is, hogy így mondjuk, azon a területen. És azóta az ott élő pogányok, hitetlenek reszketve fekszenek le éjszaka, hogy vajon mi lesz? Lesz-e még ugyanilyen cunami? És hadd mondjuk el azt is, hogy azt mondja az ige, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mert amikor a víz visszahúzódott, és újból kinyomta magából a földkéreg, akkor, mikor húzódott vissza, felhabzódott, és a cunaminak ez egy jelenség, hogy felhabzódik. Szó szerint teljesedett az íge, és ez napjainkban volt. Nem is akár mikor, napjainkban. Törökországi földrengést említettem még egyik este, 7,8 erősségű rengés, 40 ezer halott, 80 ezer sebesült a kórházban. Tehát földrengés, melyek megismétlődnek, és erőteljesebbek lesznek még ennél is Jézus eljövetel előtt. Hogy mindenki tudja meg, aki csak egyszer is hallott ezekről az ígékről, hogy ez Jézus eljövetelét hirdeti. A nap és a hold elsötétedése, 1780. Milyen érdekes, megint rögtön a gyomorúságos napok után, melyek megrövidítettek, 1780. május 19-én. New Englandban nappal 10 órától másnap éjszakáig tartott. Joel proféta könyve második fejezet 31. verse így egészíti ki ezeket a gondolatokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek utána eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. És így látták a holdat abban a korom sötétségben. Az akkoriak így jegyzi fel a történelem. Aztán csillagpullás 1883. november 13-án. Óránként 60 ezer csillag, amit lehetett látni szabad szemmel, óránként 60 ezer. Látható volt Kanadától, Mexikóig, az Atlanti-óceántól egészen a Csendes-óceáni. Tehát Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetele előtt lesznek jelek az égen. A nap elsötétedik, a föld megremeg, a csillagok lehullanak. És kedves gyülekezet, ezek elsődlegesen már megtörténtek. 1844 előtt, 1844 után, abban az időszakban, amikor az emberek azt hitték, hogy Jézus eljövetele meg fog történni. És nézzünk csak utána annak a történelemnek, amely Amerikában játszódott tovább, hogy az emberek hirdették és megértették, hogy Jézus eljövetele közel van. Jöttek az égi jelenségek, amelyek megerősítették ezt a gondolatot. De menjünk tovább, mert Jézus nem csak ezekről beszélt, nem csak egy jelről. Máté evangélium a 24. fejezet 6. verse. Hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lennük, de még ez nem itt a vég. És ugye elbeszéltük az első világháborút, a második világháborút, hogy milyen sok halálos áldozata volt, és most beszélnek a harmadik világháborúról, amelyet azt mondják, hogy nem úgy fog történni, ahogy az eddigi háborúk, hanem másféleképpen, de bekövetkezik. A háborúknak hírei, ez az év a politikai életben, ha megnézitek a híreket, a háborúknak híreivel indult. És ezek nem kell megijesszenek bennünket. Ezek jelzések arról, hogy lesz szabadulásunk. a mi szívünk nem kell elszoruljon azért, mert nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, mi tudjuk, hogy mi lesz velünk. Mert Jézus a mennyben közben jár értünk, és meg kell tegyük azt, amit meg kell tegyük, biztosítsuk le magunkat, valljuk meg bűneinket, jöjjünk Jézus elé, hogy a mi szívünk, a mi életünk ne legyen leterhelve, hanem megfönnyebbülve Jézus elé. Más jelek. Máté evangélium a 24. fejezet 14. verse. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd bizonságul minden népnek. És tudjátok, mit mond ekkor, itt a végén, ennek az ígének a végén az Úr Jézus Krisztus? És akkor jön el a vég. Amikor a tudomány, a technika, te pedig Dániel, zárd be e pecsétet, zárd be ezt a könyvet, mondja Dánielnek a proféciák végén, mert majd az idők végén tudakozzák az írásokat. Nagyobbá lesz a tudás, és igen, nagyobb lesz a tudás, nem csak a tanulmányozása, hanem annak hirdetésére is. És ma olyan technikával, technológiával rendelkezik az ember, amivel tud ártani is, de az evangéliumot is lehet hirdetni. Az internet segítségével, a közösségi média segítségével. A világ minden pontjára el lehet juttatni az evangélium üzenetét. És Jézus azt mondja, mert ugye gyerekkoromban csak úgy tudtam elképzelni, hogy az evangélium hogy jut el a világ minden tájára, ahogy az apostolok is el tudták képzelni. Pedig a 80-as, 90-es években már lehetett hallani az internetről. De most még inkább megbizonyosodunk arról, hogy nem úgy, ahogy az apostolok, nem úgy, ahogy gyerekkorunk van, nem úgy, hogy csupán elmennek az evangélisták a különböző földrészekre, hanem itt, ami történik nálunk a világ minden pontján hallható, tanulmányozható és végigkövethető, mert van élő közvetítés. És Jézus erre az időre azt mondta, és akkor jön el a vég. A háborúkra mit mondott? Ez még nem itt a vég. Ez még nem az. De amikor az Isten országának evangéliuma hirdetetik az egész világon, akkor jön el a vég. És nézitek meg, 1900-as években 537 nyelven volt beszerezhető a Biblia. 1980-ra a Bibliát már 1811 nyelvre fordították le. 1900 körül 5,4 millió Biblia kelt el, és 1980 körül 36,8 millió Bibliát nyomtattak és adtak el. Isten az ő lelke által dolgozik, és az ő munkája előre halad. Van egy olyan gyönyörű költemény, ha vársz, ha nem, én jövök. Tehát az ember tervez, de Isten berégzi azt, amit betel, hogy végezzen be. Vannak ennél még rosszabb hírek, amit megélünk. A Máté evangélium a 24. fejezet 12. verse például, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegé. A szeretet elmúlása. Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezet 1. versében Pál azt mondja, az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretik, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, és olvashatnánk tovább, és ezeket az ígéket éljük teljében, mint világ. Teljesedik. Ezek jelzések. Ezek nem arra valók, hogy megfélemlítsenek, hogy resztessünk, hanem hogy örvendjünk, hogy megszabadulunk abból, ami nyomorúság. És drága a fiatalabb barátaim, akik olyan szépnek látjuk az életet, mert szépnek látjuk, és ez így van rendjén, mert a Jóisten úgy teremtett bennünket, hogy szépnek lássuk az életet, hogy akarjunk élni. Ne féljünk a jövőtől, ne szoruljon el a szívünk, amikor hallunk ezekről az igékről, hanem készüljünk Jézus eljöveteléről. Mert ott olyan dolgok lesznek, amelyet szem nem látott, elme meg sem gondolt, jobb lesz annál, mint amiről azt gondoljuk, hogy itt nekünk jó. Van azonban még más dolog is. A Jelenések könyve 13. fejezet 15. versében ugye olvasunk arról, amit a héten ki is emeltünk, és adaték neki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon, és azt is művel, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. És a 17. vers, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van. Tehát amikor eljön ez a pillanat, amikor ilyen szeri megszorítás érkezik, hogy nem lehet adni és venni, ez még nem feltétlenül a fenevad bélyege, mert nincs kapcsolva az imádathoz. És voltak ilyen tapasztalataink az elmúlt 5 évre, ha visszamegyünk. Ezek meg fognak ismétlődni jelzése annak, hogy Jézus eljövetele közel van. És hogy nekünk, advent népnek, és mindazok, akik csatlakoznak Jézus eljöveteléhez, meg kell hallják azokat az időket, amelyek igen, kritikusak és nehezek. Mi a városi életben hirdetjük az evangéliumot, de találjuk a megoldást és a mindennapi megélhetőségünket ott, ahol, hogyha nem is lehet eladni és venni, de meg tudjuk oldani a mindennapi kenyeret. És Jézus megígérte, a mindennapi kenyér és a víz. Eljön annak az ideje. Ó, milyen finom kenyeret hoztatok egész héten át. Csak házi kenyeret, és minden család. És annyira tetszett, amikor ez a gondoskodás is hoztátok, mindig férfeleség. Erős családok vannak itt Bálványos Váralján, akik gondoskodtok egymásról és vendégeitekről. A Jóisten áldjon meg benneteket, és ez a kenyér nem múlik el, a Jóisten megígérte. De ha lesznek olyan idők, amikor a vallásszabadság visszaszorítatik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Hogy nem gyakorolhatjuk azt, amit hiszünk, és amit Isten az ő jó akaratából közzétett az embereknek. Ezek mind jelek Jézus eljövetele előtt. Igen komoly jelek. Máté 24. fejezet 23 és 26. versei. Egy másik jel. Ha valaki azt mondja, akkor nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat annyira, hogy eltessék, ha lehet, a választottakat is. Azért, ha azt mondják nektek, hogy íme a pusztában van, ne menjetek, íme a belső szobában van, ne higgyétek, mert Lucifer, a ma régi kígyó, aki megtévesztette Ádámot és Évát, az meg akarja téveszteni az utolsó időkben is Jézus eljövetelét, az embereket, és megjelenik itt, ott, amott. Erre lesz neki ereje. Jézus már megmondta előre. De Jézus eljövetele mindenki számára nyilvánvaló lesz. Máté 24-27. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egészen napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mindenki látni fogja. És ha mi gyarló emberek az interneten keresztül láthatóvá tesszük magunkat mindenhol ezen a világon, mennyivel inkább Isten másképpen ebben a háromdimenziós létben egyszerre az egész világnak láthatóvá teszi magát. És akkor nézzétek, azt mondja a Cselekedetek könyve első fejezet 9-11. Versében, de csak az utolsó gondolatot emelem ki, aképpen jöv el, ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jöv el, amiképpen láttátok, hogy felmenni a mennybe. Tehát látható módon jön el Jézus Krisztus, nem kisebb csoportoknak, egy vagy két személynek. Mindenki szeme láttára, ahogy a villámlás napkeletről egészen napnyugatig ellátszik. Hallható lesz. Tesztonikabelekhez írott első levél, 4. fejezet, 16. verse, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával látható, hallható és dicsőséges. Máté 16-27, mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival. Dicsőségben jöjj el, angyalsággel. Hogy jön el még Jézus? Nem tudjuk az órát és a napot. És úgy fogalmaz Pál apostol a Tesztalonikabelekhez írott első levél 5. fejezet, első 4 versében. Az időkről, az időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges, hogy írjak nektek, mert igen jól tudját ti magatok, hogy az Úr napja úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj. Váratlanul. És azért mondja az Úr Jézus, legyetek készen azért ti is, legyünk készen azért mi is, mert amely órában nem gondoljuk, abban jő el az embernek fia. Kedves gyülekezet, hogyan legyünk
1: készen here?
0: Isten mindent kijelentett. Semmi sem ér váratlanul bennünket, csak egy dolog. Jézus eljövetele, de arra készen lehetünk. A Római Levél 10. fejezet 9-10-11. Versei azt mondja, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre, mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenni. Ez az a hit, amely, ha működik bennünk, nem maradunk szégyenbe, hanem Isten véghez viszi az életünkbe azt, amit szeretnénk. Mert mindenkinek az életében azt mondja, megfizetek az ő cselekedetei. De mi a mi cselekedeteinket nem tudjuk elvégezni, de ha hiszed, hogy a cselekedeteidet Isten elvégzi, akkor megfizet, azaz megjutalmaz annak a hitnek, annak a cselekedetnek az alapján. Efézus 3.17. Lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben. És Filippi 3.14. Egyet cselekszel. Azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekidőlvén, cél egyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban onnént felülről való elhívása jutalmával. Kedves gyülekezet, és mindazok, akik követnek bennünket, tudni kell egy dolgot. Egy nap az idő lejár. Egy nap az idő lejár. Jézus bejelentette a jeleket, és ezek a jelek mind beteljesedtek, és ezután már csak ismétlődni fognak. Kívánom, hogy legyünk készen az ő kegyelméből. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Isten egy életen át adott és ad, és adni fog számunkra jeleket részéről. Mióta megteremtett bennünket, szintén nemzedékről nemzedékre jelekkel figyelmeztet. Az utolsó jel után, mely Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele, már nem lesz szükség jelre, jelekre, mert vele leszünk, együtt leszünk a mennyben Istennel. Hallgassunk a jelekre, a Bibliában bejelentett jelekre, melyek életünkben történnek, és az utolsó nagy jelre, így legyünk készen az Úr Jézus eljövetelére. Egy hét múlva szeretettel várom Önöket az utolsó alkalomra, melynek címe: Mit tegyek akkor én? A viszontlátásra!

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsőd!

eljövetelesé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengeri gereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manas

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.

0: Hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim, a Jóisten segítségével az Isten és embertársaink iránti szeretetünknek egy érzékenyebb és rejtettebb megnyilvánulásáról fogunk elmélkedni, mégpedig a bűnvallomásról. Ha Istenben bízunk és szeretjük őt, nem fogjuk elrejteni előle szívünknek igazi állapotát. Abszolút módon nem is tehetjük ezt, mert Isten mindent tud, mindent lát. Ugyanakkor a fele barátainkkal való kapcsolatunkban fontos szerepe van a nyílt, őszinte, vallomásra kész szívnek. Az imádságos élet, az Isten karját megmozgató közbenjárás is a megtérés lelkületétől függ nagy mértékben. Olvassuk el elmélkedésünk alapigéjét Jakab apostolnak leveléből az 5. fejezet 16. versét. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Évekkel ezelőtt néhány teológiai hallgató ellátogatott a chicagói Pacific Garden Mission imaházába. Esti istentisztelettel gyűlt össze a sokaság. A lelkészképzőről jött diákok kissé lenézően tekintettek a tömegben levő egyszerű emberekre, gondolván arra, hogy ezek mit sem tudnak mindarról, amit teológiának neveznek, nem értenek a bibliai szövegmagyarázathoz, nem ismerik a biblia nyelveket, a hébert és a görögöt, nem ismerik az egyház történetet, s így tovább. Biztosra vették, hogy sokan közülük erkölcsi szempontból is nagyon alacsony szinten lehetnek. A prédikáció egyhangúnak tűnt a leendő lelkészeknek. A szónok Ésaiás próféta könyvéből idézett, ahol az ige azt mondja, mindnyájan, mint juhok eltévedtünk, kiki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Az Úrnak szenvedő szolgájáról, a Mesiásról szólt az ige. Az egyik diák a társára tekintett, kacsintott jelezve, hogy az eltévejedett juhoknak képe ráillik az áhítatosan hallgató tömegre, de nem rájuk. Aztán Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből idézett a prédikátor. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ezt olvashatjuk a Róma beliekhez írt levél 3. fejezetében, a 23. versben. A szöveghez fűzött magyarázatot nem is hallotta már, vallotta később az egyik diák. Gondolatai máshova szálltak. Távozáskor egyik kollégája megjegyezte. Megértettük ezen az estén, hogy ezt a foglalkozást, tudnyílik a prédikálást, másokra kell bízni. Tehát csalódást éreztek az Isten tisztelet nívóját illetőleg. Ő pedig megtoldotta. Mondhatom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, tehát mi jobb szónokok leszünk. És addig is nem vonatkozik reánk az az igerész, hogy szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Este későn, 2 órai tanulás után, a mi diákunk lefeküdt, de kerülte az álom. Mindnyájan, mint juhók eltévejedtünk. Ezek a szavak most erősebben visszhangoztak a lelkiismeretében. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek a lelkiekben. És aztán az ige hirdető szavai, amikor kihangsúlyozta, mindenki, aki jelen van itt ezen az estén, vétkes Isten előtt. Nagy későre elaludt. A következő napokon mind jobban érezte ezeknek a szavaknak a súlyát. Lelkiismerete vádolta, mindaddig, amíg beismerte önmagában. Igen, én, David Cooper, vétkes vagyok. Bűnvallomását említi egy későbbi könyvében. Idézek néhány sort. Először történt, hogy rés támadt a büszkeségemben és önelégedettségemben. Rájöttem, hogy bűnös vagyok, önző, büszke, hamis, gyűlölködő, szeretet nélküli és ideges. Kétségbeesésemben Istenhez folyamodtam, úgy, mint nem tettem addig, nyíltan, becsületesen. Amikor rájöttem, milyen vagyok, nem maradt más lehetőség. Megvallottam teljes vétkességemet. Most már éreztem, hogy teljesen Krisztusra vagyok utalva. Addig csak félig éreztem ezt. Mindig bíztam abban, amit személyesen teszek, vagy tehetek, a külső formák cselekvésében. Jobbnak éreztem magam másoknál. Íme milyen változás történhet egy lelkészképző növendékében, amikor komolyan gondol a lelki életére. Ugyanakkor rájövünk, hogy veszélyben lehetnek azok is, akik legközelebb vannak a Bibliához, az egyházi gyakorlatokhoz, ha elfelejtik, hogy mindig és mindenben Isten kegyelmére szorulnak, a Szentlélek vezetésére és megszentelő hatalmára. Ez a beismerés mindannyiunkra érvényes. Szükségünk van a Krisztussal való bensőséges kapcsolatra. Így ismerhetjük meg őt és minket is. Ha hiányzik az igazi Istenismeret, a vallásos életünk erő nélküli kegyességre szűkül. Az utolsó idők ámítóiról írva, Pál apostol megjegyzi róluk, hogy ezeknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. A rettenetes bűnök hosszú listájának végén jelenik meg ez a jellemzés. Elolvashatják a kedves hallgatók ezt az igerészt a Timoteushoz írt második levél harmadik fejezetéből, az első öt vers szerint. Az ószövetségi próféta Ésaiás is ír erről az állapotról. A könyvének 64. fejezetében így olvashatjuk az igét. Elébem így annak, aki örvend és igazságot cselekszik, akik utaidban rólad emlékeznek. Imé te felgerjedtél, és mi vétkezénk. Régóta így vagyunk. Megtartatunk-e? És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertésztetett ruha minden mi igazságunk, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket. Bármennyire is pózolnánk embertársaink előtt, Isten szemében nyomorultak, nyavajások, szegények, vakok és mezítelenek vagyunk, mint írja János apostol a jelenése könyve harmadik fejezetében, ahol a Laodiceabeli gyülekezetet jellemzi, vagyis Krisztus egyházának utolsó történelmi és profétikus szakaszában élő keresztényekről. Igen, vakok, szerencsétlenek. Bűnvallomásra és megtérésre van szükségünk. Minden reménységünk Jézus Krisztusban van. Ugyanarra megbocsátásra van szükségünk, mint a legnagyobb gonosztevőknek. Gondoljunk csak arra, hogy egyetlen bűnnek is a zsoldja a halál, mint írja Pál apostol a Róma belekhez írott levele 6. fejezetének 23. versében. A bűnnek a zsoldja a halál, egyetlen bűnnek a zsoldja ez. Márpedig mindenikünk többszörösen vétkes Isten előtt. Erkölcsi és etikai szempontból lehet, hogy nem vagyunk annyira hibásak, mint mások, de lelki szempontból csak bűnösök vagyunk. A bűnnek törvénye, az ős bűn bennünk van. Ettől az állapottól nem szabadulunk meg Krisztus eljöveteléig, csak akkor fogunk megdicsőülni a Szentlélek ereje által. De a bennünk lakozó Szentlélek hatalmasabb a bűn törvényénél, és most is megteheti megdicsőülésünk előtt is ezt a nagy csodát, hogy alárendelje magának a bennünk levő bűn törvényét. Ezért mondja Pál apostol, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Tovább pedig kijelenti, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Lehet, hogy külsőleg a mi életünk megfelel a keresztényi előírásoknak, de szívünkben még ott lehet az önzés, a kevésség, a gyűlölet. Ezek a bűnök épp oly visszataszítóak Isten előtt, mint a paráznasság, a lopás vagy a hazugság. Mivel nem tudatosul eléggé bennünk a mi igazi állapotunk, azért a bűnvallomásunk is nagyon szegény és formai.

egy lelkész mesélte, hogy részt vett az úgynevezett névtelen alkoholisták szervezetének egyik találkozóján. Meglepődött, amikor az egyik legjobb egyháztagnak számított személy így mutatkozott be. Tom vagyok, egy iszákos. Hogyan lehetséges ez? Akik ismerték, nem tudták elhinni. A lelkész évek óta ismerte ezt az embert, és úgy érezte, hogy fel kell álljon, és nyilvánosan cáfolja meg az elhangzott beismerést. Igaz, hogy valamikor alkoholista volt Tom, de ez több évvel ezelőtt volt. Tom pedig folytatta a bemutatkozó beszédét. Mértékletességemet és józanságomat annak köszönhetem, hogy minden pillanatban az isteni hatalomtól függök. Nem bízhatok önmagamban egy másodpercre sem. Természetem szerint én egy részeges vagyok. Most már mindenki megértette, hogy mit akar mondani Tom. Igen, természetünk szerint elesett lények vagyunk. Ha fethetetlen életet élünk, ez Krisztus bennünk való lakozásának köszönhető. Minden érdem az övé, ahogyan nyilatkozik Pál apostol a Róma beliekhez írott levele 3. fejezetének 27. versében. Hol van tehát a dicsekedés, írja az apostol. Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. A cselekedetek törvénye törvényeskedést jelent, önerőből történő engedelmesség kísérletét, farizeusi önérdemszerzést jelent. A hit törvénye pedig Krisztustól való függőséget jelent. Ez az igazi és egyedüli megoldás. Az említett Tom testvér rendkívüli befolyást gyakorolt sok ember társára. Elsősorban azáltal, hogy nyíltan megvallotta, hogy ő is egy bűnös ember. A névtelen alkoholisták szervezete sokakat támogatott abban, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyeiktől. Az ott uralkodó őszinteség, egység és lelki közösség megmentésüket szolgálta. A büszkeség nem tehette volna ezt, sem az önzés, sem a vádaskodó farizeusi álvallásosság. Őszinte, bűnvalló lelkületre van szükségünk. Kevesebb lenne az ellenséges érzület, a gyanú, a rossz beszéd, ha egymás mellett tudnánk lenni, mint megtért bűnösök. Rendszerint a keresztény imádat magában foglalja az éneklést, az imát, az ige hallgatást, és mindenik fontos ezek közül, de ne felejtsük el a bűnvallomást. Igaz, nemigen kecsegtető ez, sem a családban, sem az egyházban. A Szentírás az imával és a dicsérettel együtt említi meg a bűn beismerését. Ahogyan olvastuk bevezető szövegünkben is, valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Vajon imádkozhat a lelkész, vagy a gyülekezeti vén valakiért, akit megvett szívében, akiről rosszat szólt, és nem vallotta meg vétkét Isten előtt és az ő fele barátja előtt? Azért, hogy elkerüljék a kölcsönös vallomást, némely egyházakban a szentségekre hivatkoznak, és úgy gondolják, hogy azok önmagukban véve

A bűnvallomásról elmondhatjuk azt is, hogy nem úgy egyszerű. Magas ára van. Mégpedig az, hogy meghalljunk az énnek. A bűnvallomás megsebez. Igen, megsebzi a büszkeségünket. Az igazi keresztény halott a bűnös természet igényeivel szemben. Istennek ígéje, mint életmódot említi meg a bűnvallomást. Ezt gyakorolni kell Istennel szemben és embertársainkkal szemben, akkor, amikor vétkességünk valóságos. Ez a megbocsátásnak feltétele. Márpedig megbocsátás nélkül el vagyunk kárhozva. A bűnvallomás nem csak a bűnös gondolatokra és cselekedetekre vonatkozik, hanem bűnös állapotunkra is. Az ős bűnre, az Ádámtól örökölt bűnös állapotra. Pál apostol a bűntörvényének nevezi ezt. Jézus Krisztus nem csak a bűnös cselekedeteinkből és gonosz gondolatainktól ment meg minket, hanem alaptermészetünket is uralni akarja az ő szent lelke által. Erről ír Pál apostol a Róma beliekhez írott levele 7. valamint a 8. fejezetben, amikor így fejezi ki magát. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? És azután jön a válasz. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mivel a bűnnek törvénye, vagyis a rosszra való hajlam bennünk marad egészen a megdicsőülésig, Jézus Krisztus visszajöveteléig, nem mondhatjuk most, hogy üdvözültünk egyszer s mindenkorra. Minden pillanatban szükségünk van Isten kegyelmére, a Szentlélek bennünk való lakozására. A megigazulás élménye, mely bűnbocsánatot és megszentelődést jelent, állandó élményünk kell legyen. És ez azt jelenti, hogy a bűnvallomás is megismétlődő tapasztalatként épül hitéletünkbe. Ez a vallomás benső bűnbánatot és megfelelő külső kifejezést jelent. White Helen vallásos író így fogalmazza meg ezt a hitélményt. Idézek az említett író Jézushoz vezető út című könyvéből. A bűnbánat a bűn feletti bánkodást és az attól való elfordulást jelenti. Mindaddig nem hagyunk fel vétkeinkkel, amíg azok bűnös voltát nem ismerjük. Életünkben akkor történhet csak a valódi változás, ha teljes szívvel elfordulunk a bűntől. Melegen ajánlom ezt a kis könyvecskét, Jézushoz vezető út című könyvet, mindazoknak, akik többet szeretnének tudni Isten szeretetéről, a megtérésről, a hitről, a Krisztusban való növekedésről, az imáról és az igazi örömről, az Istenben levő örömről.

Maradjunk még néhány pillanatig a bűnbánat fogalmánál. Sok ember ma is félreérti a bűnbánat igazi lényegét. Sokan szomorkodnak vétkeik miatt, külsőleg javulást is mutatnak, mert félnek a bűn következményeitől. Azonban ez nem az Isten akaratának megfelelő bűnbánat. Ezek inkább a szenvedéseket fájlalják, nem magát a bűnt. Így panaszkodott és jajgatott Ézsau is, mikor látta, hogy elsőszülöttségi jogát örökre elvesztette. Bálám is beismerte bűnét, mikor Isten angyala kivont karddal állott útjában, mert életéért reszketett. Mégsem láthatjuk náluk az igazi bűnbánatot, a megtérést, az életelv megváltozását és a bűntől való irtózást. Miután Júdás urát és mesterét elárulta, így kiáltott fel: vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Ezt a bűnbeismerést azonban csak a rávárakozó rettenetes kárhozat tudata és a végítélettől való rettegés csikarta ki belőle. Bűnének következményei félelemmel töltötték el, azonban arról nem olvashatunk, hogy szívettépő szomorúsággal bánkodott volna azon, hogy Isten ártatlan fiát elárulta, és Izrael szentjét megtagadta. Fáraó is beismerte bűneit, amíg Isten fenyítő veszélye alatt szenvedett, de csak azért, hogy a további büntetést elkerülje. Mihelyt azonban megszűntek a csapások, azonnal tovább dacolt Istennel. Ezek az emberek fájlalták ugyan a bűn következményeit, de nem bánkodtak bűneik felett. Ha azonban a szív enged a szemfülek befolyásának, a lelkismeret feléled, a bűnös felismeri Isten törvényének mélységét és szentségét, a világosság, mely megvilágosít minden embert, ahogyan írja János apostol az ő evangéliumának elején, tehát ez a világosság bevilágít a lélek titokzatos kamráiba, és a sötétség elrejtett dolgait nyilvánvalókká teszi, akkor a bűnös megérti Isten igazságosságát, és rettegéssel gondol arra, hogy egykoron bűnösen és tisztátalanul kell megjelennie a szívek vizsgálója előtt. Másrészt látja Isten szeretetét, a megszentelt élet szépségét, a lelki tisztaság örömét, és vágyódik a megtisztulás után, és szeretné a mennyel való összeköttetést helyreállítani. Dávid imája, melyet bűnbeesése után mondott, megismerteti velünk a bűn feletti őszinte szomorúság lényegét. Nem láthatjuk, hogy bűneit elfedezte volna, vagy a fenyegető ítélet elől menekülni igyekezett volna. Dávid látta bűneinek nagyságát, a lelkére tapadó szennyet, és átérezte vétkeinek terhét. Nem csak bűnbocsánatért, hanem szívének megtisztításáért is könyörgött. A szentség öröme és az Istennel való közösség visszaállítása után vágyakozott. Lelke érzelmeit bűnbánati zsoltáraiba öntötte. Szeretném, ha a kedves hallgatók újra és újra elolvasnák a 32. és az 51. zsoltárt. Drága testvéreim, így bűnbánat, mint a Dávid bűnbánata, felette áll saját erőnknek. Csak Krisztus által érhető el. Éppen a tekintetben tévednek sokan. Úgy vélekednek, hogy addig nem jöhetnek Jézushoz, amíg bűnvallomást nem tettek, és hogy épp a bűnbánat egyengeti a bűnbocsánat útját. És ez tényleg igaz, hogy a bűnbánatnak meg kell előzni a bűnbocsánatot, hiszen csak a töredelmes, összetört szív érzi a megváltó szükségét. De vajon várakoznia kell-e a bűnösnek addig, míg levezekelt, hogy Jézushoz jöhessen? Vajon a teendő töredelem akadályt képezzen-e a bűnös és az üdvözítő között? A Biblia sehol sem tanítja,
hogy a bűnösnek előbb vezekelnie kell, mielőtt Jézus hívószavát követhetné. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Egyedül a Krisztustól kiáradó megváltási erő vezethet bennünket igazi bűnbánathoz. Péter ezt a gondolatot a következő szavakkal fejezte ki az izraeliták előtt. Ezt, vagyis Jézus Krisztust, Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Miként Krisztus lelke nélkül, aki lelkismeretünket felébreszti, nincs őszinte bűnbánat, úgy Krisztus nélkül nincs bűnbocsánat.

Drága testvéreim, imáinkban több helyet kell a vallomásnak szentelni, a konkrét, részletezett vallomásnak. Nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk erre. A töredelmes szív állapota a legmegfelelőbb ahhoz, hogy Isten hatalmasan cselekedjen bennünk és általunk másokért. Ne hanyagoljuk el az embertársaink előtt tett bűnvallomást sem. Máté evangélium 5. fejezetében azt olvassuk, azért, ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. A kölcsönös vallomás helyreállítja a lelki közösséget, és Isten imádatunk elfogadhatóvá válik. Isten nagy fontosságot tulajdonít a bűnvallomásnak. A lelki és testi épségünk ezen múlhat, ahogyan olvastuk Jakab apostol leveléből. A Szentlélek kései kitöltetése és az Isten népe között történő csodák és gyógyítások szintén kapcsolatban vannak az Istennel és embertársainkkal való közösségünkkel. A külsőt szépítgető, formai kegyesség helyébe helyezzük a vallomás lelkületét. A Szentlélek ebben a légkörben munkálkodhat a legeredményesebben. A Cselekedetek könyve 2. fejezetében olvashatunk a tanítványoknak lelki állapotáról. Akkor, amikor összegyűltek a felházban, és várták az isteni ígéretnek a beteljesedését, vagyis a Szentléleknek a kitöltetését. A tanítványok ilyen lelki állapotban töltötték a Krisztus mennybe menetele utáni 10 napot, míg a Szentléleknek ajándékát nyerték. Megvallották bűneiket Isten előtt és egymás előtt, és várták a felülről jövő felüdülést, a lelki felüdülést a lélek által. Új emberekké lettek, hatalommal szóltak és cselekedtek Krisztus nevében. Senki és semmi sem állíthatta meg őket, hogy az evangéliumot mindenüvé elvigyék. A pünkösdi csoda nem sokára megismétlődik azokkal, akik a tanítványokhoz hasonlóan átélik a felházi hit tapasztalatot. Ez lesz az utolsó és legnagyobb lelki felüdülés, mielőtt a kegyelmi idő lezárulna. A Jelenések könyve 18. fejezetének elején olvashatunk az égből alászálló angyalról, aki hatalommal és dicsőséggel hirdeti utoljára az örök evangéliumot, hogy mindaz, aki megtérendő, megtérjen, a lelki Babilonból kimeneküljön. Ki a mi példaképünk a vallomásban? Természetesen, hogy Jézus Krisztus. Habár sohasem vétkezett, példát adott arra nézve, ahogy Isten és az emberek előtt kell szóljunk és éljünk. Ő mindig őszintén, alázatos lelkülettel szólt Isten és az emberek előtt. Megvallotta, hogy semmit sem tesz magától, hanem azt teszi, amit az atyától kapott. Többször beismerte, hogy az atyától függ, és hogy annak akaratát cselekedni jött, aki őt elküldte. Az atyával való tökéletes közösségét így fejezte ki. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. A Gecsemáné kertjében, emberfeletti lelki tusájában, amikor döntenie kellett világunk sorsa felett, azt mondta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod. Beismerte, hogy mint ember az isteni segítségre szorul. Megérthetjük, hogy a vallomás nem csak bűn okából származik, hanem elsősorban az Istentől való függőségünknek beismerése ez. Isten nem tűri el a hamis követeléseket.
Anániás és Szafira az ősegyház becsületes tagjainak igényével léptek elő. Látszólag kegyesek voltak. Tisztességüket senki sem vonta kétségbe. Mégis Isten és emberek előtt vétkeztek és palástolták igazi azonosságukat. Amikor az első keresztény gyülekezet tagjai közösen élvezték javaikat, Anániásék is eladták birtokukat, és azt állították, hogy a kapott összeget egészében az apostolok lábaihoz helyezték. Senki sem kérte tőlük, hogy ezt tegyék. Megtarthatták volna birtokukat. Ha eladták, megtarthatták volna annak teljes vagy részleges árát. De ők a teljes áldozat hírnevére áhítoztak, s ugyanakkor a vagyonuk egy részére is. És akkor Péter apostol azt mondta Anániásnak, nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Szafirának, az ő feleségének pedig később azt mondta, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Hamisságukért életükkel fizettek. A hegyi beszédében Jézus tökéletes tisztességet követelt mindannyiunktól. Ez elsősorban igazi állapotunk beismerését jelenti. Így tesszük meg megtérésünknek első lépését. Ha mindenki hajlandó lenne ezt megtenni, elmaradnának a hamis érvek, a farizeusi követelések. De nem csak erre szorítkozik a beismerés és a vallomás, hanem köze van az üdvösségünkhöz. Gondoljuk meg jól tehát, mit választunk, a satnya hírnevünk megőrzését, vagy pedig az örök életet. A helyes döntéshez bölcsességre van szükségünk. A bölcsességnek kezdete pedig az Úrnak félelme, írja Zsoltáros a 111. Zsoltár 10. versében. Aki féli az Urat, nem igyekszik másnak tűnni, hanem azzá lenni, aminek tűnt valamikor. Ahhoz, hogy mi magunk legyünk az igazságban, előbb mi magunk kell legyünk a bűnvallomásban és megtérésben. Milyen nagy előjog az, hogy Isten elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, és azzá tesz minket, amivé nem tudnánk lenni Jézus Krisztus nélkül. Az Isten is emberek előtti tisztesség és őszinte vallomás békét és gyógyulást hoz. Testi gyógyulást is, ha Isten jónak látja ezt, ha örök javunkat szolgálja ez, a hitvalló és megtérésen alapuló élet feléledéshez vezet. Így történt ez a legnagyobb vallásos ébredési mozgalmakban, beleértve a próféták és apostolok idejét. Pál apostol, az Új Szövetség legnagyobb teológusa, legtermékenyebb írója és a pogányok apostola kész volt őszintén megvallani. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa bűnösöket, akik közül első vagyok én. Így írt Timoteusnak. A Timoteushoz írt első levél, első fejezetének 15. versében. Krisztus azért jött e világra, hogy megmentse a bűnösöket, akik közül első vagyok én. A világnak tisztességes, hitvalló keresztényekre van szüksége. Oly egyházra, melyben megtért bűnösök szeretetben élnek, nem megtéretlen szentekre van szüksége a világnak. A Szentírás hit óriásai, Mózes, Illés, János, Péter, Pál és a többiek így kezdték útjukat bűnvallomással, megtéréssel, míg Istennek kegyelme teljes győzelemre vezette őket. Imáik meghallgatást nyertek, és Isten nagy csodákat tett közben járásukra. Drága testvéreim, segítsen a jó Isten minket is, hogy a hitnek, megtérésnek és imának útján kövessük ezeket a hit hősöket, és elsősorban Jézus Krisztust. Teljesedjen velünk is, és általunk
az Isten ígéret. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreinket. Nyissuk meg Istennek igéjét Márk evangéliuma 8. fejezeténél. Márk evangéliuma 8. fejezetének 34. versétől a 36. versig terjedő szakaszból szeretném olvasni Istennek igéjét. Így hangzik az ige. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondta nekik: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Már megfigyeltem, hogy a Krisztus nevére hivatkozó emberek általában valamelyik egyházhoz hívogatják az embereket. Valahogy mindig az fogalmazódik meg a gondolatok, meg a szavak és a szándékok mögött, hogy mi vagyunk az Isten népe, ez az Isten egyháza, ide gyertek, itt a ti helyetek. Jézus azonban ebben az igében nem egyházhoz, hanem személyesen az ő követésére szólít fel bennünket. Nem embereket, nem tanítási irányzatokat, hanem Jézus Krisztust kell követnünk. Ez a követés azonban önkéntes indítékon kell alapuljon, mert Jézus senkit sem kötelez erre. Azt mondja az ige, így kezdődik: ha valaki én utánam akar jönni. Teljesen önkéntes ez, ha akar. Jézus Krisztus követésének vannak bizonyos alapvető előfeltételei. A legalapvetőbb előfeltétel ahhoz, hogy követhessem őt, ismernem kell. János evangéliumában, a főpapi imádságában mondja el Jézus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Nem tudok egyetlen embert sem követni, ha nem ismerem. Ha megbíznának azzal a feladattal, hogy X személyt kövessem, legelőször is be kell mutassák őt. Meg kell ismerjem, tudjam, hogy kit követek. A másik ilyen előfeltétel: Jézust csak azon az úton követhetem, amelyen ő megy, illetve ment előttem. Jeremiás próféta a 6. fejezet 16. versében mondja: álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok. Mert Jézust nem lehet mindenféle úton követni. A mai kereszténység tragédiája sajnos az, hogy minden egyház más-más utat kínál az emberek elé. Egyesek szerint csak az a jó út, amit ők kínálnak. Mások szerint minden út Isten felé vezet. Jézus ebben az igében viszont azt mondja: ha valaki én utánam akar jönni. Nem lehet Jézust követni más úton, csak azon az úton, amelyen ő ment és megy előttünk. Jézust csak akkor követhetem, ha kész vagyok olyan életet élni, mint amilyet ő élt. Nem elég Jézusra hivatkozni és róla hangzatosan beszélni. Jézust követni kell, követni az életét, az élet példáját. Ahogy ő élt, úgy éljek én is. Akkor követem őt. Jézust követem akkor, ha kész vagyok érte mindarra, amire ő is kész volt én érettem. Jézusról azt olvassuk az evangéliumokban, hogy ő az életét áldozta fel érettünk. Alapigénk azt mondja: ha én követni akarom Jézust, akkor nekem is kész kell legyek feláldozni az életemet Jézusért. Feláldozni élő áldozatként. Nem feltétlenül meghalni kell Jézusért, hanem élő áldozatot hozni érette, helyette. A Jézus követés előfeltétele az is, hogy ne csak egy bizonyos távolságból merjem Jézust követni, hanem merjem őt közelebbről is vállalni. Péterről olvassuk az evangéliumokban azt, amikor a Gecsemáné kertjében Jézust elfogta a tömeg, és vitték a főpap elé, akkor Péter csak egy bizonyos távolságból követte Jézust. Ez a bizonyos távolság azt jelentette Péter számára, hogy bármikor mondhatja azt, nekem semmi közöm ahhoz, akit elfogtatok, a názáreti Jézushoz. Bármikor letagadhatta azt ebből a bizonyos távolságból, hogy ő hozzá tartozik. Vagy ha éppen úgy fordult a kocka, akkor bármikor mondhatta még ebből a távolságból, hogy én hozzá tartozom, én az ő tanítványa vagyok. Éppen ezért Jézust nem lehet ilyen távolságból követni. Jézust vállalni kell közvetlen közelről, ami közvetlen környezetünkben, rokonságunk, ismerőseink, szomszédunk, munkatársaink előtt merjük-e vállalni Jézust, hogy mi hozzá tartozunk. Jézust követni csak úgy lehet, ha tekintetünket szüntelen ráirányítjuk. A zsidókhoz írott levélben mondja Pál a 12. fejezet 2. versében, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Amíg Jézusra tekintünk, addig biztonságban vagyunk. Sok keresztény tragédiája az, nem előre tekint Jézusra, hanem önmagával van elfoglalva. Egyesek elbizakodnak az elért sikerekből fakadóan, mások megrémülnek az előttük álló megpróbáltatásoktól, valahogy úgy vannak, mint Péter, amikor kint volt a tengeren, és a viharzó tengeren Jézus jött felé, és amikor megismerte, hogy a Mester az, aki jár a tengeren, akkor felbátorodva ettől, hitet merítve Jézus példájából, azt mondta Jézusnak, hogy Uram, engedd, hogy én is járjak és menjek ott feléd a tengeren. És azt mondta Jézus, hogy jöjj, és Péter elindult. És amíg Jézusra tekintett, addig nem is volt semmi baj. De amikor talán egyfajta hivalkodással, egyfajta büszkeséggel visszatekintett, hogy na lássátok csak, járok a vizen, nem süllyed el a lábam a vízben. De amikor visszatekintett volna Jézusra, már egy hullám eltakarta őt előle. És abban a pillanatban elvesztette a hitét. Megingott, és elkezdett süllyedni. Ellen White a Jézus élete című könyvében azt írja, ha bajokkal küzdünk, mi gyakran teszünk úgy, mint Péter. A hullámokat nézzük, ahelyett, hogy az üdvözítőre tekintenénk. Túl kell tudnunk tekintenünk a hullámokon. Azzal a hittel, ami nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanra. A hullám mögött ott volt Jézus. Neki tudni kellett volna a hit szemével, a hullámon keresztül nézve nézni Jézust. De Péter nem tudta ezt megtenni. És mindez azért, mert korábban, mikor még nem volt hullám, akkor elfordította a tekintetét Jézusról. Krisztus szemlélése már önmagában is átalakító erővel hat vissza ránk. Pál apostol azt mondja, ha az Isten dicsőségét fedetlen orcával szemléljük, átalakulunk mi is dicsőségről dicsőségre, az Isten lelke által. Vagyis miközben Krisztust szemlélem, ismerem fel saját valós állapotomat. Krisztus dicsősége, amit nekem szemlélni kell, az nem más, mint az Isten jelleme. Ezt Mózes könyvéből ismerhetjük meg, hiszen maga Mózes is, aki szerette volna megismerni az Isten dicsőségét, amikor az Isten megadta neki ezt a lehetőséget, akkor nem mást ismert meg, mint azt, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Ez az Isten jelleme, ez az Isten dicsősége. És miközben mi Krisztusban nézzük az Istennek ezt a dicsőségét, az ő jellemét, minél többet foglalkozunk vele, annál inkább átalakulunk mi is dicsőségről dicsőségre, jellemről jellemre. Ennek a dicsőségnek láthatóvá kell válni rajtunk, és általunk az egész földet be kell világítani. Ézsaiás próféta szól erről a könyvének 60. fejezetében, amikor azt mondja, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Isten szeretné, hogy valóban dicsőségről dicsőségre alakuljon a mi életünk, láthatóvá váljon rajtunk az Isten dicsősége. Alapigénk gondolatában Jézus azt mondja, ha mi ő utána akarunk menni, azon az úton akarunk járni, amelyen ő járt, őt akarjuk követni, akkor ennek van egy feltétele. Tagadja meg magát ez az ember. Korunk problémái között talán a legkritikusabb helyen áll az önmegtagadás hiánya. Mindenki szeretne a másik fölött uralkodni. A Szentírás följegyzi, hogy abban az időben, amelyben mi most élünk, lesznek az emberek magukat szeretők, háládatlanok, kegyetlenek, kérlelhetetlenek, és még sorolhatnánk ezeket a negatív jellemvonásokat. Mindenhol ott van gyökereiben az önmegtagadás hiánya, az önzés uralma. Mindenki mindent szeretne elérni, és szinte nem számít, hogy milyen áron. Ennek érdekében készek a becsületüket feláldozni, a lelkeismeretüket elnémítani, csak hogy zabolátlan önzésüknek éljenek. Ez az önző, egocentrikus gondolkodás megfigyelhető az élet minden területén. Mennyire eltérő ettől az a lelkület, amelyet Isten lelke szeretne kialakítani bennünk. Pál apostol a Timóteushoz írott első levél 6. fejezetének 6. versében azt mondja, valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Megelégedéssel. Ez egy nagy nyereség. Sajnos világunkat, korunkat, az embereket nem ez a lelkület uralja. És nagyon sokszor még a Krisztusban hívő embereket sem. És talán hozzam közeled, hogy még az adventistákat sem. Nem tudnak Krisztusban megelégedett életet élni? Mindig többre és többre vágyakoznak? Nem tudják önmagukat megtagadni? Jézus szerint csak egyféle módon érhetjük el ezt, amit az ő követésének feltételeként állít elénk, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. A hegyi beszéd tanításában mondja el Jézus, hogy milyen módon érhetjük el tulajdonképpen ezt a célt. Jézus azt mondja ott Máté evangélium a 6. fejezet 33. versében, keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát. Vagyis azt akarja Jézus számunkra elmondani, hogy egy értékrend változást állítsunk be az életünkben. Ne feltétlenül az evilági dolgok legyenek az első helyen, hanem keressük először az Istennek országát. És majd a másik helyre kerüljön az evilági. A Biblia nagyon sokféle példáját állítja elénk az önmegtagadásnak. És ezek a példák a mi tanulságunkra lettek leírva. Pál mondja el, akikhez az időknek vége elérkezett. Sajnos vannak negatív természetű példák is, ezek is azért írattak le, hogy tanuljunk belőle. Megismerhetjük negatív példaként Júdás történetét, aki még mesterét is kész volt elárulni, mert nem tudta megtagadni magát. Nem tudta megtagadni a pénz sóvárgását. Azért a 30 ezüst pénzért kész volt a mesterét is elárulni. Vagy ott van Anániás és Zafira története, akik megpróbálták még a Szent Lelket is becsapni, csak hogy ne kelljen önmagukat megtagadni. Mert megígérték ugyan első felbozdulásukban, hogy az Úrnak adják az ő mezejüknek az árát. De amikor ott volt a kezükbe a pénz, amikor olyan vonzó volt, és olyan sok volt, és olyan jó volt birtokolni, akkor valószínű már összebeszéltek, ne annyit adjunk, amennyit mondtunk. Ne adjuk oda az egészet. Hát valamennyit mi is megtarthatunk. Vagy ott van a gazdag ifjúnak a története, aki inkább lemondott a mester követéséről is, csak hogy ne kelljen a javaiból a szegényeknek adni. nem tudta megtagadni magát. Az Istennek igéje azonban azért csodálatos számunkra, mert nem csak ilyen negatív példákat találunk, hanem vannak pozitív természetű példák is az önmegtagadásra. Például Ábrahám történetét olvashatjuk a Szentírásban, aki Lóttal együtt kivonult atyái földjéről, és végig vonult Kánaán területén, és Ábrahám volt az, akit Isten elhívott, Ábrahám volt az idős, a nagybácsi, aki mindenféle jogot élvezhetett volna Lóttal szemben, mégis amikor a pásztorok között probléma merült föl a legelő és a víz elosztása kérdésében, akkor odament Lóthoz, és azt mondta neki Ábrahám, nem jól van ez így, váljunk el egymástól, és te válasszál. Ábrahám kész volt a saját érdekeit a háttérbe szorítani, pedig neki lett volna joga a választáshoz, de a békességért, szeretetből azt mondta az unoka öcsének, hogy válasszál. Ha te jobbra mész, akkor én balra megyek. Ha te mondod azt, hogy te szeretnél balra menni, akkor inkább én jobbra megyek. Egy másik történetben Mózes példáját ismerhetjük meg. Mózes, aki még az üdvösségéről is kész volt lemondani, annyira kész volt önmagát megtagadni, csak hogy Izraelt megmenthesse az Isten ítéletétől. Mózes második könyve 32. fejezetében, a 32. versben olvashatjuk, amikor mondja az Úrnak, inkább az én nevemet töröld ki a te könyvedből, de nekik, a népnek kegyelmez meg. Ezek a példák azért lettek a Szentírásba feljegyezve, hogy gyakorlati leckét kapjunk abból, miképpen lehet Jézus Krisztust követni azon az úton, amelyen ő járt előttünk. Mert az önmegtagadás legcsodálatosabb példáját maga Jézus Krisztus állítja elénk. Az ő életéből ismerhetjük meg igazán az önmegtagadás mienségét. A világ mindenség teremtő Istene otthagyta dicsőségét, és emberré lett, szolgai formát vett fel, és amikor hozzánk hasonló emberré lett, akkor önmagát megtagadta, egészen a kereszt halálig. S mindezt nem azért tette, mert már unalmas volt számára az isteni dicsőség és valami újdonság után vágyott, mint egyes földi uralkodók teszik ezt, főként fiatalok, hogy habzsolják az életet, és végül beleunnak, és végül már mindig valami újat szeretnének. Jézusnak nem voltak ilyen eltorzult vágyakozásai. Ő tele volt szeretettel. Jézus önmegtagadásból tette mindezt, hogy otthagyta a mennyet. Jézus számára szenvedést jelentett a bűn világában élni, mégis vállalta, érettünk. A mindenható Úr kész volt a bűn világában szolga lenni. Készek vagyunk-e mi is Jézust követni? Készek vagyunk-e Jézus követésében a szolgálatra, a szolgai minősítésre, szolgai feladatok végzésére? Mert Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. És ha mi Jézust akarjuk követni, akkor nekünk is ezt kell tennünk. És ahhoz, hogy Jézus szolgáljon, neki önmagát meg kellett tagadni, hiszen ő volt az Úr, de ő szolgálni akart. Jézus abban is csodálatos példaképünk, hogy ő soha nem kereste a saját akaratának érvényesítését, csak az Atya akaratára koncentrált. Észek vagyunk-e mi is lemondani a saját akaratunk érvényesítéséről, csak azért, hogy ezzel embereket menthessünk? Le tudjuk-e tenni életünket Isten kezébe, Jézushoz hasonlóan? Tudunk-e Istenben bízni akkor is, ha nem értjük, hogy mit tesz velünk? Jézus önmegtagadásának leghatalmasabb példája azonban a Golgota áldozata. Tudta, hogy mi vár rá, mégis vállalta. Azért tudta vállalni, mert az önmegtagadását a szeretet inspirálta. Jézus példája nyomán két

mondja Jézus az evangéliumokban, Lukács evangélium a 14. fejezetében, ha kész vagyok felvenni az ő keresztjét. Sokaknak téves elképzelésük van arról, hogy mi is az a kereszt, amit felvenni és hordozni kell. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak erről, hogy mindaz a nyomorúság és szenvedés, amit egy egész életen át el kell viselni. Mások úgy vélekednek, hogy az ő keresztjük egy-egy családtag, vagy a munkahelyi főnök kritikus természetének az elhordozása. Nagyon sokszor mondják az emberek, hogy milyen nagy keresztjük van, milyen nagy terhet kell nekik hordozni. Jézus azonban ezeket a dolgokat egyáltalán nem nevezi keresztnek. Keresztről csak a Jézus követéssel kapcsolatos élet vonatkozásában beszélhetünk. Jézus is csak azokat szólítja fel a kereszt felvételére, akik úgy döntöttek, hogy utána akarnak menni. Vagyis a kereszt felvétele az Jézus Krisztus golgotai áldozatához köt bennünket. A kereszt felvétele Jézus Krisztus vállalását jelenti életemben, az egész világgal szemben. Kereszt mindaz, ami Jézus Krisztus követése miatt ér bennünket. Csak ezek tartoznak a kereszthez. Jézus ezért fogalmaz így, hogy én érettem és az evangéliumért veszik föl a keresztet. A nyomorúság, a szenvedés, a betegség, az evilági gondok, egy-egy kritikus családtag, a munkahelyi főnök kritikus természete, és még sorolhatnánk ezeket az evilági dolgokat, ezek nem keresztek. Ezek a bűn világának a természetes velejárói. Ezeket nem önként veszem föl. Ha egy olyan munkahelyen dolgozok, ha tetszik, hanem el kell viselnem a munkafőnökömnek a kritikus természetét. Ha beleszülettem egy olyan családba, ahol az egyik tag rendkívül szeszélyes, ideges, hirtelen, rosszindulatú, el kell viselnem. Ezt nem önként vállalom. Jézus viszont azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az vegye fel az ő keresztjét. Itt tehát csak olyan keresztről van szó, olyan keresztnek a felvételéről, amit én döntök el, hogy felveszem vagy nem veszem fel, vállalom vagy nem vállalom. És ez a kereszt, ahogy az előbb is említettem, ez a Jézus Krisztus követése miatt ért gúny, megvetés, gyalázat, és minden egyéb, minden, ami az evangéliumért és Jézusért él bennünket. Ezért is fogalmaz Jézus ilyen precízen, hogy vegye fel az ő keresztjét, én érettem és az evangéliumért. A Biblia szerint sokan vannak olyanok is, akik szívesen követnék Jézust, ha nem kellene felvenni a keresztet. Pál azt mondja a Galácia beliekhez írott levélben, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. Vagy a korintusi levélben szintén Pál mondja, hogy ne érje gúny és megalázás őket. És még lehetne ezt a listát sorolni, hogy ki miért nem szeretné fölvenni azt a keresztet, ami Jézus miatt éri őt. Azonban Jézust nem lehet követni, enélkül a feltétel nélkül. Jézust csak akkor követhetem, az alapigény gondolata szerint, ha kész vagyok felvenni az ő keresztjét, érette és az evangéliumért. A Jézus követésének keresztjét azonban nem csak hordoznunk kell, hanem ezen a kereszten meg is kell feszítetnünk. Pál mondja a Galácia beliekhez írott levélben, a 6. fejezet 14. versében, nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem ami Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Ezen a kereszten meg kell feszítetnünk. Nem csak hordoznunk kell, hanem megfeszítetnünk. A megfeszítetés alatt Pál azt érti, hogy ezen a kereszten meg kell halnunk. Mert a megfeszítés az a halált jelenti egy ember számára. Ezen a kereszten azonban nem a hús-vér testet kell megfeszítenünk. Nem meghalnom kell ezen a kereszten, fizikai értelemben, hanem a régi, megromlott természetet.

a bűnös indulataim, kívánságaimat kell megfeszítenem. Szintén Pál mondja el, ugyanebben a levélben, a Galácia beliekhez írott levélben, az 5. fejezet 24. versében, akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. És a megfeszítés, a meghalás azt jelenti, hogy ha én az indulataimat, kívánságaimat, a régi megromlott természetemet feszítettem meg ezen a kereszten, ez azt jelenti, ezután érzéketlen a világ számára. Mert egy halott emberhez, ha oda megyek és elkezdem simogatni, vagy elkezdem rázni őt, az már teljesen érzéketlen. Teljesen mindegy, hogy szépen beszélek hozzá, hogy durván beszélek, hogy gúnyolom. Ő már ezt nem érzékeli. És Pál ezt akarja kifejezni, hogy én megfeszítettem a világ számára, meghaltam a világ számára, érzéketlen vagyok a világ számára. És ez tudatosuljon bennem a Krisztus követés nyomán. Napjainkban nagyon divatos szó az alternatív lehetőségeknek a biztosítása. Jézus is minden ember elé tulajdonképpen ebben az igében alternatívát állít, vagyis különböző lehetőségeket. Jézus ugyanis maximálisan tiszteletben tartja az ember szabad akaratú döntését. Mindkét választásnak vannak előnyei és vannak hátrányai. A 35. versben azt mondja Jézus, mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Egy gondolkodó ember olyan esetben, amikor különböző lehetőségeket állítanak elé, akkor elkezd gondolkozni és mérlegelni, végig gondolja az esetőségeket, a lehetőségeket, és most Jézus is ezt teszi, hogy elénk állítja, hogy gondolkozzunk, mérlegeljünk és döntsünk. Sőt, Jézus még tovább megy. A 36. versben már Jézus egy kicsit velünk gondolkodik. Már velünk együtt mérlegeli végig, mintha helyettünk akarná végig gondolni, segíteni akar, hogy jót válasszunk. Mérlegeli a két lehetőség esetét. Így olvasom a 36. versben, ahogy Jézus gondolkodik velünk és helyettünk, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. A nagy kérdés Jézus szerint az, mit adhat a világ? Összemérhető-e a két ígéret és a két jutalom? Összemérhető-e az, hogy az egyik oldalon az önzés, az önmagának élés, a másik oldalon az önmegtagadás és a másokért élés, az egyik oldalon a 60-70 esztendő nyomorúsággal, és azután vége, a másik oldalon az örök élet. Jézus ennek a két lehetőségnek a tempontjait állítja elénk, és segíteni akar abban, hogy lássuk az igazi értéket. Azt mondja Jézus, mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Vagy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall? Fel kell tegyük azt a kérdést is, vajon a Jézus szerinti önmegtagadás veszteséget jelent a hívő ember számára? Ha Krisztus a szívünkben él, akkor Jézus követése és a vele kapcsolatos kereszt nem jelent lemondást vagy veszteséget. A hívő ember nem úgy éli meg a világról való lemondást és a világtól való elszakadást, hogy jaj, hát igen, hát erről is le kellett mondanom, ezt is el kellett hagynom. És fáj a szívem ugyan, de hát hívő emberként nem csinálhatom, és nem élhetek vele. A hívő ember nem szenvedve hagyja ott a világ dolgait, hanem úgy tekinti, hogy megszabadultam tőle. Végre szabad vagyok. Végre más életet élhetek. Az újjászületett embernek ugyanis megváltozik az értékrendje. A megtérés a gondolkodásmódnak a megváltozását jelenti. Az újjászületett ember nem is tudna már az előzőek szerint élni. Az újjászületett ember
abban az életben boldog, amelyet Krisztus mutat elé, amely a Krisztus követésnek az útja és élete. Péter apostol egy alkalommal, amikor a gazdag ifjú esete ott lejátszódik előttük a Jézussal való párbeszédben, és amikor a gazdag ifjú megszomorodva elmegy, akkor Péter odafordul Jézushoz, és azt mondja neki, hát ez nagyon szomorú, ami ezzel a gazdag ifjúval történt. Nem kész követni téged. És azt mondja Jézusnak, hogy Uram, mi viszont mindent elhagytunk éretted. Mink lesz hát akkor nékünk? Máté evangéliuma 19. fejezetében olvashatjuk ezt a történetet. A 19. fejezet 27. versétől hadd olvassam. Akkor felelvén Péter mondanéki, ímé mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát minékünk? Jézus pedig mondta nekik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Péter elmondhatta Jézusnak azt, hogy Uram, mi mindent elhagytunk éretted. Az alapigényben azt olvastuk Jézus szavaiból, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és úgy kövessen engem. Péter azt mondja, hogy Uram, mi ezt megtettük. Mi mindent otthagytunk, teljesen megtagadtuk magunkat. Egy nagy kérdést állít elénk Péternek ez a gondolata. Vajon mi is elmondhatnánk ezt Jézusnak, amit Péter, hogy Uram, mi mindent elhagytunk éretted és az evangéliumért. Jézus egy csodálatos ígéretet ad Péternek. Azt mondja Péternek, ti, akik követtetek engem az újjászületéskor. Amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Jézusnak ez a válasza elsődlegesen Péterhez szól. Másodszorban a 12 tanítványhoz szól. Harmadsorban azonban minden újjászületett embernek szól, hiszen azt mondja, hogy ti, akik az újjászületésben követtetek engem. Vagyis mindazok, akik készek Jézust úgy követni, hogy Jézus példája alapján megtagadják magukat, és felveszik keresztjüket, azok számára Jézus ezt az ígéretet adja. Beültök egy-egy királyi székben. A Jelenések könyve 20. fejezetében olvashatunk arról, a megváltottak Jézussal együtt uralkodnak, királyi székekben ülnek, és ítéletet tartanak. Ez az, amit megígér Jézus ebben az igében. Akik Krisztusért és az ő evangéliumáért készek lemondani egyéni érdekeikről, előnyös lehetőségeikről, egyedül ők lehetnek az örök élet részesei. Még egyszer visszatekintve alapigény gondolatára, azt mondja tehát Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Ha valaki elveszíti az ő életét, én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Elveszíteni itt veszítjük el, a földön, megtalálni pedig az örök életben találhatjuk meg. És adja a Jóisten, hogy mi követni tudjuk Jézust. Követni azon az úton, amelyen ő megy előttünk, követni az ő életpéldájában, követni őt úgy, hogy dicsőségről dicsőségre mind közelebb kerülni hozzá, és követni őt úgy, hogy készek legyünk önmagunkat megtagadva, az ő keresztjét felvenni. Mindazt felvenni, ami Jézusért és az evangéliumért ér bennünket. Az Isten segítsen arra, hogy ilyen követői, ilyen tanítványai,
ilyen barátai lehessünk Jézusnak.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Zsoltárok könyve 145. rész 17. vers. Igaz az Úr minden útjában és minden dolgában kegyelmes.

Egy amerikai egyetem kutatói szerint a cukorfogyasztás 40%-kal csökkentheti a fehér vérsejtek vírus és baktérium ölő képességét. E kutatási eredmények megerősítik azt a régóta ismert tényt, miszerint a túlzott cukorfogyasztás jelentős egészségügyi kockázatokat hordoz magában. Ugyanakkor most először sikerült pontosan kimutatni ennek közvetlen hatását az immunrendszer működésére. Kedves hallgatóink, többet a kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról. Mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Demény János háziorvos a cukorbetegségről szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó töredéket. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Egy másik érdekes dolog, amit itt még Európában nem figyelnek, ez a péperes ráció. A többszörösen telítetlen és a telített zsírsavaknak az aránya. Most eddig az egyszeresen telítetlen zsírsavakról volt szó, ezek a jó zsírsavak, amik a mediterrán diétában, az avokádóban, az oliva bogyóban vannak jelen, és ez viszont a legfontosabb egy zsírnak a minőségének a megállapításában. Ugyanis, hogyha ez a péperes ráció, tehát a polyunsaturated per saturated, tehát ez angolul péperes, ez a többszörösen telítetlen és telített zsírsavaknak az aránya. Ha ez kettő fölött van, akkor nem egy mesztesítő zsír. Ez a kétféle egyenlet, amit mi tanultunk valamikor régen, és akkor ezzel a kétféle egyenlettel tökéletesen ki lehet számolni, ha egy népcsoportnak megnézzük a diétájába előforduló zsírsavakat, tökéletesen össznépi szinten ki tudjuk számolni a koleszterin, illetve a triglicerideknek a magasságát egy úgy populacionális szinten. És azt mondják, hogyha ez a péperes ráció kettő fölött van, akkor az egy jó zsír. Minél inkább kettő alatt van, annál mesesítőbb az a zsír. Természetesen akkor a legmesesítőbb, hogyha nincs egyszeresen telített zsírsav. Mert mint ahogy látjuk, például a pisztáciába, vagy a kesudióba, ha bár nagyon rossz, hát nem annyira rossz, de hát majdnem olyan rossz, mint a pulykának a péperes rációja, tehát a pulykahúsnak is látjuk, hogy nagyon-nagyon rossz, mert jóval kettő alatt van, de ebben nagyon sok az egyszeresen telítetlen zsír, tehát a kesudió nem egy rossz zsír, hanem egy jó zsír, csak benne a péperes ráció nem olyan tökéletes. Már a mogyoróban 1,3 nagyon kevés az egyszeresen telítetlen zsír. Tehát a mogyoró egy sokkal rosszabb zsír tartalmaz, mint a mandula. Mandula látjuk 2,21. És ki gondolná, hogy a mi mezei diónk a legjobb minőségű zsíradékokat tartalmazza? Hát a fekete, az a, amire mi fél pipa bagót nem adunk, és nem is tartjuk fontos tápláléknak. Hát ez a fekete dió, ez az Amerikában van a fekete dió. Nálunk is lehet egyszer-egyszer kapni, úgyhogy bevonják ilyen cukor réteggel, és akkor kandírozott dió úgy jelentkezik. Ez a fekete dió nálunk is van, de sokkal drágább. Ugyanolyan jó minőségű a mi diónk. Ugyanolyan jó minőségű a mi diónk. Tehát tessenek megnézni, 10 fölött van a péperes arány. Tehát egy gyógyító zsír. Ezért most már nagyon sok tanulmány bizonyítja, hogy csökken a rák és az érbetegségeknek a kockázata csak azzal az egy dologgal, ha egy ekkora maréknyi diót fogyasztunk naponta. Abban a híres adventista egészségtanulmányban, amiről biztosan hallottak már, bebizonyosodott, hogy kevesebb mint 20 év alatt 33 ezer embert figyeltek, és ezt összehasonlították, ez Dél-Kaliforniában élő embereket, akiket adventistákat összehasonlítottak nem adventistákkal, ugyancsak sokat élnek a dél-kaliforniaiak, hát nőknél 88 az átlag életkor, és férfiaknál 81, hát ahhoz képest, hogy nálunk olyan 65 körül van, hát az jóval kevesebb, mint nálunk, tehát össznépi szinten többet élnek az emberek, mint nálunk, de az adventisták körülbelül 10 évvel többet élnek, mint az összkaliforniaiak, és általában véve többet élnek egész Amerikában. És ezért a kongresszus megfinanszírozta ezt a híres nagy tanulmányt, ami a legnagyobb egészségtanulmány, jelenlegi legnagyobb egészségtanulmány, és érdekes dolgok derültek ki, majd később még rátérek erre az egészségtanulmányra, hogy csak azzal az egy dologgal, hogy egy maréknyi diót fogyasztunk, legalább ötször hetente 4 évet nyerünk. Itt térnék ki akkor most az omega zsírokra is, az omega 3 zsírok, ezek a legnemesebb zsírok, és a szervezetünk elő tudja állítani őket. Ugyanis eddig azt hittük, hogy csak a mélytengeri halaknak a zsiradékából tudjuk felvenni az omega 3 zsírokat, és akkor megindult egy olyan áramlat az orvostudományban, hogy most aztán bemegy bármilyen patikába, és omega zsírt akar venni, akkor annyi omega zsír van, mint amely, csak ki tudja fizetni ugyanis. Kiderült, hogy az omega zsíroknak a legnagyobb veszélye az, hogy rendkívül drágák. Ugyanis 1 gram omega 3-at kéne enni. 1 gram omega 3, még a legrosszabb minőségű omega zsírokból is, kb. 8000 forint. De ha már egy jó minőségű, tehát olyan lazacból kivont,
omega-3-at akarunk enni, ami nem tartalmaz bizonyítottan olmot, higganyt, dioxint, PCB-t, ez a polikrorulát, bifenileket, ezek mérgező anyagok. Hogyha ez, tehát olyan helyről fogott, kifogott lazacokból csinálják az omega-3-at, amik ezeket nem tartalmazzák, azt már nem lehet megfizetni. És kiderült, hogy a mi mezei lemmagunkban van a legjobb minőségű olyan olaj, prekurzora tulajdonképpen az omega-3 zsíroknak. Az úgynevezett linolénsav, ami egy 22, illetve a 24 szénatomos, többszörösen telített szénatomú láncot tartalmazó zsíradék, amiből a szervezetünk ekte omega-3-at tud előállítani. És ez egy fantasztikus zsír, és azt tudjuk róla, hogy 20-szor kevesebbet teszünk, mint amennyit kellene. És ez nem csak, hogy a szív- és érrendszeri betegségben, a cukorbetegségben fontos, a rák megelőzésben, ugyanis tudjuk, hogy nagyon erős antioxidáns. Szinte olyan erős antioxidáns, mint a polifenolok a gyümölcsökben. Említettem a gyümölcsöknek az antioxidáns erejét. Szinte olyan erős, mint a polifenolok a gyümölcsökben. És ezen kívül még a depresszióba is, akkor az öregkori elbutulás megelőzésébe, és akkor sorolhatnám tovább, egy fantasztikus zsíradék, és egy púpozott evőkanálnyi, de nem eszünk sokat, hogyha két púpozott evőkanálnyit fogyasztunk naponta belőle, és akkor még két kanál korpát, és akkor azt mondjuk, hogy még rostforrást is eleget fogyasztottunk naponta. Tehát a péperes arány, nézzük meg, hogy tehát a kettő ez a bűvös szám, e fölött a pKa-dió látjuk 3,08, akkor azok a midiónk pedig 12. Tehát kiszámolták, hogy a midiónkban 12 a péperes ráció. Nézzük meg a kókusznak és a pálmaolajnak milyen alacsony. Majdnem olyan, mint a szalonnának meg a disznózsírnak. Majdnem olyan alacsony a kókusznak a péperes rációja. Tehát ezek inkább csak egy olyan adalék, illetve hogyha megszórjuk a műszlinket egy kis kókusszal, biztos, hogy nem ártunk vele, mert koleszterint viszont nem tartalmaznak. Tehát rossz a péperes ráció, de nincs koleszterin benne, mint ahogy van a zsíradékokban. Nézzük meg, hogy a sajt 0,09, katasztrofálisan rossz. Tehát az összes húsok közül a pulykában van a legtöbb, a legmagasabb péperes ráció, és hát 0,1, meg 0,5 a szalonnában és a marhalöncsben, tehát ezek a nagyon rossz zsírok, és ezért, ahol sok állati terméket fogyasztanak az emberek, ott nagyon-nagyon messzesek, és nálunk akkor már 20 éves korban, meg 25 éves korban már vannak erek, amik már 30%-ban el vannak záródva.

Az okos telefonok használata jótékony hatással lehet az idősek kognitív egészségére, derítette ki egy új kutatás. Bár eddig az volt a feltételezés, hogy a tablettek és okos telefonok felgyorsíthatják a demencia kialakulását az időseknél, most úgy tűnik, ennek pont a fordítottja igaz. Kedves hallgatóink, többet e kutatásról és egyéb ehhez hasonló érdekes hírről, hasznos tudnivalóról a következő percekben hallhatnak. A Columbia Egyetem kutatói szerint a cukorfogyasztás 40%-kal csökkentheti a fehér vérsejtek vírus és baktérium ölő képességét. A Columbia Egyetem friss kutatási eredményei megerősítik azt a régóta ismert tényt, miszerint a túlzott cukorfogyasztás jelentős egészségügyi kockázatokat hordoz magában, ugyanakkor most először sikerült pontosan kimutatni ennek közvetlen hatását az immunrendszer működésére. A tudományos vizsgálat során bebizonyosodott, hogy már 100 g cukor elfogyasztása is számottevően gyengítheti szervezetünk védekező mechanizmusait. A szakemberek által végzett átfogó elemzés szerint a magas cukortartalmú élelmiszerek rendszeres fogyasztása nem csak az elhízás és a cukorbetegség kialakulásának esélyét növeli meg jelentősen, hanem szív- és érrendszeri megbetegedésekhez, valamint depressziós tünetek megjelenéséhez is vezethet. A kutatók megállapították, hogy a cukor különösen veszélyes lehet akkor, amikor a szervezet egyébként is küzd valamilyen fertőzéssel vagy gyulladásos folyamattal. A tudományos vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása szerint a cukor jelentősen befolyásolja a fehér vérsejtek C-vitamin felvételét is, ami által nagy mértékben csökken ezen sejtek kórokozókkal szembeni védekező képessége. A fehér vérsejtek hatékonyságának 40%-os visszaesése rendkívül aggasztó eredmény, mivel ez közvetlenül befolyásolja szervezetünk védekező képességét a különböző fertőzésekkel szemben, közölték a Columbia Egyetem szakemberei. Az immunrendszer megfelelő működését a cukron kívül más élvezeti cikkek is negatívan befolyásolhatják. A kutatók kiemelték, hogy az alkoholos italok, a színezett üdítők, valamint a nagy mennyiségű kávé fogyasztása szintén kedvezőtlen hatással lehet szervezetünk védekező mechanizmusaira. Mindezek alapján a szakemberek azt javasolják, hogy különösen betegség vagy lábadozás időszakában érdemes teljes mértékben mellőzni ezeket az élelmiszereket és italokat, adja hírül a liner.hu portál. Brit és kínai kutatók közösen vizsgálták meg 3222 serdülőkorú gyermek alvási szokásait, és azt találták, hogy annál jobban teljesítenek a diákok, minél többet alszanak. Az alvással kapcsolatban több dolgot is megállapított már a tudomány. Egyrészt, hogy az alvás minősége létfontosságú a jó egészséghez, másrészt, hogy bár a serdülőkor fontos időszak az agy fejlődése szempontjából, a tinédzserek mégsem alszanak eleget. Egy új kutatás friss betekintést nyújt abba, hogy mindez hogyan kapcsolódik össze. A Science Alert beszámolója szerint kínai és brit kutatók 3222 9 és 14 év közötti serdülő adatait vizsgálták át, és három csoportra osztották őket. A legrosszabb alvási szokásokkal rendelkezőkre átlagosan 7 óra 10 perc éjszakánként, a legjobb alvási szokásokkal rendelkezőkre 7 óra 20

különbségek vannak az agy szerkezetében és aktivitásában, valamint abban, hogy mennyire jól teljesítettek a feladatokban, nyilatkozta Barbara Shahakian, a Cambridge-i Egyetem tudósa. A kutató szerint mindez rávilágít arra, mennyire fontos az alvás minősége ebben a kritikus életszakaszban. A tanulmányból kiderült, az éjszakánként legtöbbet alvó fiatalok csoportjánál figyelték meg a legnagyobb agytérfogatot, a legalacsonyabb pulzust és a legmagasabb agyi konnektivitást a többi csoporthoz képest. A kutatók szerint aggasztó, hogy a fiatalok többsége a legrosszabb alvás adatokkal rendelkező csoportba tartozott, ez tette ki a résztvevők 39%-át. A középső csoportba a résztvevők 24%-a került, míg az alvás terén a legmagasabb pontszámot elért csoportba a gyermekek 37%-a esett bele, adja hírül a hvg.hu portál. Az okostelefonok használata jótékony hatással lehet az idősek kognitív egészségére, írja egy új kutatás alapján a Guardian. Bár eddig az volt a feltételezés, hogy a tabletek és okostelefonok felgyorsíthatják a demencia kialakulását az időseknél, most úgy tűnik, ennek pont a fordítottja igaz. A meta-analízis keretében olyan korábbi vizsgálatokat vetettek össze, amik során több mint 400 ezer felnőtt szellemi képességeit vizsgálták, és a kutatók arra jutottak, hogy azok, akik 50 felett is aktívan használnak technológiai eszközöket, jobb kognitív állapotban vannak, mint azok, akik ritkábban vagy soha nem használnak mondjuk okostelefont. Az még nem egyértelmű, hogy ez azért van, mert ezek az eszközök jótékonyak, vagy azért, mert jobb szellemi állapotú emberek hajlamosabbak magukhoz ölelni az új technológiákat. Az átnézett kutatások világszerte 411.430 olyan, átlagosan 69 éves felnőttet vizsgáltak, akiknél már vagy diagnosztizáltak valamilyen kognitív zavart, vagy kitöltöttek valamilyen tesztet. A kutatók most nem találtak bizonyítékot a digitális demencia létezésére. Az elmélet szerint az egész életen át tartó eszközhasználat leépüléshez vezet, de az eredményeik alapján a számítógép, telefon és internet használat pont hogy jótékony időskorban. Úgy látják, hogy a kérdés további kutatásokkal kell még körüljárni, de az az elméletük, hogy a korábban említett kérdés mindkét fele igaz lehet. Egyrészt szellemileg frissebb emberek könnyebben nyúlnak az új technológiákhoz, cserébe viszont azok használata segít frissen tartani az elméjüket. Persze, belátják, nem mindegy, hogyan használják az eszközöket. Ha passzívan, mint mondjuk egy tévét, akkor nem sok mentális előnyük lehet, de ha aktívan, például komplex feladatok megoldására vagy más emberekkel való kapcsolattartásra, akkor az jót tehet az idősödő agynak. Szakértők szerint az eredmény rámutat, hogy a technológia nem egyértelműen csak rossz lehet, hanem valójában inkább egy kétélű kard, tájékoztat a telex.hu portál. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órában ránk is figyeltek, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm és örömmel minden kedves hallgatónkat a Lelki Pihenő című adásban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Örülök, hogy ma újból együtt tölthetjük ezt a következő időt, hiszen együtt tanulmányozhatunk, és Ellen G. White írónőnek a könyvét olvashatjuk közösen, amely egy nagy küzdelemről számol be nekünk. A következő fejezet, amely tanulmányozásra jut, az a 28. És ez a vizsgálati ítéletet írja le. Tanulmányozzuk közösen, figyelemmel ezt a fejezetet is.

Nézém, mondja Dániel próféta, míg királyi székek tétetének és az öreg korú leüle. Ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú. Széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűz folyam foly, és jő valaki az ő színe felől. Ezerszer ezeren szolgálának neki, és tízezerszer tízezeren állának előtte. Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Így tárul a próféta szeme elé az a kiemelkedő, ünnepélyes nap, amelyen az egész föld bírája, megvizsgálja az emberek életét és jellemét, mindenkinek cselekedetei szerint fizet. Az öreg korú, Isten, az atya. A zsoltáríró ezt mondja. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Isten az ítélet bírája, aki minden élet és minden törvény forrása. A szent angyalok pedig tízezerszer tízezer és ezerszer ezer. Szolgaként és tanúként vesznek részt ebben a nagy fontosságú törvénykezésben. És íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jöve, és méne az öreg korúhoz, és elejébe vivék őt. És ad a néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála. Az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik. Ebben a leírásban nem Krisztus második adventjéről van szó, hanem arról, hogy Jézus a mennyben az öreg korúhoz megy, hogy átvegye a hatalmat, a dicsőséget és az országot, amelyet közbenjárói munkája befejeztével. Neki az Isten. A profécia szerint ez az esemény lesz 2300 nap végén, azaz 1844-ben, és nem a második advent. Nagy főpapunk a mennyei angyalok kíséretében belép a szentek szentjébe, és ott megjelenik Isten színe előtt, hogy elkezdje az emberért végzett szolgálatának utolsó szakaszát, a vizsgálati ítéletét és az engesztelést mindazokért, akikről bebizonyosodik, hogy részesülhetnek áldásaiban. A jelképes szolgálat idején csak azokért folyt az engesztelés, akik előzőleg bűneiket megbánva és megvalva Isten elé léptek, és bűneik a bűnért hozott áldozat vére útján átkerültek a szent helyre. Azon a súlyos napon, a végső engesztelés és vizsgálati ítélet napján Jézus csak azoknak az ügyével foglalkozik, akik magukat Isten gyermekeinek vallották. A gonoszok megítélése, ami egészen más és külön munka, később történik. Az ítélet az Istennek házán kezdődik. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? Az ítélkezők az emberek nevét és cselekedeteit nyilvántartó mennyei könyvek alapján döntenek. Dániel próféta ezt mondja. Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Amikor János leírja ezt a jelenetet, hozzáteszi. Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Az élet könyve azoknak a nevét tartalmazza, akik valaha is Isten szolgálatába léptek. Jézus azt mondta tanítványainak, örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Pál beszél hűséges munkatársairól, akiknek neve benne van az élet könyvében. Dániel, bepillantva abba a nyomorúságos időbe, amilyen még nem volt, kijelenti, hogy Isten népe, aki csak beírva találtatik a könyvben, megszabadul. A jelenések könyvének írója pedig azt mondja, hogy csak azok lépnek be Isten városába, akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé.
Egy emlékkönyv iraték az Úr előtt, amelyben feljegyzik azoknak a jó cselekedeteit, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Hitből mondott szavaikat és szeretetből fakadó tetteiket nyilván tartják a mennyben. Nehémiás erre hivatkozik, amikor ezt mondja. Emlékezzél meg én rólam, én Istenem, és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jótéteményeim, melyeket cselekedtem vala az én Istenem házával. Az emlékezés könyve minden igaz tettet halhatatlanná tesz. Minden legyőzött kísértést, minden leküzdött bűnt, minden kedves, részvételes szót híven feljegyez a krónika. E könyvek minden áldozatot, Krisztusért elviselt szenvedést és fájdalmat megörökítenek. A zsoltáríró ezt mondja, bujdosásomnak számát jól tudod, szedd tömlőd be könnyeimet, avagy nem tudod-e azoknak számát? A bűnökről is feljegyzés készül, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. A megváltó így szólt, a te beszédeidből ismertetel hamisnak. A titkos szándékok és indítékok is bekerülnek a tévedhetetlen nyilvántartásba, mert Isten megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. Ímé feliratott előttem, megfizetek. Vétkeitekért és atyáitok vétkeiért mind együtt szól az Úr. Isten minden cselekedetet megvizsgál, és a tettek a mennyei könyvekben hűségről vagy hűtlenségről tanúskodnak. Minden név mellett félelmetes pontossággal van feltüntetve minden helytelen szó, minden önző tett, minden teljesítetlen feladat, minden titkos bűn, minden ravasz képmutatás. A semmibe vett mennyei intéseket és dorgálásokat, az elfecsérelt pillanatokat, a kihasználatlan alkalmat, a jó vagy rossz befolyást és messzeható következményeit a nyilvántartást vezető angyal mind feljegyzi. Az ítéletben Isten törvénye lesz a jellem és az élet mércéje. Bölcs Salamon ezt mondja. Istent féljed, és az ő parancsolataid megtartsd, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Jakab apostol így inti testvéreit, úgy szóljatok és cselekedjetek, mint akiket szabadság törvénye fog megítélni. Akik az ítéletben méltókká tétetnek, azok feltámadnak az igazak feltámadásakor. Jézus ezt mondta, akik méltókká tétetnek, hogy a ma világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, hasonlók az angyalokhoz és az Isten fiai, mivel hogy a feltámadásnak fiai. Azt is kijelentette, hogy azok, akik a jót cselekedték, az élet feltámadásában részesülnek. A halott igazak csak az ítélet lezárása után támadnak fel. Ekkor méltókká tétetnek az élet feltámadására. Egyértelmű tehát, hogy nem lesznek személyesen jelen azon a törvénykezésen, amelyen életüket megvizsgálják és ügyüket eldöntik. A védő maga Jézus Krisztus. Ő képviseli ügyüket Isten előtt. Ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert nem kézzel csinált szentélybe. Az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert minden, ha él, hogy esedezzék érettük. A könyvek megnyílnak az ítéletkor, és Isten megvizsgálja azoknak az életét, akik hittek, illetve hisznek Jézusban. Védőügyvédünk a föld első lakóitól kezdve minden nemzedékben élők ügyét felhozza, és a sort az élőkkel zárja. Minden név szóba kerül, minden ügyet alaposan megvizsgálnak.
Isten számos nevet elfogad, másokat elutasít. Azoknak a nevét, akiknek meg nem bánt és el nem rendezett bűneit őrzi a mennyei nyilvántartás, Isten kitörli az élet könyvéből, és az emlékezés könyve jó tetteiket sem tartja tovább számon. Az Úr kijelentette Mózesnek, aki vétkezett ellenem, azt törlöm az én könyvemből. Ezékiel proféta pedig ezt mondja: ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen. Kedves hallgatók, eddig tanulmányozzuk a 28. fejezetet a vizsgálati ítéletről, azonban legközelebb tovább olvassuk, és meghívom, hogy akkor újból, és meghívom önöket, hogy akkor újból kapcsolódjanak be. Mindaddig egy kellemes és pihentető estét kívánok, a viszonthallásra!

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztútadásában. Az ember tervez, Isten végez bibliai eladássorozat utolsó előtti alkalmához érkeztünk. Ma este az utolsó jelről hallhatunk. Kellemes időtöltést kívánok mindannyiuk számára!

0: Ember tervez, Isten végez.
1: És ahogy a sorozatunk elején, most az utolsó előtti alkalommal is hadd olvassuk fel a példabeszédek könyve 16. fejezet 9. versét. Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. Mit is mond ez az ige? Nem azt mondja, hogy a jó Isten a mi járásunkat határozott módon előre viszi és teszi úgy, ahogy ő akarja, hanem igazgatja. Igazgatja. Nagyon fontos gondolat ez. Mert az Úr befolyásol, az Úr hívogat, az Úr mindent megtesz, de a végső döntés, a végső lépés az a miénk. Láthattuk azt, hogy ezen a héten jelekről is beszélgettünk. És ezek a jelek az égen jelentkeztek. Miért az égen? Azért, mert az égi jelenségek mindenki számára szólnak, és senki ember el nem tud menekülni az égi jelenségek elől. Függetlenül attól, hogy elfogadjuk vagy nem, az égi jelenségekről mind tudunk, mindannyian bizonyos szempontból részt veszünk benne, egy bizonyosság, ami számunkra nem tudunk kitérni előle. Ezért az égi jelek azért vannak az égen repülő angyalok, például a Jelenések könyvében a három angyalnak az üzenete is nem csak, hanem a Jelenések könyve 12. fejezetének üzenetében is, amit olvastunk, az ég közepén, hogy minden ember lássa, tudja, ha akarja, ha nem. És döntés. Csak azhoz, aki akar, aki szeretne. Ezért az Ézsás proféta könyve 55. fejezet 66. vers azt mondja, keressétek az Urat addig, ameddig még közel van. Ameddig látható, hívjátok segítségül őt. Ameddig az égi jelenségek történnek, ameddig beszél hozzánk a jó Isten az események által, keressük. Mi lesz az utolsó jel? Az utolsó jel azért nagyszerű jel, mert véget ért földi vándorútunk, de azért elgondolkodtató most, azelőtt a jel előtt lévén, mert az utolsó jel azért az utolsó, mert utána nem lesz több. Nem lesz több. És addig, ha figyelmezünk, az áldás van miénk. A Máté evangélium a 24. fejezetéhez szeretném, hogyha fellapoznánk Istennek igéjét, mert ebből a fejezetből ma sok igét idézünk. A Máté írása való Szent Evangélium 24. fejezet 30. és 31. versei így szólnak. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége. És meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőjében, nagy hatalommal és dicsőséggel, és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Ez az utolsó jel. Az Úr Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele. Az utolsó jel, ami zárja a jeleknek a sorát, ami betölti váradalmunkat. János apostol a Jelenések könyve 1. fejezet 7. versében azt mondja, íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még azok is, akik őt által szegezték, és iratja őt a földet minden nemzetsége.
0: Miért várjuk ezt a dicső alkalmat? Túlmenőleg azon, hogy nem lesz több jel, beteljesedik a mi vágyunk. És így szól erről az Úr hozzánk, az ő profétáján keresztül, a Jelenések könyve 21. fejezet 4. versébe.
1: És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeitől.
0: És a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Milyen dicsőséges lesz az a nap, amikor megújul a testünk. Igen, újból erőre kapunk, újból ki tudunk egyenesedni, újból tisztán tudunk gondolkodni, és meglátjuk az Istent úgy, amint van. Átváltozik a mi testünk, Korintusi első levél 15. fejezet 51. versétől az 54. olvasom. Íme titkot mondok nektek, mindnyáján ugyan nem aluszunk el, mert ugye leszünk, akik élve fogadjuk az Úr Jézus eljövetelét, de mindnyáján elváltozunk, nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ama ige, amely meg vagyon írva, elnyeletett a halál diadalra. És Jézus, aki tudja, hogy nagyon nehéz bárakozni a szenvedések mezején, földi életünk során, azt mondja a János Evangélium első fejezetében, 14. fejezetében, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. És ha nem volna, megmondtam volna néktek. Ímé elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha helyet készítettem néktek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus azt mondja, ne aggódjunk. Sok mindenért aggódunk. És tudjátok, ahogy az évek telnek, egyre több mindenért aggódunk. És a Jóisten azt szeretné, hogy egyre több mindent hozzunk az ő lába elé, és nyugodjunk meg. Ne aggódjunk. A legfontosabb dolog, az örök életünk biztosítva van. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jézus visszaér? Miért lehetünk biztosak ebben? Hogy eltörli a mi könnyeinket, megül a mi testünk, feltámadnak szeretteink, s mi, ha elalszunk, mi magunk is feltámadunk. Jézus megígérte, és amit Jézus megígért, az mind beteljesedik. Bizonyítékunk is van erre, amit eddig mondott, semmi abból el nem tűnt, hanem mind beteljesedett. Például Ádám és Éva. Mit mondott az Úr neki? Ha esztek a fáról, meghaltok. És elalszunk. És akik nem térnek az Istenhez, meg is fognak halni. Ábrahámnak tett ígérete, miszerint megszámlálhatatlan lesz az a nemzet, aki tőle származik. És úgy lett. A 70 éves fogság, amitől óvott a Jóisten az ő profétáin keresztül, óvta az ő népét, és mégis bekövetkezett, és a 70 éves fogság utáni szabadulás, ezek mind hajszál pontosan, nem tudtunk a hépen kitérni mindenre. Mert tényleg úgy lenne, hogy a testvérnő mondta, miért nem hosszabbítjuk meg még egy héttel ezeket az alkalmakat. Meg kéne hosszabbítjuk, egy örökké valóságon át meghosszabbítjuk ezeket az alkalmakat, és Isten megmagyarázza nekünk teljes mértékben az ő ígéretei, hogy hogyan teljesedtek. A Dániel könyv a második fejezete milyen csodálatosan teljesedni. Emlékszem gyerekkoromban, amikor hallottam ezeket a proféciákat, és látom a mai eseményeket, hogy az a rész, amiben mi vagyunk, hogy mennyire erősödik, teljesedik, semmi nem marad el.
1: Igen, biztos nálunk a prófétai szó, ahogy mondja az íge. Mikás 5.2. Jézus Krisztus születésének bejelentése, de te Efratának Betlehemen. Belőled származik Izraelnek tanítója, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Jézus Krisztusról számtalan profécia, számtalan igeres beteljesedett hajszálkontosan, és tudjátok, hogy kik nélkülözték a beteljesedést, mert nem akartak hinni?
0: Az övéi.
1: Az övéi. És jöttek a keleti völgyek, és jöttek a pásztorok. A keleti bölcsek, akik a proféciát tanulmányozták, tudták, megértették. Az övéi nem értették. Igen, Jézus Krisztus utánunk jön. És bizonyítéka annak, hogy ez megtörténik, hogy mindaz, amit eddig mondott, beteljesedett, megtörtént. Honnan jön után? Honnan jön utánunk, kedves gyülekezet, kedves televíziónézők, akik internetről követnek bennünket? Mert egy másik csodálatos bibliai igazság és valóság az, amely a következő ígékben felcsendül, melyekkel nem tudtunk foglalkozni részletesen, de megemlítjük a Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 24. verse. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igaznak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 27. verse és 28. versei. És amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak azután az ítélet, azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelent meg azoknak, akik őt várják üdvösségre. Tehát ezek az ígék elmondták, hogy Jézus Krisztus a mennyekbe ment fel, közben járói munkát végez értünk, és úgy készíti számunkra helyet a mennyben, idéztük az ígét az előbbiekben, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ez a helykészítés nem építkezésből áll, hanem lelki építkezésből áll, ami azt jelenti, hogy Jézus megbocsátja a bűneinket. Már addig bocsánatot kérünk. És a mennyekből, mint éppen elvégzett dolog az, hogy egyszer lesz ítélet, Jézus vissza fog térni. Mert egyszer eljött a bűneink miatt, bűneinket magára vállalva, és másodjára bűn nélkül, dicsőségben. És ez az utolsó jel. Eljön annak az ideje, hogy a Jelenések könyve 22. fejezet 11 és 12. versében olvassuk, aki igazságtalan legyen, igazságtalan ezután is, és aki fertelmes legyen, fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök, és az én jutalmam

kérés, hogy abból legyen üdvösség. De ha ezt nem tesszük meg, ha ez elmarad, hiába való minden. A tanítványok azt kérdezték az Úr Jézustól, mikor lesznek meg mindezek? Máté Evangélium a 24. fejezet, a 3. verse. Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg mindezek? És Jézus azt mondta Máté Evangélium a 24. fejezet 42. és 44. verseiben. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el az embernek fia. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Mit mondott ezzel az Úr Jézus? Hogy nem tudjuk az ő eljövetelének időpontját. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem is akarjuk meghatározni, nem is akarjuk kikutatni az időpontot. De valamit akarunk. Azt, amit az Úr Jézus is. Mert mindezek után az Úr Jézus Krisztus elkezdi magyarázni a tanítványoknak a jeleit az ő eljövetelének. Egy dolog az, hogy nem tudjuk, mikor jön el az Úr Jézus Krisztus, és ez nagyon jó, mert egy állandó készenléti állapotba lehetünk, és más dolog arról, hogy nem akarunk tudni, hogy mikor jön el, vagy jeleket sem tanulmányozzuk. Isten meghatározta a jeleket, a proféciákat, az időket. Isten éppen nincs tudatlanságban, akit tanulmányozzuk az igéket. Isten azokat azért hozta, hogy tanulmányozzuk, és legyünk tudatában, hogy milyen időkben élünk, hogy tudjunk dönteni. Mert ha nem döntünk, hiába jön el az Úr Jézus Krisztus az én szempontomból, a te szempontodból, ha nem döntünk. A Máté Evangélium a 24. fejezet 29. versében olvastuk a bevezető igénket, hogy mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. Szeretnék itt, mielőtt a jelekről beszélnénk, egy kis zárójelet tartani, mert valamit mond az Úr Jézus, és ha valamit mond, annak a valaminek nagyon nagy értéke és súlya van. Azt mondja, mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után. És elmondja, hogy mi történik. A nap elsötétedik, ahol nem fényli. Tehát égi jelenségek lesznek. De az égi jelenségeket megelőzi valami. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után. És ha megnézzük ezt a fejezetet, a Máté Evangélium a 24. fejezetét, hogy milyen kontextusra írja az Úr Jézus, vagyis ihleti az evangélistát, aki a későbbiekben megírja, megmondja, hogy ezek a nyomorúságos idők mit jelentenek. És azt mondja Máté Evangélium a 24. fejezet 15. versében, az az ige, amit bőségesen megmagyaráztunk a csütörtök esti alkalommal, azt mondja, mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus Krisztus úgy jelenti ki a Máté Evangélium a 24. fejezetét, hogy abban számos jel és történés van az ő eljövetelét meghirdetve. De megmondja, hogy milyen időszakról van szó. És tudjuk jól most már, mert áttanulmányoztuk részletesen, hogy a pusztító utálatosság mit jelent egy zsidó gondolkozású ember szerint és a Biblia tanítása alapján, aki elpusztítja és tönkreteszi mindazt, amit Isten elrendelt, és a Dániel könyve 11. fejezetéből élveltünk, és a 7. fejezetéből, hogy elvette a mindennapi áldozatot a pusztító utálatosság, tehát a bűnöknek megbocsátásának lehetőségét az emberektől. Ez a pusztító utálatosság egy olyan politikai, vallásos hatalom volt, amely azt mondta, hogy mi bocsátjuk meg a bűnöket. És az emberek nem az Istenhez mentek, hanem közben földi emberekhez, nevezett földi közbenjárókhoz, akiknél meggyónták azt, amit
tettek.

0: és a Bibliáról nem tanít. És ezek, tudjátok, milyen idők voltak? És tudjuk jól a proféciákból, hogy ez 1260 évig tartott, nem térek ki újból a részletekre. Tudjátok, Jézus hogy nevezi ezeket az időket? Amikor nincs, ahová menj a bűneiddel, mert szétvet az élet benned, mert nincs, akinek megvajad és nem nyersz bocsánatot? Nyomorúságos idők. A nyomorúságos idők nem az üldözése, nem a nehézségek fizikai értelemben, hanem lelki értelemben. Amikor a lelked nehéz is, nincs ahova terhet letegyed, és Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugosztallak titeket. A nyomorúságos idő, amiről Jézus itt beszél, az az időszak, amely ugye a Máté Evangélium a 24. fejezetében leírtak, megtörténnek egyszer Jeruzsálem pusztulásánál részben. Jézus mennybe menetele után nem sokkal, a keresztény üldözések kezdeti idején. Aztán megtörténnek az 1260 év ideje alatt, amiről részletesen tanulmányoztunk, és meg fognak történni Jézus második eljövetele előtt még erőteljesebben. Tehát, amiről ma beszélünk, és amilyen jeleket mutatunk be, részben megtörténtek, és részben meg fognak ismétlődni. És Jézus azt mondja, mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után, mikor is értek véget azok a napok, amikor ezek a nyomorúságos napok, amikor az emberek nem tudták, hogy Istenhez kell menni a bűnbocsánattal, bűnbocsánatért, hanem emberi közben járóz mentek. A francia forradalmat említettük meg, 1798-at, de azt mondja az Úr Jézus Krisztus a Máté evangéliuma 24. fejezet 22. versében, ha azok a napok meg nem rövidítetének, egyetlen egy ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetik. Tudjátok, hogy a proféciai látképben Isten hogy rövidítette meg az 1260 napot? A reformációval. A reformációval. Az emberekhez beszivárgott az információ. Van Isten, aki megbocsátja a bűnöket. Nem emberi hatalom. Így rövidítetett meg, és Isten majd az ő maga bölcsességében meg fogja rövidíteni Jézus közvetlen dicsőséges második eljövetele előtt ezeket a nyomorúságos napokat, amelyek más szempontból lesznek nyomorúságosak, mert mikor Jézus kilép a mennyei szentek szentjéből, és nem lesz közben járó, az emberek lelkileg teljesen össze fognak omlani, mert érezni fogják, hogy nincs bűnöknek bocsánata, és ezért az elpecsételtek különleges áldásban fognak részesülni, Isten áldásában. Ezek a napok meg fognak rövidítetni, és ezek a napok meg fognak ismétlődni, amelyekről most beszélünk. Nézzük meg konkrétan, hogy mindjárt pedig a napok nyomorúsága után, hát a középkori időszakáról beszélünk, a középkori vallásos politikai hatalomnak a lejárta idejéről beszélünk, milyen égjelenségek történtek. Azt még szeretném elmondani, amikor proféciákról beszélünk, és megtörtént jelekről, a jelek, a Máté Evangélium a 24. fejezetében leírt jelek külön fejezetet képviselnek a profétikus látképben, és külön gondolatsort, mert azok nem szimbolikusan értedőek. A jelek, Jézus eljövetelének jelei konkrétan. És nézzétek meg, 1755. november 1-je. A lisszaboni földrengés. Ugye szoktuk mondani, hogy mindig voltak földrengések. De nem igazán olvasunk nagy földrengésekről. A Biblia nem számol be erről, de az utolsó időkben azt mondja, mindjárt pedig a napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És milyen érdekes, hogy pont ennek az időszaknak a végén, vagy végét jelezve, 1798-nak a végét jelezve, mert ezek a napok megrövidítette Isten azzal, hogy a kegyelemnek szavát hirdette a reformátorok által. 1755-ben jön egy égi jelenség, és nem is csak egy, hanem több, hirdeti, hogy vigyázzatok, mert az ítéletnapja közel van, Isten dolgozik értetek, az Úr Jézus eljövetele közel van. 1755. november 1-e a lisszaboni földrengés Európában, Afrikában, Amerikában érezhető volt. 4 millió négyzetmérföldre terjedt ki a rengés. Lisszabon, Portugália fővárosa. Nem akarok most kikérni, hogy mi volt Lisszabonban, milyen központi lelki munka, tevékenység történt ott. De minden szentek reggelén a Richter skála szerint 9,2-es földrengéssel nagyjából 3-6 percig olyan földrengés rázta meg a környéket, és az epicentruma, a központi kivetítődése ennek a földrengésnek Lisszabonban volt. Ott, ahol 40 parókia templom, 90 kolostor és 130 kápolna volt, ahol nem gondolta volna soha senki, hogy ott történik, mert pont az, ami mindig el kéne kerülje a hívőket, az Istent keresőket, pont ott történt meg, hogy a 200 ezer lakosú környék vagy város 40 ezer halottat is, és bizonyos felmérések szerint közel 100 ezer halottat jegyez fel a történelem. Igen, a lisszaboni földrengés, amely megrázta az akkori világot szellemileg is, hogy miért történhetett meg. Aztán, hadd mondjuk el azt is, hogy ezután a földrengés után cunamik még történtek, és az egyik legközelebbi hozzánk 2004. december 26-án Indonézia közelében történt, erős víz alatti földrengés rázta meg Ázsia délkeleti részét és déli részén, valamint Afrika keleti részét. És voltak még cunamik abban az évben, 2004-ben, de 250 halottnál nem jegyeztek többet fel, itt 200 ezer halottról beszél a hírközlés. És elmondja a Lukács evangéliumában az íge azt, lesznek jelek, Lukács 21-25, lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, a földön pogányok szorongása, a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mert ez a cunami, ez a földrengés, mivel a tengerparton történt, hogy a föld alatt a lemezek, a tektonikus lemezek, a földtéreg mozog, és az egy ilyen vákumszerűséggel eltávolodott egymástól, a tenger vizét magába szívta, rengett a föld, és mikor összezáródott, nagy nyomással jött a cunami után, a földrengés után, vagy a földrengéssel együtt jött a víz özön is, hogy így mondjuk, azon a területen, és azóta az ott élő pogányok, hitetlenek, reszketve fekszenek le éjszaka, hogy vajon mi lesz? Lesz-e még ugyanilyen cunami? És hadd mondjuk el azt is, hogy azt mondja az ige, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mert amikor a víz visszahúzódott, és újból kinyomta magából a földtéreg, akkor, mikor húzódott vissza, felhabzódott, és a cunaminek ez egy jelenség, hogy felhabzódik. Szó szerint teljesedett az íge, és ez napjainkban volt. Nem is akár mikor, napjainkban. Törökországi földrengést említettem még egyik este, 7,8 erősségű rengés, 40 ezer halott, 80 ezer sebesült a kórházban. Tehát földrengés, melyek megismétlődnek, és erőteljesebbek lesznek még ennél is Jézus eljövetel előtt. Hogy mindenki tudja meg, aki csak egyszer is hallott ezekről az ígékről, hogy ez Jézus eljövetelét hirdeti. A nap és a hold elsötétedése, 1780, milyen érdekes, megint rögtön a gyomorúságos napok után, melyek megrövidítettek, 1780, május 19-én, New Englandban, nappal 10 órától, másnap éjszakáig tartott. Joel proféta könyve második fejezet 31. verse így egészíti ki ezeket a gondolatokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek utána eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. És így látták a holdat abban a korom sötétségben, az akkoriak, így jegyzi fel a történelem. Aztán csillagpullás, 1883. november 13-án, óránként 60 ezer csillag, amit lehetett látni szabad szemmel, óránként 60 ezer. Látható volt Kanadától, Mexikóig, az Atlanti-óceántól egészen a Csendes-óceánig. Tehát Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetele előtt lesznek jelek az égen. A nap elsötétedik, a föld megrened, a csillagok lehullanak. És kedves gyülekezet, ezek elsődlegesen már megtörténtek. 1844 előtt, 1844 után, abban az időszakban, amikor az emberek azt hitték, hogy Jézus eljövetele meg fog történni. És nézzünk csak utána annak a történelemnek, amely Amerikában játszódott tovább, hogy az emberek hirdették és megértették, hogy Jézus eljövetele közel van. Jöttek az égi jelenségek, amelyek megerősítették ezt a gondolatot. De menjünk tovább, mert Jézus nem csak ezekről beszél, nem csak egy jelről. Máté Evangélium a 24. fejezet 6. verse. Hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lennük, de még ez nem itt a vég. És ugye elbeszéltük az első világháborút, a második világháborút, hogy milyen sok halálos áldozata volt, és most beszélnek a harmadik világháborúról, amely azt mondják, hogy nem úgy fog történni, ahogy az eddigi háborúk, hanem másféleképpen, de bekövetkezik. A háborúknak hírei, ez az év a politikai életben, ha megnézitek a híreket, a háborúknak híreivel indult. És ezek nem kell megijesszenek bennünket. Ezek jelzések arról, hogy lesz szabadulásunk. A mi szívünk nem kell elszoruljon azért, mert nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, mi tudjuk, hogy mi lesz velünk. Mert Jézus a mennyben közben jár értünk, és meg kell tegyük azt, amit meg kell tegyük, biztosítsuk le magunkat, valljuk meg bűneinket, jöjjünk Jézus elé, hogy a mi szívünk, a mi életünk ne legyen leterhelve, hanem megfönnyebbülve Jézus elé. Más jele. Máté Evangélium a 24. fejezet 14. verse. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd bizonyságul minden népnek. És tudjátok, mit mond ekkor, itt a végén, ennek az ígének a végén az Úr Jézus Krisztus? És akkor jöv el a vég. Amikor a tudomány, a technika, te pedig Dániel, zárd be epecsétet, zárd be ezt a könyvet, mondja Dánielnek a proféciák végén, mert majd az idők végén tudakozzák az írásokat. Nagyobbá lesz a tudás, és igen, nagyobb lett a tudás, nem csak a tanulmányozása, hanem annak hirdetésére is. És ma olyan technikával, technológiával rendelkezik az ember, amivel tud ártani is, de az evangéliumot is lehet hirdetni. Az internet segítségével, a közösségi média segítségével. A világ minden pontjára el lehet juttatni az evangélium üzenetét. És Jézus azt mondja, mert ugye gyerekkoromban csak úgy tudtam elképzelni, hogy az evangélium hogy jut el a világ minden tájára, ahogy az apostolok is el tudták képzelni. Pedig a 80-as, 90-es években már lehetett hallani az internetről. De most még inkább megbizonyosodunk arról, hogy nem úgy, ahogy az apostolok, nem úgy, ahogy gyerekkorunk van, nem úgy, hogy csupán elmennek az evangélisták a különböző földrészekre, hanem itt, ami történik nálunk a világ minden pontján hallható, tanulmányozható és végigkövethető, mert van élő közvetítés. És Jézus erre az időre azt mondta, és akkor jön el a vég. A háborúkra mit mondott? Ez még nem itt a vég. Ez még nem az. De amikor az Isten országának evangéliuma hirdetetik az egész világon, akkor jön el a vég. És nézitek meg, 1900-as években 537 nyelven volt beszerezhető a Biblia. 1980-ra a Bibliát már 1811 nyelvre fordították le. 1900 körül 5,4 millió Biblia kelt el, és 1980 körül 36,8 millió Bibliát nyomtattak és adtak el. Isten az ő lelke által dolgozik, és az ő munkája előre halad. Van egy olyan gyönyörű költemény, ha vársz, ha nem, én jövök. Tehát az ember tervez, de Isten bevégzi azt, amit be kell, hogy végezzen be. Vannak ennél még rosszabb hírek, amit megélünk. A Máté Evangélium a 24. fejezet 12. verse például, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegé. A szeretet elmúlása. Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezet 1. versében Pál azt mondja, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvágók, kérkedők, kedélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül való, kérlelhetetlenek, és olvashatnánk tovább, és ezeket az ígéket éljük teljében, mint világ. Teljesedik. Ezek jelzések. Ezek nem arra valók, hogy megfélemlítsenek, hogy resztessünk, hanem hogy örvendjünk, hogy megszabadulunk abból, ami nyomorúság. És drága a fiatalabb barátaim, akik olyan szépnek látjuk az életet, mert szépnek látjuk, és ez így van rendjén, mert a Jóisten úgy teremtett bennünket, hogy szépnek lássuk az életet, hogy akarjunk élni. Ne féljünk a jövőtől. Ne szoruljon el a szívünk, amikor hallunk ezekről az igékről, hanem készüljünk Jézus eljöveteléről. Mert ott olyan dolgok lesznek, amelyet szem nem látott, elme meg sem gondolt. Jobb lesz annál, mint amiről azt gondoljuk, hogy itt nekünk jó. Van azonban még más dolog is. A Jelenések könyve 13. fejezet 15. versében ugye olvastunk arról, és olvasunk arról, amit a héten ki is emeltünk, és adatik neki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon, és azt is művő, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. És a 17. vers, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van. Tehát amikor eljön ez a pillanat, amikor ilyen szeri megszorítás érkezik, hogy nem lehet adni és venni, ez még nem feltétlenül a fenevad bélyege, mert nincs kapcsolva az imádathoz. És voltak ilyen tapasztalataink az elmúlt 5 évre, ha visszamegyünk. Ezek meg fognak ismétlődni jelzése annak, hogy Jézus eljövetele közel van. És hogy nekünk, advent népnek, és mindazok, akik csatlakoznak Jézus eljöveteléhez, meg kell hallják azokat az időket, amelyek igen kritikusak és nehezek. Mi a városi életben hirdetjük az evangéliumot, de találjuk a megoldást és a mindennapi megélhetőségünket ott, ahol, hogyha nem is lehet eladni és venni, de meg tudjuk oldani a mindennapi kenyeret. És Jézus megígérte, a mindennapi kenyér és a víz. Eljön annak az ideje. Ó, milyen finom kenyeret hoztatok egész héten át. Csak házi kenyeret, és minden család. És annyira tetszett, amikor ez a gondoskodás is hoztátok, mindig férfeleség. Erős családok vannak itt Bálványos Váralján, akik gondoskodtok egymásról és vendégeitekről. A Jóisten áldjon meg benneteket, és ez a kenyér nem múlik el, a Jóisten megígérte. De ha lesznek olyan idők, amikor a vallásszabadság visszaszorítatik, tudjátok, hogy ez mit jelent? Hogy nem gyakorolhatjuk azt, amit hiszünk, és amit Isten az ő jó akaratából közzétett az embereknek. Ezek mind jelek Jézus eljövetele előtt. Igen komoly jele. Máté 24. fejezet 23. és 26. versei. Egy másik jel. Ha valaki azt mondja akkor nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat annyira, hogy eltessék, ha lehet, a választottakat is. Azért, ha azt mondják nektek, hogy íme a pusztában van, ne menjetek, íme a belső szobában van, ne higgyétek. Mert Lucifer, a ma régi kígyó, aki megtévesztette Ádámot és Évát, az meg akarja téveszteni az utolsó időkben is Jézus eljövetelét, az embereket, és megjelenik itt, ott, amott. Erre lesz neki ereje. Jézus már megmondta előre. De Jézus eljövetele mindenki számára nyilvánvaló lesz. Máté 24-27. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egészen napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mindenki látni fogja. És ha mi gyarró emberek az interneten keresztül láthatóvá tesszük magunkat mindenhol ezen a világon, mennyivel inkább Isten másképpen ebben a háromdimenziós létben egyszerre az egész világnak láthatóvá teszi magát. És akkor nézzétek, azt mondja a Cselekedetek könyve első fejezet 9-11. Versében, de csak az utolsó gondolatot emelem ki, aképpen jöjj el, ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jöjj el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Tehát látható módon jön el Jézus Krisztus, nem kisebb csoportoknak, egy vagy két személynek. Mindenki szeme láttára, ahogy a villámlás napkeletről egészen napnyugatig ellátszik. Hallható lesz. Tesztonika belekez írott első levél, 4. fejezet, 16. verse, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szótatával látható, hallható és dicsőséges. Máté 16:27, mert az embernek fiú eljő az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival. Dicsőségben jöjj el, angyalsággal. Hogy jön el még Jézus? Nem tudjuk az órát és a napot. És úgy fogalmaz Pál apostol a Tesszalonikabeliekhez írott első levél 5. fejezet, első 4 versében. Az időkről, az időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükséges, hogy írjak nektek, mert igen jól tudját ti magatok, hogy az Úr napja úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj. Váratlanul. És azért mondja az Úr Jézus, legyetek készen azért ti is, legyünk készen azért mi is, mert amely órában nem gondoljuk, abban jő el az embernek fia. Kedves gyülekezet, hogyan legyünk
1: készen mi?
0: Isten mindent kijelentett. Semmi sem ér váratlanul bennünket, csak egy dolog. Jézus eljövetele. De arra készen lehetünk. A Római Levél 10. fejezet 9-10-11. Versei azt mondja, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre, mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenni. Ez az a hit, amely, ha működik bennünk, nem maradunk szégyenbe, hanem Isten véghez viszi az életünkbe azt, amit szeretnénk. Mert mindenkinek az életében azt mondja, megfizetek az ő cselekedetei. De mi a mi cselekedeteinket nem tudjuk elvégezni, de ha hiszed, hogy a cselekedeteidet Isten elvégzi, akkor megfizet, azaz megjutalmaz annak a hitnek, annak a cselekedetnek az alapján. Efézus 3:17. Lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben. És Filippi 3:14. Egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekidőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban onnént felülről való elhívása jutalmára. Kedves gyülekezet, és mindazok, akik követnek bennünket, tudni kell egy dolgot. Egy nap az idő lejár. Egy nap az idő lejár. Jézus bejelentette a jeleket, és ezek a jelek mind beteljesedtek, és ezután már csak ismétlődni fognak. Kívánom, hogy legyünk készen az ő kegyelméből. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Isten egy életen át adott és ad, és adni fog számunkra jeleket részéről. Mióta megteremtett bennünket, szintén nemzedékről nemzedékre jelekkel figyelmeztet. Az utolsó jel után, mely Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele, már nem lesz szükség jelre, jelekre, mert vele leszünk, együtt leszünk a mennyben Istennel. Hallgassunk a jelekre, a Bibliában bejelentett jelekre, melyek életünkben történnek, és az utolsó nagy jelre, így legyünk készen az Úr Jézus eljövetelére. Egy hét múlva szeretettel várom Önöket az utolsó alkalomra, melynek címe Mit tegyek akkor én? A viszontlátás.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jobb.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tovább megyünk azon a kivezető úton, ami, ha elindulunk, akkor a depressziót magunk mögött hagyhatjuk. Talán egy kicsit tekintsünk vissza, hogy milyen dolgokról is beszéltünk eddig, a súlyos depressziónak milyen tünetei lehetnek. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az a betegség hát úgy ránk költ. És azt tapasztaljuk, és az orvosi kutatások is ezt bizonyítják, hogy a legtöbb betegség, amibe beleesünk, vagy amit elkapunk, azt az életmódunk okozza. Ahogyan élünk, amiket eszünk, ahogyan cselekszünk az életünk során, önmagunkat hozzuk olyan helyzetbe, hogy a betegség megtámadjon bennünket. Hát ha a betegséghez egy lejtőn jutunk el, akkor ezen a lejtőn visszafelé is lehet jönni, nem? Nem csak lefelé. Ha az életmódunk vissza lefelé, akkor az életmódunk megváltozásával vissza is tudunk jönni ebből. És a megszerzett betegségeket ilyen módon le tudjuk küzdeni. Ha még szomorúság vagy üresség érzéssel fog elvennünket, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, ha alvás zavaraink vannak és nem tudunk pihenni éjszaka, és ami súlyunkban is változás következik, de vagy nagyon lefogyunk, vagy nagyon meghízunk. Ha összpontosítási zavaraink vannak, ha túlzott bűntudatunk van, apró dolgokon is vannak, akik egyszerűen a legkisebb dolgot, ha nem jól csinálnak az életükben, akkor olyan mélységes fájdalmat, csalódást, és bűntudatot éreznek, hogy szinte elmegy az életből a kettő. Ez is egy tünete annak, hogy valaki depresszióba kerül. Amikor olyan nem ér semmit az én életem, nem ér semmit az élet, és bizony sokan a fiatalkori depresszió következtében elvetik maguktól, az életet öngyilkosságba menekülnek, hogy állandóan kimerültek. Amikor reggel fölkelnek és valaki rájuk néz, akkor egész ilyen dolgoztál, ahelyett, hogy aludtál volna. Olyan fáradt, olyan gyenge, kimerült vagy. Ez is ennek a tünete. Ennek az oka. A depresszión életmódváltozással nagyon sokat tudunk javítani és elkerülnek ki. Neil Nedley ír egy esetet Amandáról, aki a nagyon súlyos problémákon ment át, hogy a végén már igen erős antidepresszánsokat kellett szednie, meghízott, néhány hónap alatt 10 kilót szerett fel, és aztán csak gyarapodott a súlya, és aztán mély depresszióba esett, és utána pedig visszafogyott, és a testsúlya állandóan ingadott. Mivel az időnk elég kevés, azért csak nagy léptekben tudok beszélni azokról, az életmódbeli dolgokról, ami segít kijönni a depresszióból, illetve segít elkerülni azt, hogy belejussunk. Nagyon fontos a napfénynek a szerepe az emberi életben. Rendkívül fontos, majd még időzünk áll. Nagyon fontos, hogy a negatív gondolatokat elkerüljük. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy rossz kedvűek vagyunk, és a másiknak elkezdünk rossz dolgokat beszélni, és egyszer csak a másik azon veszi észre magát, hogy ráragad ez a rossz kedv. Jaj, és akkor olyan borús az élet. Nem olyan lenne sokkal jobb, ha megtanulnánk pozitívan gondolkodni. Hallott valaki John Knoxról? Britannia egyik legnagyobb reformátora volt, és ez volt az ő általános jelmondata, ez is jó lesz valamire. Olyan helyzet alakult ki, és olyan üldözésben volt része, hogy végül elfogták, és halálra ítélték, és vitték a kivégző helyre. Hát nagyon ismerték őt a katonák, sokszor elfogták, és sok szenvedésen ment át. Elfogták őt, a kezét hátra kötötték, és felültették egy lóra, amelyen a vesztőhelyre vitték őt. És a katonák elkezdték gúnyolni, hogy nagyon, ez most mire lesz jó? Most aztán megfogtunk, és nem fogsz elmenekülni. Nyugodtan arccal azt mondja, ez is jó lesz valaminek. És vitték a vesztőhelyre, és aki vezette a lovat, valami módon megbírt vele. Lehet, hogy egy angyal egy kicsit megpiszkálta a lovat, és levetette a hátáról. És ahogy össze volt kötve a keze, eltört a karja, ahogy levágódott a lóról. És Angliában volt egy nagyon szigorú törvény, hogy a halálos ítéletet csak épp embereken lehetett végrehajtani. És mivel eltört a karja, nem volt épp. És nem hajthatták végre rajta az ítéletet. És az gondoskodó Isten megmentette őt, hogy tovább hirdesse az evangéliumot. Ha ez az ember kétségbe esik, és elhagyja minden reménysége, akkor valószínű, hogy ott fejezte volna meg. Miért ne tudnánk szert tenni egy ilyen pozitív gondolkodásra? Ha eltelik otthon egy pohár, vagy egy tányér, vagy valami baj történik, jóvá lehet haraggal, vagy tűzzel tenni azt? Összeállnak a cserepet? A ti anyák megdolgáljátok a lányokat, jaj, de ügyetlen voltál. Már nem tudom, itt a lányoknak szokása mosogatni, de jóval megszokják. Ha nem lenne jobb azt mondani, hogy hagyjad, hát fogyó eszköz. Én is lejthettem volna. Nem lehetne így sokkal jobban a családi békét, a szülők és a gyermekek közötti szoros kapcsolatot elmélyíteni. Ami megtörtént, megtörtént. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Nem azon bántódik, hogy milyen hálátlan volt az ember az édenkertben. Hogy minden jóval körülvette, és mégis ellene fordul, és áthágta a szavát, és engedetlen lett. Isten nem felhánytorgatja, hanem azt mondja, hogyan menthetnél őt meg. Ha önmagam feláldozása árán menthetem csak meg, megteszem. Nincs a világ mindenségben még egy olyan pozitív lény, mint Isten. Aki úgy gondolkodna a legtragikusabb helyzetről is, mint ahogyan ő. Ha mi Isten gyermekeivé válunk, akarunk Isten gyermekeivé lenni? Igen? Meg kell tanulnunk Istentől a pozitív gondolkodást. Jézus azt mondta, hogy Atyám, én megváltom az embert. És amikor eljött az ideje, azt mondta, elnődök erre a földre. Hogy a te akaratodat végrehajtsam, hogy a te törvényedet betöltsem, és megváltsam az embert. Igen, meg kell keresnünk azokat a dolgokat az életben, amik segítenek rajtunk túljutni bizonyos dolgokat, a dolgokon. Igen, nagy szerepe van annak, hogy mi nyugodtan tudjunk aludni éjszaka. Hogy megszoktassunk magunkat, amikor a munkának az ideje van, akkor dolgozzunk, amikor az alvásnak az ideje van, akkor nem kell hajnali kettőig töprengeni, hogy majd holnap mit csinálok, meg holnap majd mit teszek. Jézus azt mondja, minden napnak elég a maga van. Ne aggódj a holnap felől, majd a holnap aggódik önmaga felől. Nem lenne jó elsajátítani ezt a tulajdonságot? Így élni az életet? Ne aggódj a holnap felől. És amit éjjel gyötrelmesen kigondolsz, ilyen két óráig, reggel fölkelsz, és minden helyzet megváltozott, és egészen más kell tenni. Hagyd, hogy a holnap aggódjon magáért. Milyen fontos a naponkénti lelki gyakorlat, milyen fontos, hogy az Isten igéjét naponta a kezünkbe vegyük. Elműködjünk az Isten szeretetéről, elműködjünk a megváltozásról, megváltás szépségeiről, az isteni gondviselésnek a csodáiról, akkor mi lelkünk felemelkedni az Istenhez, és erőre kapunk. Nagyon fontos a rendszeres testgyakorlás, a mély létező gyakorlat. Amikor én születtem, édesanyám annyira megerőltette magát, falfekvéses voltam, hogy a látó idegei kezdtek sorgatni. És hát már olyan 16-17 éves lehettem, ugye az emberek súlyzózik, meg légző gyakorlatozik, meg nem tudom mit a fiúk mit csinálnak. És észrevettem önmagamon, hogy amikor ilyen mély légzéseket csinálok, az nagyon komoly hangulatjavítást eredményezne. Olyan könnyűnek, frissnek, vidámnak érzem magam is. Édesanyámnak megtanítottam ilyen légző gyakorlatokra. Éveken át emlegetted, fiam, olyan jót tettél velem. Igaz, hogy kiszelőztetünk, és lehetne légző gyakorlatokat csinálni most, de kérem, hogy otthon gyakorolják. Mert a legtöbb problémánk abból van, ha lesz idő, majd beszélek róla, amikor az agy vér ellátásának, az oxigén tartalma 95% alá süllyed. Ennek a legnagyobb oka az, hogy ilyen pihegő légzés. Az oxigén, a vér oxigén tartalmát mélyen lecsökkenti. Amikor itt vagyunk, akkor is húzzuk hátra a hátunkat, és egy-egy mély lélegzést gyakoroljuk. Amikor rácsodálkozunk az Isten dolgaira, tegyük csak ezt, egészségünkre válik. Testi és lelki egészségünkre. És amit talán sokan nem tudnak, hogy milyen óriási szerepe van a klasszikus zenének az ember heti állapotát illetően. Komoly vizsgálatok történnek erről. Az egyik gyülekezetemben, Veszprémben volt egy karvezető, aki nagyon szerette a komoly zenét, és úgy beszélgettünk egyszer, hogy hát a fiatalokat is hozzá kellene szoktatni a komoly zenéhez. És azt mondja nekem, tudod, atyám, fiam, mit figyeltem meg? Hogy amikor ezek a fiúk, lányok kijönnek a diszkóból, akkor törnek, zúznak és mennek bele az árokba, meg neki a fának. Mert az ördögök szinte ilyen tévolyult állapotban viszik őket. És megfigyeltem, hogy amikor az emberek jönnek ki a komoly zenei hangversenyről, milyen ünnepélyes a magatartásuk, milyen emelkedett az érzési lányuk, mert megvidámodnak, mert lélekben nem sebbek a komoly zenei hangversenyben. Nos, hát nagy lépekkel kellene előre mennem. Ugye még biztos emlékezünk arra, amikor divatba jött az Elvitot. Az Elvitot azért találták ki az amerikaiak, mert rájöttek a tudósok, hogy a népesség légzése elégtelen. Ha nem végeznek testgyakorlatot, nem jut elég, hogy az él az angol levegőt jelent. Tehát a szervezet, a vér nem jut elég levegőhöz. És azért ezeket a mozgásokat, a kocogást, az aerobikot, az uszást, a kerékpározást bevezették és népszerűsítették, és ezt gyakorolták. Ha a rendszeres testmozgást végzünk a levegőt, a légzésünk felgyorsul, és mély légzésre kényszerülünk a testmozgás következtében, ez növeli a szerotonin szintet, ami agyunkban. És ha a szerotonin megfelelő mennyiségben van az agyunkban, akkor mi nem történik bennünk. Akkor nem fogunk depresszióba zuhanni. Vagy ki fogunk jönni, akkor a mi agyunknak a működése megfelelő lesz. A depresszió visszaszorítására sokkal jobb, mint a gyógyszer. Óriási reklám van most az Advil Ultra körül. Nem tudom, ismerősen. Ez olyan erős fejfájás csillapító és fájdalom csillapító, hogy súrolja a drogoknak, a drogáltal történő fájdalom csillapításnak a határa. És ahelyett, hogy az emberek az életmódjukat változtatnának, inkább a gyógyszerek méregtartalmát hogy a fájdalom érzetet csökkentsé. A testmozgás enyhíti a szorongást, és mindazokat a problémákat, amelyekről mi szenvedünk, és ha ezt gyakoroljuk, akkor megelőzhetünk sok mindent a mi életünkben. Ha állandó testmozgáshoz szoktatjuk magunkat, akkor ma ebben a világban, amikor a koleszterin rendkívül nagy kárt tesz a szívizomzatban és a koszorúsejtekben, és egyáltalán a mi egész érhálózatunkban, a mozgás pozitív koleszterin, HDL koleszterin termel a szervezetünkben. Az elején sokkal rugalmasabbak lesznek, és nem olyan, hogy el lehet törni, mint egy megmeszesedett valami. Csökkenti a vérnyomás. Sokkal jobb, mint bármilyen vérnyomás, amit szedhetünk. Javítja az inzulin érzékenységet, erősíti a csontokat, segít korlátozni az elhízást, csökkenti az emekő képződést, akármit föl lehet sorolni. Isten nem tétlenségre, hanem mozgásra teremtett bennünket. Ha alacsony véroxigénnel rendelkezünk, ha a testünkben keringő vérben kevés az oxigén, akkor ez rontja az izomműködést, és úgy érezzük, hogy jaj, de alig bírom fölemelni a lábamat, és akkor fáj itt is, és fáj ott is. Rontja az anyagcsere funkciót, különböző problémákat okoz. Napokon át belépszorulhat a salak, ami visszaszívódik aztán a bélbolyókon keresztül, és csak a méreg nem tud kiürülni, hanem tovább mérgezi a sejt, a testünket. Izomsorvadáshoz vezet, és a fizikai teljesítő képesség napról napra csökken. És akkor azon veszük észre magunkat, mindig kevesebbet bírunk, sajnos. Mind ezeken komolyan javítva. Mindig, amikor ülünk bárhol, akár a televízió előtt, akár a gyülekezetben, akár a közösségi alkalmakon, fontos, hogy hogyan lélegzünk, hogy milyen a mi testtartásunk. Ellen White 100 évvel ezelőtt már felismerte, Isten lelkének a tanácsára felismerte, és a tanácsokkal, a tanároknak és a diákoknak a következő tanácsolta. Aki egyenesen ül és áll, legfeljesebben lélegz. A tanító vezesse tanulói vésse tanulói lelkében a mély léglegzés fontosságát. Én most szeretném mindenkinek a lelkébe vésni. Amikor kimegyünk az utcára, vagy az udvarra, gyakoroljuk tudatosan, hogy egy mélyet lélegzünk, vagy sokat, sokszor mélyen lélegzünk. Felfrissülünk ezáltal. Sokan, amikor kimennek zárt helyből, és kimennek a levegőre, önkéntelenül mélyen lélegeznek, nem? Miért? Mert a szervezet igényli, a szervezet tudja, hogy oxigén hiányos környezetben voltak, és pótolni kell az oxigént. De ez tudatosan is lehet. Magyarázza el a tanár, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges működése, a vérkeringést, hogyan eleveníti meg az egész szervezetet, miként serkenti az étvágyat, mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges mély állapothoz. Mit olvasunk itt? Ha helyesen lélegzünk, akkor a vérkeringésre jó hatással van. Serkenti az étvágyat, elősegíti az emésztést. Azok a fiatalok, akik olyan nyafkák, amikor étel emlékezik, vacsora előtt egy órával ki kellene küldeni őket, ásszák meg az egyik helyet, holnap este a másikat. És az emésztő szervezetünk, az emésztő rendszer sokkal pozitívabban működik, és ha kiürül belőlünk a táplálék, akkor jó lesz az étvágyunk, nem? És jól tudunk éjjel aludni. Így nem csak a testet frissíti fel, hanem a lelket, megnyugtatja. Amikor a tanító ismertette a mély légzés fontosságát, figyeljen oda, hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon. Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély légzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulóban. Ez a lényeg. Amit Ellen White leírt 100 évvel ezelőtt, azt Amerikában 15-20 éve fedezték fel, hogy ennek milyen nagy effekte. Amikor az aeróbik divatba jött, az amerikai orvosok arra jöttek rá, amit Ellen White 100 évvel ezelőtt lett. A szeretterápia igen fontos az ember.

hogy az ember azt mondja, honnan jöttek ezek? És hova menj meg haza? Hát ahol haza menj meg, ott elmondjuk ezt. A komoly zenének, a klasszikus zenéről megállapították, hogy igen hatékony még azok között is, akik nem igazán hangolódtak rá a komoly zenére, akik nem szokták meg. Ide gyógyászati intézetekben kipróbálták a pácienseket, hogy zenéhez egyáltalán nem értő pácienseknek játszottak komoly zenét. Tehát nem Bartókot, de Bartókot. És az úgy lecsendesítette őket, pedig semmilyen zenei művelségük nem volt. Az elején beszéltem arról, hogy nagyon fontos a napfényterápia is. Megállapították amerikai tudósok, hogy a nap zenél. Hallották? A napkutatók felfogták azokat a pulzáló jeleket, amelyek a nap felszínéről jönnek. Hát emberi füllel nem lehetett hallani ezt, lelassították őket, ezeket a pulzálásokat, és bizonyos, hát ilyen gépi moderálás után egy élvezhető, nagyszerű zenét nyertek. Isten még a napot is úgy helyezte el, hogy ne csak a természet életét biztosítja, hanem még az emberi életre is jó hatással lehet. Nem csodálatos a mi Istennek. Nem úgy van, ahogy a Szentírás mondja, hogy az utolsó napokban nagyon lesz a tudás. És az emberek felfedezik a Teremtő csodáját, a Teremtő hatalmát, ahogyan ő a különböző teremtményeket, teremtett dolgokat felruházta a legpozitívabb dolgokra. Tanuljuk meg úgy gondolkodni ezekről, ahogyan Isten gondolkodik mi rólunk. Tanuljunk meg úgy gondolkodni a gyermekeinkről, a férjünkről, a feleségünkről, a rokonságunkról, a testvérektől, ahogyan Isten gondolkodik rólunk. Olyan pozitívan, olyan szeretettel, és akkor boldog lesz az életünk, és áldás lesz a mi élő.

századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.